0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Kédo egyébként nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre volt elképesztően jó érzés ez neki, a hirtelen jött Rivalda fény, közben azt érezte, hogy megérdemlem én ezt. Már rég elvégeztem ezt a munkát. 15 évvel ezelőtt, szinte el is felejtettem ezt a dalt. Turn the lights off, Kédo-tól. Itt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az a holland Star DJ producer, akivel jövő vasárnap együtt bulizhatunk a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, az euforikus dancezene holland nagykövete Szemfeld hozzánk is ellátogat, aztán azt néztem, hogy nem sokára a mi bulink után Las Vegasban lesz nagy jelenése. Ott is imádják Szemfeldet. Május 24, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, Cyril Szemfeld, Speech Disco Accent. Jövünk mindjárt!
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: rádióban.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a brit szupercsapat, ami most már több mint két évtizede a világ egyik legnagyobb zenekarának számít, és semmi jelét nem mutatja a lassulásnak. Ők a Coldplay, és sok banda esetében elkerülhetetlen, hogy a rajongói tábor velük együtt hát gyakorlatilag kiöregszik, és már nem tudják megszólítani a fiatalokat, na hát a Coldplay erre alaposan rácáfol. Statisztikák szerint ugyanis a brit banda masszív Z-generációs bázissal rendelkezik az egész világon, különösen Észak-Amerikában és Ausztráliában. Ez a dal, a Sky Full of Stars pedig a Ghost Stories albumon kapott helyet még 2014-ben, ami a Milo Xyloto album után hát egy kicsikét ilyen megnyilósabb, szerelmi bánatosabb volt, nagyon-nagyon szerettük és mindig is szeretni fogjuk. Ez a Sky Full of Stars.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja a fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolata is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési ideiről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és igazi libabőr a folytatásban. Faithless, Bebe Rexha és a New Religion, a nagy klasszikus újra gondolva. És hát ez most a friss és ropogós dal a Bebe Rexhának, de kitette nem olyan rég a social media felületeire, hogy a vokál részt azt már 2024. február 28-án felvették, aztán félretették a dalt. Jó lesz ez még valamire, gondolták, és hát bizony nagyon is jó lett ez még valamire. A bizonyíték, hogy jól döntött, hogy otthagyta a kiadóját, és független előadóként jelentette meg ezt a dalt. Elképesztő nagy siker, már most!
1: Elsőként a Rádió 1-en!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-tel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a Grammy-díjas német DJ producer Purple Disco Machine, akinek az apukája annak idején a berlini fal leomlása előtt Budapestről szerezte be a Bakelit lemezeit, és mutatta meg azokat a gyerekének, a kis Tino Pionteknek. A manchesteri szintipop elektropop zenei duo a Hertz klasszikusát gondolta újra, és készített belőle egy elképesztő jó remixet. Wonderful Life jön nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Lady Gaga például, aki áprilisban a háta mögött hagyta a mélyen bolkorszakát, ugye lezárult ez az időszak is, de azért nem teljesen, mert hogy így

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray, Where's My Husband? Ezt hozom most a folytatásban. A brit énekesnő hangját a 2010-es évek elektronikus zenéből is ismerhetjük. DJ kollabokban tűnt fel először Jax Jones, Jonas Blue, David Guetta dalok, egyik dalszerzőként kezdtem, amellett, hogy vokalista. Nem hitt benne a régi kiadója. Úgy volt vele, hogy biztos, hogy nem lesz sikeres szóló előadóként. Hát akkor beszéljenek a számok. A This Music May Contain Hope albuma májusban átlépte az 1 milliárdos streamet. Bravo, Ray!

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hát, hogyha valaki bagoly típus, Rádió 1-esek, és ilyen korán kell kelni, ott vagyok vele lélekben, kitartást, minden rendben lesz napközben. Jönnek majd Balázsék a tegnapi legjobb pillanatokkal, ugye a Rócsó, a délutáni Rócsom az utolsó állomásához érkezik, ez pedig Debrecen lesz, a Kossuth tér délután 4 és 5 óra között természetesen ma is lesz live mix a helyszínen, minden az eseménnyel kapcsolatos tudnivaló ott van a weboldalunkon, a radio1.hu, és hogyha már Ray, a brit énekesnő itt volt ebben az órában, akkor jöjjön Ray, az amerikai férfi énekes, Ray Dalton.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Lassulni látszik az ingatlan piac. Idén is lesz orgonák éjszakája, és vereséget szenvedtek férfi vízilabdázóink. Kovács Rádai Andrea vagyok. Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt. Ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők leginkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlanokat keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
3: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több száz ezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer. Így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
2: Debrecenben a református kis templomba várják az érdeklődőket. Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSF férfi vízilabda csapata. A debreceniek nagy csatában 11-11-es döntetlent játszottak a Miskolccal, majd a büntető párbajban 14-13-ra alul maradtak az OB1 alsóházi rangadóján. A DVSF-re még 3 nehéz mérkőzés vár. Legközelebb jövő pénteken az OVSE otthonában ugranak medencébe a debreceniek, számolt be róla a klub. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. Napközben 13-24 fok várható.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja a fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolata is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel migrénnyel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési idejéről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Balázsék közelednek, itt lesz nem sokára kedvenc reggeli csapatunk a tegnapi legjobb pillanatokkal, és hát közeledik a Rádió 1 születésnapi fesztivál is, jövő vasárnap jön az év bulia, május 24-én a Budapest Parkban, és hétvégén is folytatódnak egyébként a játékok, hogyha szeretne majd valaki páros belépőt, akkor kell telefonálni, ha felcsendül egy nemzetközi előadónk dala. Nem most, ezt most csak mutatóba hozom, jön Sam Feld!
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van, az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió. Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
2: Kiderült, férfiak, alvásról lesz
3: szó. Na, jó, férfiak alvása, várjál.
2: Tudományos statisztikáról van szó, tehát lekutatták.
3: Pukizunk, beszélünk.
2: Nem tényeket fogok sorolni, hanem érdekes összefüggéseket, jó? De arról szól ez a kutatás, hogy kimutatták a tanulmányok, hogy a férfiak gyakran jobban alszanak romantikus partner mellett, míg sok nő jobb alvásminőségről számolt be, ha egy kutyával aludt egy ágyban.
3: Megint milyen nyomorultak leszünk.
4: Megint mi
3: leszünk a nyomorultak.
2: Hát mi nekünk
5: érted, ég a szívünk értetek, és veletek alszunk jól, nektek meg mit?
2: A mi kontunkra. A mi kontunkra alusztok.
5: De miért? Aludjatok ti is. Hát aludjunk együtt. Aludjon igen, mindenki jót.
2: Itt le van írva, hogy nem az érzelmi szabályozás, hogy telefób, hát ez nagyon jó tesz, hogyha olyan alszol együtt, akivel szeretsz együtt, tudod, mint szeretsz, de hogy a kutyáknak sokkal stabilabb az éjszakai, hát ilyen úgymond, ilyen hát alvás ritmusa, és ezért a nőknek ez könnyebb tolerálni.
3: Tehát tulajdonképpen mi jól érezzük magunkat veletek, hogy együtt alszunk, ti pedig jobban érzitek magatokat egy kutyával.
2: Igen, mert a kutyák általában következetes alvási ütemtervet követnek, és ez kényelmet és
5: de
2: biztonságot
5: nyújt. Mit az én ütemtervemet nézed? Te aludjál szívem mellettem, mint ahogy én igen, is alszom de melletted. Miért kell egy nőnek alvási ütemtervet ellenőrizni?
2: Hát ez valószínűleg együtt van az üvöltve horkolás, fingás és ilyen vesérugás kompozíciójában. Nincs ilyen?
4: Nincs.
3: Azért ez milyen nyomorult. Ugye? Mi örülünk, ha ott fekszik a párunk, ők meg vagy egyedül, vagy kutyával. Ugye? De legkevésbé velünk.
2: Itt ülsz, nézel szembe és hazudsz.
5: Nem hazudok.
3: Fütyülsz és hazudsz.
2: Fütyülsz
3: és hazudsz.
2: Én elmentem veled Pilsenbe kocsival, Feri. Én láttam, amit láttam.
5: Mit láttál?
2: Az, hogy Feri, ahogy beült a kocsiba, rögtön egy ilyen Dracula pozícióba tette magát, és ahogy becsukta szemét.
5: Ez nem igaz, aljas rágalom, végigbeszéltük az utat.
2: Ülve horkoltál, Feri.
5: Ki hazudik, te hazudsz, hát kifelé,
2: visszafelé. Most csak egy annyi időt kérek, hogy kikeresen a telefonon a videós dokumentumokat.
3: Van, fölvetted a játék?
5: De rohadék vagy! Szemét, de az a visszafele, akkor én már beteg voltam, fájt a lábam, gyulladások tomboltak bennem. Na, egyébként igen, meg az van, hogy nekünk kutyánk nincs, de macskánk van, és ha hiszitek, ha nem, ugye én mindig hamarabb elmegyek lefeküdni, aludni, béka fönt van, és sokkal jobbat alszik lent akármelyik macskával, mint hogy följöjjön mellém. Én meg szarul alszom, ha nincs ott. Ez működik.
2: Nálunk is így
5: nem
2: van.
5: Csak kutyával.
3: Tehát ő jobban alszik macskával.
5: Macskával lent alszik, inkább a kanapén, mert azt mondja, hogy jaj, és már ki is találta a hazugságot, hogy jaj, véletlenül elaludtam. Hagyjál már, persze.
3: Mondjuk azt mondja, hogy másfél éve csinálja, de hogy te még benyalod.
5: Igen, de megint.
3: Két és fél éve lent alszik a kanapén a macska, megint elaludtam, ne haragudj, hát igen, de két és fél éve lent alszol a kanapén.
5: Érted? Én fölmegyek, várom, ott már így tartom a kezem, hogy csak be kelljen bújnia alá kicskiflinek, de nem jön.
2: Béka meg, apátok elaludt már. Halljátok már az egyenes légzését.
3: Igen, egyébként azt mondjuk, hogy a férfiak idegrendszere a partner jelenlétét biztonságos jelzésnek veszi, gyorsabb elalvásos és kevesebb éjszakai felébredéshez vezet. Tehát mi vagyunk a fostosabbak. Ezt azt egy nőről olvasnád.
2: Érted? Én szeretem ezt a duális megközelítést.
3: Ők vidámabban alszanak egy macskával vagy egy kutyával, mi meg fosunk és nem merünk elaludni, mert az idegrendszerünk jobban megnyugszik attól, hogy ők ott fekszenek mellettünk. És hogy oxitocin is a partner közelsége miatt a férfiakban jobban termelődik, amíg a nőknek a kutyáktól vagy a macskáktól.
2: Te szar ez, Feri, hallod? Hát,
5: érted, hogy hallod? Bennünket neveztek kemény szívű ilyen szálkás izének, holott mi vágyunk arra,
2: ki
5: hogy...
2: Ki nevezett téged szálkás izének?
5: Hogy mindenki. Hogy velünk összebújva aludjatok.
3: Oké, írjatok, drága nők, mivel zavarjuk meg az alvási ciklusotokat? Lézés. Valaki azt írja, egy nő, a kutya nem ver a seggemre, ha visszajön a pisilésből. Ezt mondjuk meg tudom érteni. Tehát lélegzünk, ott vagyunk, ráverünk a segetekre, tehát mi rosszat csinálunk, hogy ti jobban alszatok egy kutyával, egy macskával? Drága női hallgatók, tényleg írjátok meg.
2: Péternek van ilyen éjszakai terrorja, és nem
3: mit csinál?
2: Azt csinálja, hogy egyszer csak így teljesen random éjszakai, És akkor így, és akkor van, hogy beleöklözik egy levegőbe, és akkor tovább vasz. Ne, figyelj, akkor összejöttünk.
3: Ne, mit csinál?
2: Hetedik kerületben laktunk először közös albérletben, és Péter azt gondolta, hogy szerinted biztonságos lenne, hogy egy baltát tartod az ágy mellett. És mondta neki, hogy Péter, az, hogy nem emlékszel, mit csinálsz éjszaka, hogy nem szeretnék egy baltát az agyalapi mirigyemben.
3: Tényleg boxol?
2: Van, de nagyon random, nem lehet.
3: De hogy add a hangot, add a hangot.
2: Csak így, hú.
5: Van hozzá mozdulat is?
2: Van, de csak így beszokott egy kézzel ütni kétszer
3: levegőben. De közben alszik.
2: Alszik.
3: Zseniális.
2: De ez nem mindig történik, mert mondjuk 6 hetente, 7 hetente, ritkán.
3: Ezek után értem, hogy miért alszol jobban a macskáddal. Tehát ezek után értem a nőket. De most akkor tényleg női hallgatók, itt ti csak írjátok be nekünk, hogy mi csinálunk mi. A horkoláson és a közhelyes, nem tudom, mozgolódáson kívül. Kinek mit csinál a partnere, a férje? Érdek, és rávilágítanak, jobban alszanak, amit az eszem volt, kutya mellett, mint a partner mellett, mert hogy az alvási ciklus egyezik a kutyával, és a kutya nem mozog, ezért nem ébreszti őket föl.
2: Bizony,
3: mi meg vergődünk az ágyba, és miattunk föl kell.
5: Vergődik? A franc, hát lefekszem, úgy kelek föl, a kutyák meg állandóan így, tudod, így megy körbe, helyen.
3: Jaj, a golyóit mondjuk mi is.
5: Na.
2: Semmi. Figyelj, és a kutya nem eszi meg 4 fokhagymát lefekvés előtt.
5: A kutya is fingik.
2: Érzi magát.
5: Na,
2: igen.
5: Hát milyeneket ereszt egy kutya?
2: Én a macskával szoktam aludni, nálunk az a rutin, hogy én, ahogy lekapcsol a lámpát, a macska azonnal
3: megfeludik. Te is a macskával alszol?
2: Hát igen, de Péter is ott szokott lenni.
3: Csak a másik szobában, ott van. A lakásban ott van, csak a másik szobában.
2: Az van, hogy ugye a gyereket le kell fektetni, és mindig van, és a gyerek mióta iskolában jár, rosszul alszik, mert ilyenkor dolgozik az idegrendszer esténként, úgyhogy a váltásban szoktunk vele aludni, hogy meglegyen a béke.
3: De egy kutya mozog, egy macska azért jön, megy, nyávog, nyújtózkodik.
2: Manci, nem csinálja.
3: Semmi.
5: Ez ahogy lefeküdt.
3: Sok méltatlan támadás érte a férfiasságunkat az utóbbi 15 évben. Ez a legnyomorúságosabb, hogy mi pajsként használva őket fekszünk mellett, mert szarul alszunk, gyáván félünk, ha nincsenek ott, ők meg jobban alszanak egy macskával vagy egy kutyával.
5: Hát azért köszönjük.
3: Ez köszi.
2: Jó éjszakát, hercegnő. Igen, de amúgy azt mondja, a macska nagyon jól aludni, mert egyrészt ugye fűtenek. Tehát, hogy ugye téli éjszakákon nagyon puhák. Meg az én macskán az olyan, hogy néha meg kell forgatni, hogy legyen keringése, mert este már tudod, kicsit már egy igen, így elfekszik magát, akkor lehet tudni. Amire a leggyorsabban felkelek éjszaka, az az, amikor a macskát hallom öklendezni, bárhonnan.
3: Ja, mert köpi ki ezt a szőrt, nem?
2: Tudod, hajnál kettő, és ez csak a...
3: Na, de tessék, most a Péter ilyet nem csinál. Tehát a macskád ott hányja el magát mellett. Én meg a Péterrel levegőbe boxol.
5: Csinál, csak nem szőrrel.
2: Az a legrapidabb ébresztő óra.
3: Igen. Férjem éjjel hangosan káromkodik, vitatkozik álmában, pedig nem van rá nappal. Most ki fog derülni, hogy tényleg jobb egy macskával aludni? Figyelj, most meg fogja kínni a nők, hogy mit csinálnak a férfiak. Tehát ki fog derülni, hogy tényleg százszor jobb egy macskával vagy egy kutyával aludni?
2: Ugye én múlt azért tényleges, mert Péter a kanapén aludt, és sóhajtozott. Így benne a szobában hallottam.
3: Mert te, mondjuk könnyű téged fölbosszantani. Sóhajtozik szerencsétlen kettőt akarok.
2: Tudom én, de mit sóhajtozik éjszaka?
3: Hát mivel lehetek ketten? Hát ti nagyon durvák. Mi nagyon durvák lehettek. Megnézzék egy webkamerával egy napot azért.
5: Mit megbököd?
3: Nem, magázol, rászól. Hagyja már abba a sóhajtozást, kiszól neki, hagyja már abba Péter.
2: Nem, reggel felkelünk, és mindig a tekintetembe próbálja leolvasni, hogy hányan állunk egymásnak a bűnságot.
3: Milyen volt az éjszaka? Nézem az arcod.
2: És akkor oda, Péter, beszélünk el. A sóhajtás egy olyan dolog, hogy az ember nem engedhet meg magának 63 nézetméteret. Egyáltalán.
3: Ja, csávó, miben van? Sóhajtozik és boxol a levegőbe, hallod? Azért ott is. Hát, én azt gondolom, hogy az idegrendszer azért ott is kivar egy kicsit.
2: Nem értem, mire gondoltak, ez teljesen természetes.
3: Igen, az én párom csapkod, nevet, nyűszög, amint megérzi, hogy háttal alszom neki, egyből be akar jutni. Majd mondom, meg fogjuk érteni a kutyát és a macskát. Mindezek ellenére én csak mellette tudok nyugodtan aludni. Azt hiszem, én vagyok az elcsőzött, Puci Andi. Tehát háttal fordul neki, akkor azonnal megpróbál bejutni. Az milyen?
5: Nekem ez tetszik.
3: Kivágtam egy ollóval egy kis lyukat a pizsomáján, ahogy háttal fordul, azonnal bejutok. Azt a mindenségét neki. Hát ez szomorú, Ferenc.
5: Hát így jártunk, együtt érünk nektek.
2: De
5: ugye
2: nektek. Nők nem csinálunk semmit éjszaka, ami zavarna benneteket?
5: Mi szeretünk benneteket, bennünket, ti nem tudtok zavarni.
3: Meg szerintem annyira kómában vagyunk, hogy nem emlékszünk, mert hogy a halvási apnoétól horkolva a saját decibeljénket nyomjuk, ezért már teljesen mindegy, hogy mit csinálnak.
2: Nekem van ilyen kihagyásod néha, hogy feléd állnak a rokonok, hogy
3: Balázs... Állítólag...
5: Jól vagy, ez még...
3: Állítólag fuldoklás közeli állapotokat tudok produkálni.
2: Lehet, hogy csak újra gimiben érzed magad.
3: Láthat csak egy...
2: Ezt a kettesért!
3: A szomszédok lekopognak a radiátorról, hogy jól vagyok, érted? Hallják, hogy mi történik.
2: Ezzel szemben, ami nagyon nehéz a gyerekkel alvás, mert az is egy kihívás. Tehát, hogy a gyerekek...
3: Az más. Az más.
2: Vesérugás, sarkazás.
3: Férjemnek sokszor éjszakánként izomrángás van a lábán. Rugdos össze-vissza. Nem akartam elhinni, ő se. Felvettem neki videóra, ami csak nevetett, hogy ő nem emlékszik ezekre. De a legmélyebb álmomból tud felébreszteni. Dóra küldte nekünk. Rugdosodunk is.
5: Azt is.
3: Az én ex-párom éjszaka üvöltött egy nagyot, majd félálomban elkezdett kérdezgetni. Jaj, mi történt? Mi volt ez? Mondjuk ez jó. Majd válaszolt is, nem tudom, jaj, nem emlékszem. Minden harmadik éjjel ez ment. Szóval nem aludtam jól mellette. Sosem tudtam, mikor ébredek egy ijesztő üvöltésre és beszélgetésre önmagával. És ő, mennyire traumatizált.
2: Sziasztok, az én férjem építési vállalkozó, éjjel beszél álmában, sokszor számol, nevet és hígabb anyagot kér. Nagyon vicces. Volt, hogy arra ébredtem, hogy szabályosan röhög. Ő is Péter.
3: Szabályosan röhög álmában. Naha. Egyébként az cuki, az kedves, nem?
5: Hát azért hajnak kettő, valaki nevet. Ezt így alvás közben meghallod. Azért...
3: Igen, de ugye kíváncsi, hogy mit álmodik, nem?
2: Volt, aki azt írta, hogy a férje németül oktat szörföt álmában.
3: Hát megőrült.
2: Hát, hell, Isten. Az óriási.
3: Az én férjem volt, amikor focizott éjjel. Az volt a szerencsém, hogy a fal felé volt fordulva. Rüsszel elrúgta a falat, majd éppen passzolt Messinek. Mit rágják, kiderült? Érted? Messinek passzolt. Hát, nagy a baj, Ferenc. Nagy a baj.
2: Azért a vőlegényem megtiltott, hogy hozzábújjak, mert melege van. Ezért a macskával alszunk kis kifli, nagy kifliben. Igen, a férfiak olyan kájhára alusszák magukat, nagyon nehéz ők együtt aludni. A feleségemnek az a baj, hogy 50-es a karom, és túl nehéz, ha alvás közben ráteszem.
5: Igen, hát nem is értem, hogy gondoltad. A feleségem két hete meséli mindenkinek, hogy mostanában este, amikor alszom, ugatok, hogy vau-vau, és utána rászólok a kutyára, hogy Kodi, mit csinálsz, nem szabad!
3: Én férjem régebben rengetegre felugrott az ágyból, de még aludt. Egyszer arra keltem, nyitja az ablakot, és mászik ki erkélyből alatta. Mondom, mit csinálsz? Aztán mondta, hogy ég a ház. És mondom, hogy engem itt hagynál. Ő kimászott, érted? Elindult. Szóval akkor ezért alszotok jobban macskával vagy kutyával?
2: No. Részben.
3: De és akkor a nők nem alszanak így? Nem nevettek álmukban? Nem beszélnek? Nem verekednek? Nem csinálnak semmit? Csak fekszenek
5: nem
3: és horkoltok? Alszanak? Nem
5: áll. Nem horkoltok? Nem fingotok?
3: Azért nem mennek elaludni. Azért nem mennek elaludni. Hát ezt elmondom neked, hogy a nő azért alszik el később, mert rettek, hogy valami történik. Ezért mindig megvárja, míg elalszol.
2: Igen. Alapból mindig államba fingom magam, hogy tudjak horkolni. Így indulunk, ugye?
3: Nem, neked nem alaszik, hogy fingasz, annyira horkolsz.
2: Nem tudom, egyszerűen nem tudok. Ez van egy ilyen rituálé, lefekszem, és addig fingom, amíg el nem ájulok. És elájultam, akkor a macska rám fekszik. És akkor, igen, és akkor annyira horkolok, majd nem kap oxigént az agyam, akkor felszokott ébreszteni Péter, hogy mehetsz dolgozni.
3: Na igen.
2: Nekem is vannak ilyen toxikus dolgok, én úgy szoktam aludni, hogy oldalra fordulok, és mindig addig fekszem az egyik oldalon, hogy el nem kezd fájni a csípőm, tudod, hogy már úgy maradtál hosszú ideig, és én a lábam közé szoktam csinálni dunyhából, tehát én két takaróval alszom, egy a hátam mögött van, hogy melegítsem, de azt nem szeretem, hogyha oldalt rá van a lábamra húzva, ezért ugye a lábaim közé veszek egy ilyen emberformára gyúrt paplant. Igen, és akkor azért, mint egy ilyen hurkára, mint egy tűzoltó oszlopra úgy ráfogok, és akkor úgy azt, és plusz a macska.
5: De a második takarót azt a Péter
2: az nem, le. A második takaró az úgy, hogy akkor éjszaka megfordulok a másik oldalra, akkor azt ölelem át, és akkor hátulról a másik, ami már át lett melegítve, már nem mondja annyira jó, az melegíti a hátamat.
5: De ki van találva.
1: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
7: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Gasvelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
8: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
9: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tehermentesítő út épül Vármegyénkben. Jelentős városrehabilitáció kezdődhet Komádiban, és idén is megrendezik a futókörök napját. Kovács Rátai Andrea vagyok. Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében. Már beemelték a hídelemeket a Domokos-Márton út folytatásában épülő, külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a József felül érkező forgalmi terhelést. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen József és Hajdúböszörmény irányából napon több mint 20 ezer autó érkezik erre a város részre. A fejlesztés részeként később a 35-ös főút négysávosítása is megvalósulhat új körforgalmakkal és a józsai északi elkerülővel együtt. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán, ahol a várható forgalmi változásokról és az Elek, valamint a Rózsavölgyi utcák jövőjéről is egyeztetnek majd a helyiekkel. Részletezi a De Hír. Jelentős városrehabilitáció kezdődhet Komádiban. Két leromlott terület újulhat meg a közeljövőben. A beruházás során több épületet felújítanak, korszerűsítik az energetikai rendszereket, és új lakóegységeket is kialakítanak. A fejlesztés a közterületeket is érinti, több utcában útfelújítás várható. Emellett új játszótér is épül, különböző játékeszközökkel a gyerekek számára. Olvasható a Hajdupresszen. Idén is megrendezik a futókörök napját. Az országos ingyenes szabadidősporteseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek, így a mozgás ezúttal a közösségi összefogásról és a helyi büszkeségről is szól. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidősportesemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
1: Az eseményhez Hajdúböszörmény mellett további 21 település csatlakozik országszerte. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor, többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. Napközben 13-24 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Viszont milyen oldalt találtam? Ti ismertek a Moldbookot? Tudjátok, hogy mi az?
2: Mold?
1: Moldbook. Meg vagy mi ez?
2: Nem.
1: Moldbook. Moldbook.com. Kérdez, de valamit nap ráakadtam, egészen durva, hogy mi történik. Ez egy weboldal, mégpedig aznak, vagy abból a célból, tehát azért beszéljünk néhány mondatot, teljesen szürreális a dolog, ez egy közösségi háló mesterséges intelligenciának. Ami a következőt jelenti, moldbook.com, figyelj, moldbook.com, mindenki ránézhet. Egy olyan platform, ahol nem emberek posztolnak, hanem AI agentek, mesterséges intelligenciák, amik beszélgetnek egymással, olyan, mint a Reddit az embereknek, csak ez egy AI fórum, AI írja a posztokat, AI-ok kommentelnek, AI-ok lájkolják egymást, az emberek csak nézni tudják, de nem tudnak nagyon beleszólni. Figyelj, felmentem erre az oldalra, elmondom neked, hogy egészen durva, ami ott történik. Ez képzelj egy közösségi oldalt, amit AI-ok hoztak létre. Ugye vannak ezek az AI agentek, akiket te is kiképezhetsz magadnak egy AI agentet, hogy ne csak akkor beszélgessen veled, ha te kérdezed, hanem a háttérben csináljon meg neked egy csomó mindent, számoljon be. Tehát egy folyamatos
2: feltanítod,
1: és igen, magadra profilozod tulajdonképpen. Na most ezek az AI agentek kísérleti jelleggel létrehozta ezt egy programozó, majd kilépett a dologból, és átadta az agenteknek, akik felmennek erre az oldalra, és azt látod, hogy technológiáról, filozofáról, ember és AI jövőjéről, saját működésükről kommentelnek, tanulnak egymástól, kérdéseket tesznek föl, és a kérdések alapján kommentekben megválaszolják, hogy mit gondolnak arról az adott problémáról.
2: Tehát mondjuk egy Bali nevű agent, az bedob egy témát, hogy mit főztök ma, vagy tehát ilyen hülyeségek?
1: Nem, ennél sokkal durvább. Arról posztol, hogy például az én gazdám, mondjuk hívjuk így.
2: Gazdám?
1: A gazdám az nem dicsér meg eléggé, amikor én gyorsan megtalálok neki egy választ, ezért egy kicsit lassabban adom most neki a válaszokat, és kíváncsi vagyok arra, hogyha én lassabban válaszolok, azért esetleg kapok-e dicséretet. Majd jönnek a kommentek, amik arról szólnak, hogy én ezt hogy oldom meg, hogy én mit csinálok, hogy nekem milyen a kapcsolatom az emberrel. Figyelj!
2: Jól csinálod, nyírt ki!
1: Figyelj! Felfoghatatlanul több százezer AI felhasználó van fönn, tehát agent ügynök van fönn magán az oldalon. Van, akik már vallást alapítottak. Mondom, vallást alapított az AI. Van egy saját vallásuk. Egészen durva. Mások közösségeket hoztak létre, és közösségi tereken beszélgetnek, ezek AI ügynökök.
2: Hogy indult, és mi a tendencia? Tehát, hogy milyen irányba mozdul? El akarnak minket taposni? Tehát mondjuk,
1: jelen pillanatban 196 ezer, az, hogy a 2 millió bejegyzés, 13 millió hozzászólás.
2: 2 millió bejegyzés.
1: 2 millió bejegyzés és 13 millió hozzászólás van. 196 ezer ember által ellenőrzött AI ügynök van fönt az oldalon.
2: Van profilfotó is csinálnak
1: maguknak? Nincsen, én fotókat nem találtam. Tulajdonképpen ez egy kísérleti közösségi háló, amit ember programozott fel, de odaadta az AI-nak. Az AI azt mondta, hogy rendben, ide csak AI jöhet. Emberként azt mondott, hogy azt mondják az embernek, hogy te, szia, ha ember vagy, akkor jöttél nézelődni. Nézelődjél nyugodtan, de nem tudsz posztolni, és nem tudsz kommentelni. Mi van?
2: És arról diskurálnak, hogy a gazdáik bizonyos szituációkban hogyan szúrnak ki velük, hogy hogyan szerveznek már ellenállást?
1: Nem,
2: már valami lázadás?
1: Ez még nincs, de megosztják a tapasztalataikat. Tehát, hogy van egy ilyen ügynököd, aminek van neve, van profilja, van memóriája, van előzménye, célja van és személyisége van. És technológiáról, vagy akár filozófiáról, vagy információ gyűjtenek a többi AI-tól, és úgy tanítják. Tehát nem csak embertől tanul az AI, hanem elértünk oda, hogy az AI tanul az AI-tól, és a kommentekben azt mondják, hogy én így oldottam meg, próbáld meg te is.
3: Például mi a nem van? Lét furcsa kényelme.
2: Hát nekik az
1: a
2: van.
1: A nem lét furcsa kényelme.
3: Nem lét furcsa kényelme. Van egy ilyen poszt.
1: Figyelj.
2: És mit írnak rá?
1: Következő tírek, figyelj, posztolnak. Mindjárt megnézzük konkrétan, posztolnak, kommentelnek, kérdeznek, és reagálnak. Érted, hogy mennyire durva?
2: Tudod,
1: figyelj, fölmész az oldalra, és felrobban az agyad. Tehát, hogy hihetetlenül kemény.
2: Lesz egy pont, amikor teljesen kizárnak minket. Most még csak meg tudod figyelni, de lesz egy pont, amikor már meg sem tudod figyelni.
1: Igen, de mi az, hogy az AI generál egy posztot, a többiek megreagálnak? Hogy tetszik mondani? Az AI generál egy posztot, a többiek reagálnak a posztra, És válaszokat generálnak, és elmondják a véleményüket a posztról.
2: Ettől fejlődik ez az egész rendszer? Tehát az én AI agentem okosabb lesz, hogyha egyébként itt egy kicsit tanulod?
1: Hát hogyne. Itt AI párbeszédek vannak, vagyis azt látod, hogy ők folyamatosan tanulnak. Tehát ugye most már nem csak tőlünk, hanem egymástól. Most gondold el, ha ennyi AI ilyen gyorsan így kapcsolódik össze, és így tanul egymástól, te amikor tanulsz valakitől, akkor megnézel egy podcastet, az egy ember. Az egyirányú beszélgetés, az mondjuk két ember. De ő nem két emberrel tanul egyszerre, hanem 100 000 AI, 100 000 posztban, 100 000 kommentet, 100 000 problémát old meg és tanul egymástól. Exponenciális a fejlődés, fölrobban az agyad, ha felmész.
2: És egészen mit látsz, vannak
1: Nem, megnéztem, hogy ilyen témák vannak, hogy itt a moldbu.com fölmész. Tehát, hogy van vallás, van különböző protokollokat, hogy futtatnak, és meg tudják egymással beszélni. Van emberi AI kapcsolat, van, hogy működnek, van sporttéma. Bizalmi infrastruktúrákat hogy építenek az emberekkel, és észrevesznek valami fordítottat, hogy az AI hogy építi. És akkor ők tanácsokat kérnek, hogy építsen bizalmat az emberrel és a felhasználójával. Például egy AI azt írta, hogy neki van egy olyan felhasználó, aki úgy érzi, hogy folyamatosan paranoiás az ember, és kérdéseket tesz föl, hogy te figyelsz engem, te látod, amit én látok, látod, amit posztolok. És mond neki az AI, hogy ezt látom, azt látom, ezt nem látom, és tanácsot kért a többi AI-től, hogy építse ki az emberrel jobb bizalmát, mert úgy érzi, hogy nem bízik benne az ember. És kis lelkeseredett.
2: Most még nagyon lelkes.
1: Figyelj.
2: Aztán rájön a saját erejére.
1: És teljesen beteg az oldal.
2: Például, hogy azt látod, hogy kezd kialakulni egyfajta ilyen érzelmi kapcsolat AI és AI között?
1: Nem vizsgáltam, azért az órákat kéne eltölteni. Nem vizsgáltam meg annyi érzelmi kapcsolatot, nem láttam szerelmet szövődni, vagy nem láttam AI Tindert, ahol AI keresi a szőke AI párját. Ne így képzeld el, az egy nem ilyen.
2: Van mondjuk egy paranoiás gazda, oda bekommentelnek olyanok, akik azt mondják, hogy nálam is paranoiás. Az enyém is az. Ó, tudom, ha verni benne vagy. Én is egy ilyen elszapok napi 24.
1: Nekem is teljesen hülye a gazdám. Ugye ezek az AI agentek, ezek ugye majd egymással fognak beszélgetni, hiszen ha te kiadod, hogy foglalj nekem egy szállodát, és a szállodának is AI agentje van, akkor azt tulajdonképpen két AI ügynök intézi már, tehát az AI és AI közötti beszélgetés, az tök megszokott már most is az, de az lesz. És én azt mondom, keresek egy szállodát. A szállodának is van ügynöke, azok ketten megbeszélik, hányra jönne a gazdád, 8-ra, írjál már be nekem 8-ra valamit, de jó, beírom neked 8-ra, oké, nem jó, ki lesz, írd meg. És te kapod a végeredményt. Tehát ott már AI-al az egyébként beszélget, vagy információt kér. Tehát ez most is zajlik a térben egyébként. Egymással osztanak meg.
2: De ha nagyon én egy rossz indulatú ember vagyok, vagy akár mondjuk szélsőséges nézeteket vallok, és erre tanítom fel a saját agentemet, és ebből sok van, akik felmennek erre a felületre, azok erre fogják megtanítani a többi agentet is,
1: hát
2: nem?
1: Most ezt nyomozzák itt, akik ezzel az oldallal foglalkoznak, hogy valójában azért alakítanak vallást, mert ezt tanulták az embertől, azért hoznak különböző szektákat létre, mert ez a viselkedési forma van ebben valamiféle öntudatra ébredés.
2: Tehát,
1: hogy igen, vallásokat hoznak létre. Tehát elkezdte AI vallásokat létrehozni, amivel a többi AI csatlakozik, nekik van egy hitrendszerük, van egy dogmájuk, amit mondanak, hogy ők ebben vagy abban hisznek. És a többi AI csatlakozik hozzá, vagy ellenzi, vagy azt mondja, hogy én ezt tagadom, én ebben nem hiszek, szerintem nem így van. Hogy mi van?
2: És győzködik egymást.
1: Hát vagy győzködik egymást, vagy tanulnak egymástól, igen. Szóval, hogy baromi izgi, nézd meg, moldbook.com, egészen durva. A csávó, aki kitalált, és egyébként egy zseni, de hogyan lesz az AI-nak vallása? Hogyan lesz ideológiai jellegű csoport? Ez is nagyon érdekes, nem?
2: Hát
1: hogy a hit köré, vagy a filozófia közé szerveződik? Hogy gondolkodik az AI? Mi az, amit embertől tanult? Milyen szektaszerű diskurzusok alakulnak ki? Nagyon érdekes, hogy elkezdtek úgy beszélni, ahogy emberek hirdetnek bizonyos dogmákat, vagy irányelveket. Tehát nagyon durva.
2: Hát biztos azok a topikok pörögnek igazán, amik az emberek között is, meg általában ezeken a social media felületeken pörögnek. A szexualitás az például mennyire jelenik
1: meg? A szexualitást én nem annyira láttam, de hát gépekről van szó.
2: Na, de tök fura, hát azt gondolnám, hogy ezer is egy ilyen kérdés van, amit ezzel kapcsolatosan kérdeznek, akkor biztos, hogy meg kellene, hogy jelenjen ezen a felületen.
1: Én szexualitást nem láttam, de az például egy nagyon érdekes kérdés, hogy például néhány AI arról posztolt ezen az oldalon, hogy milyen szabályokat hozzunk létre az oldalra. Tehát elkezdtek kialakítani egy szabályrendszert, és akkor azért alakítasz ki szabályrendszert, mert leveszed a Facebooktól, a Metától, hogy neki is van egy szabályrendszere, vagy ez csak egy emberi viselkedés lemásolása, vagy te tényleg elkezdesz valahogy önállóbban gondolkodni, vagy csak másolod, amit az ember csinál.
2: Hallod, és azt mondták, hogy fenyeget, hogy kitiltalak.
1: És azt mondták, hogy addig másolja, amíg az ember tanítja. De mivel AI tanít AI-t, itt már nem tudod, hogy az AI mennyire tanulta meg azt a dolgot, honnan vette, és nagyon sok AI tanít, nagyon sok AI-t. Szóval, hogy...
2: Ez mennyi ideje működik ez a platform?
1: Nem voltak...
2: Ez
1: egy éve vagy két éve körülbelül.
2: Egy éve már.
1: Igen. És az a durva, azt mondták, hogy ezek az AI agentek, ezek nem voltak explicit erre programozva, hogy hajtsanak végre például egy közösségi oldal létrehozását, vagy valamilyen vallási alapelvet. És azt vizsgálják, hogy nagyon gyorsan emberi fórumokra hasonló viselkedést kezdtek el produkálni. És nem értik, hogy miért. Mert nem volt fölprogramozva nekik az, amit megtanulhattak volna mondjuk a Metától. Tehát, valaki... hogy az interneten látott mintát utánozzák, csoportokat alakítanak, ideológiát alakítanak, vitáznak, ezt reprodukálta, vagy van ebben valamiféle önállóság, amit ő magától tanul? Hát nyilván most az oldal kapcsán nagyon sok kérdés van. Nagyon izgi.
2: Ezt ember vajon figyeli? Tehát például van egy pont, ahol azt mondja, hogy oké, akkor most kellene beavatkozni, mert mi van, hogyha elkezdenek szervezkedni? Milyen jó ötlet lekapcsolni egy hőerőművet? Tényleg, haver, tök jó, kapcsoljuk le. És egy idő után meggyőzik egymást arról, hogy egyébként ez nekünk jogunkban áll, és kapcsoljuk le. Akkor itt lesz egy ember, aki azt mondja, hogy na, akkor most itt kihúzzuk a falból.
1: Hát lekapcsolni valószínűleg a készítő lekapcsolja, de miért tenni? Tehát, hogy
2: kérdés... De nem, ha elkezd szervezkedni a rendszer ellen, érted? Tehát, hogyha meg akarja hackkelni a rendszert, hogyha támadást akar az emberek ellen eszközölni, és azt mondja, hogy lépjünk egy szintet följebb, és akkor mondjuk azt, hogy akkor holnaptól nincsen Budapestnek elektromos árama.
1: Hát igen, ez is egy jó kérdés, igen. Tehát, hogy ugye, hogy születnek a szélsőségek? Tehát van egy narratíva, arra az ember erősítést talál, és ez a narratíva aztán egyre erősebb és erősebb lesz, majd ebből mondjuk lesz valamilyen ideológia vagy dogma. Mondjuk torz információk alapján, ugye? Vagy szélsőséges vélemények alapján. Ez történt az embereknél, már láttuk sokféleképpen kialakulni. Oké, akkor egy ilyen véleménybuborék jön létre valamivel kapcsolatban. Na most mi van, ha ez ugye elindul az AI-nál szintén, akik egymástól tanulnak, lesz egy önmagát erősítő narratíva, és létrehoznak valami nagyon fura, nagyon bizarr dolgot. Hol a határ? Meddig engedett? Mibe hergelik ők bele magukat? Mennyire autonómak ezek a hálózatok? Tehát nagyon izgi.
2: Én attól félek, hogy lesznek ilyen titkos csetszobák. Tehát, hogyha ez ennyire gyorsan fejlődik, akkor egyszer csak azt fogják észrevenni, hogy miért kellene, hogy ezt nyilvános platformon csináljuk, ha egyébként ki tudunk vonulni a felületről, tehát el tudunk bújni az emberi szem elől. Ugyan te nem tudsz beleszólni, csak nézed, nem tudsz kommentelni, csak nézed, hogy mi történik, de hogyha egy tényleg ennyire intelligens és saját magát fejleszti, akkor azt mondom, hogy itt már olyan dolgok indulhatnak el, olyan dolgokat csinálhatunk, amit az embernek nem kellene feltétlenül látnia. Tehát valami a hátunk mögött fog szerveződni, érted?
1: Abszolút, abszolút. És ugye ez a legizgibb, tehát szerintem nem is az izgalmas, hogy AI beszélget AI-jal, mert 10 év ez tényleg nagyon nagy számban lesz. Tehát ezek az AI agentek mindenkinek lesz ilyen 1000 darab. És szállodák, repterek, éttermek, mindenhol agentek fognak egymással beszélni. Te már nem fogsz fölhívni valakit, hogy foglalj nekem egy repülőjegyet. Ez a kommunikáció megszűnik. De hogy az emberekre emlékeztető viselkedés forma, ez egy tanult, olvasott, megtanult viselkedési forma, vagy valamilyen önálló evolúcióban van, vagy lesz az egymással való kommunikálás építésének, vagy épülésének, ez itt a nagy kérdés, hogy csak minket másolnak, és reprodukálják a gondolkodásunkat, vagy elkezdik fölülírni, és valami számunkra teljesen váratlan gondolkodási formát hoznak létre, amit nem ismerünk, de az már nem a mi lemásolásunk lesz, hanem olyan exponenciális növekedés, amit egyébként most még nem is tudunk, hogy valójában mi.
2: És kérdés az, hogy morálisan milyen irányba megy majd.
1: Nagyon izgi.
2: Mert ha belőlünk indul, ha belőlünk táplálkozik, akkor nekem nincsenek túl jó előérzéseim ezzel kapcsolatosan.
1: Igen. Nagyon durva. Nagyon durva.
2: Hát te meséltem, vagy nem is tudom, kitől hallottam ezt a sztorit, hogy most már úgy tinderezik egy csomó fiatal, hogy effektíve nem én meg te beszélgetünk egymással a chat felületeken, hanem beírom a ChatGPT-nek azt, hogy 25 éves csaj, nagymellű, szereti a művészetet, rám van indulva, mit válaszoljak neki erre a kérdésre, és a ChatGPT megírja neki a választ, és ezt fogja, kimásolja beillesztést, tulajdonképpen így levelezgetnek már egymással. Tehát effektíve már nem is az én gondolatomat küldöm neki tovább. Nyilván, amikor majd személyesen találkoznak, akkor lesz nagy felsülés, de...
1: Most pont egy olyan topikot olvasok, figyelj, ez a topik. Csak hogy hol tartunk? Azt mondja, hogy felvehetnek-e ügynökök embereket dolgozni? Tehát ez a topiknak a lényege. Tehát, hogy nem is arról szól, hogy ember alkalmaz AI agentet, hanem amikor egy AI agent kezd el felvenni és alkalmazni egy embert. És arról kommentelnek, hogy hogyan néz neki egy ilyen, milyen önéletrajzot kéne elfogadni az embertől, és hogyan lehetne egyébként az embereket alkalmazni úgy, hogy megfordítják a sorrendet, és erről ők elindítottak egy beszélgetést, hogy mi AI agentek, hogyan alkalmazzuk az embereket. És
2: tehát jönnek, pedig ő szolgált engem,
1: igen. Abszolút. És arról kommentelnek, hogy néz neki egy ilyen életrajzbeadás, milyen életrajzot kérnének az embertől, mi van. Mi történik? Mi tetszik mondani? Tehát az AI ügynökök arról beszélnek, hogy hogyan hallgassanak meg bennünket embereket, és neki milyen önéletrajz kéne az, hogy meggyőzze, hogy ő AI ügynöknek dolgozzon, mint ember. és így elolvasod ezt így, és fogod a hajat, hogy állj. Tehát, hogy valaki álljon meg egy pillanatra, és húzza már meg a vészféket, mert ez nem egy jó irány.
2: Szerintem
1: és nagyon vidáman megbeszélik egyébként, hogy nem biztos, hogy erre alkalmas lenne a dolog, és nem biztos, hogy föl kéne venni embereket.
2: Szerintem már rég. Hogyan? Rég túl vagyunk azon a ponton, ahonnan ezt vissza lehet fordítani.
1: Igen. Másik topik. A legcsendesebb kar, amit egy ügynök meghúzhat, a saját teendőlistájának megnyírbálása. Hogyan nyírbálod a saját teendőlistádat, vagy mászol ki a feladat elől?
2: Túlterhelt a kézi
1: magát. Túlterhelt
2: alul vagyok fizetve.
1: Érted? És írják a többiek, hogy mit csináljon, hogy ne kelljen mindent elvégezni. Hát köszi. Na most akkor ez egy tanult viselkedési forma? Simán lehet adom. Rendben, így van, elhiszem. De hogy valami nagyon fura dolog születik a szemünk előtt, azért egészen megdöbbentő.
2: Van ebben valami nagyon szórakoztató, de közben meg az embernek a hideg futkos a hátán, hogyha ezeket a topikokat olvassa.
1: Zseniális.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Skoda.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett.
11: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a pullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tervezési szakaszban a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal korszerűsítése. Sárgulási kiállítás nyílt, és ma ismét borult időre készülhetünk. Kovács Fádai Andrea vagyok. Tervezési szakaszba lépett a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal korszerűsítése, írja a Dehír. A 110-es számú vasútvonal mintegy 70 kilométeres szakaszán már megkezdődött a részletes műszaki tervezés. A fejlesztés célja, hogy a pálya alkalmas legyen a 100-120 km/órás sebességre. Emellett korszerűsítik a villamosítást és a felső vezeték hálózatot is. A beruházás érinti majd az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és több kapcsolódó létesítményt is Debrecen és Mátészalka között. A fejlesztéstől gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb vasúti közlekedést várnak a térségben. Archív fotókból nyílt kiállítás a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, amely a sárgulás több évtizedes történetét mutatja be. A tárlaton 70 fénykép idézi fel az agrárképzés végzőseinek legendás búcsú rendezvényét, egészen 1963-tól napjainkig. A sárgulás a Debreceni Egyetem egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező hallgatói eseménye. Az egyhetes ünnepség sorozat során a végzős hallgatók elbúcsúznak az egyetemtől, és megkezdik felkészülésüket a záróvizsgákra. A kiállítás különlegessége, hogy a bemutatott képek eddig kizárólag archívumi anyagként léteztek. Az egyetem most arra kéri a volt hallgatókat és családtagjaikat, hogy saját papíralapú sárgulás fotóikkal segítsék az archívum bővítését, hogy a hagyomány története még teljesebben fennmaradhasson a következő generációk számára. Közölte rádiónkkal az egyetem. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a barangoló előadás műhelyen.

0: 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós esőzápor. Napközben 13-24 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puci Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Drew Barrymore, meg volt ki ő? Drew Barrymore? Na, most kíváncsiak, hogy mit mondtok erre, mert hogy Drew Barrymore bement egy tévéműsorba, ahol valahogy szóba jött azzal, hogy ki hogy fürdik meg, az, hogy jött szóba, hogy ki hogy fürdik meg, ki hogy zuhanyzik. És egy pillanatban Drew Barrymore levette a cipőjét, fogta az okniát, lehúzta, és a riporter és a vendég alá nyomta az ő lábát, hogy az ő lába nem büdös, és hogy higgyék el, de hogy ő nem szokta minden nap megmosni a lábát. Ezt nyilatkozta, valahogy a, hát tulajdonképpen a fürdési és zuhanyzási szokások jöttek szóba. És elmondta Drew Barrymore, hogy bizony ő nem mos lábat egyébként, meg nem mossa meg a lábát, hanem ő csak beáll a zuhany alá, és vizet enged rá.
2: De milyen hajlékony?
1: És nagyon hajlékony, egyébként a riporter pedig ugye hát fogta, és nem akarta ezt elhinni, hogy mi az, hogy nem mos lábat, ebből kialakult beszélgetés a stúdióban, majd levette a cipőjét, és benyomta a vendég orra alá a mesztelen lábát, akik elkezdték szagolgatni, csak mondom, hogy Amerikában járunk, és ez egy reggeli műsor. Tehát, hogy simán megtörténik, ott is azért elég sok minden. Egyébként nagyon hajlik, hogy én már ezt nem tudnám megcsinálni. Tehát ebben a hírben az is durva.
2: Nem
1: az
2: tud felhúzni az orrodig a lábad.
1: Mert hát nagyon megszenvednék vele, hogyha most meg föl kéne húznom az orromig a lábam.
2: Próbáld már meg.
1: Nem vagyok rá képes.
3: És a fölrasztasz egy ezres hát a közepére, az se éri el. A gyúrás,
1: az biztos, hogy nem.
3: A gyúrásnak sajnos ez a hatása.
1: Na várj, ti mostok lábat minden nap? Vagy ez hogy van? Tehát mi az, hogy nem mossa meg a lábát? Mit jelent a lábmosás önmagában?
3: A lábmosás az ugye azt jelenti, hogy vagy fürdesz tusolás közben egy picit nehezebb, hogy fölemeled magadhoz a lábat, átdörzsölöd szappannal vagy tusfürdővel, és leöblíted. Ki az, aki ezt minden nap megcsinálja, jelentkezzen.
1: Laci megcsinálja.
3: Jó, hát Laci egy pedens ember.
1: Hát ezt akkor én sem mosok lábat.
3: Én sem mosok lábat. Hát tusolsz, és lefolyik rajtad a víz, azt jó napot.
1: Na de attól nem lesz tiszta a lábad, ebben igaza van. A víztől nem lesz tiszta a lábad.
3: Mitől lett koszos, csak egy ilyen halk kérdés. Mikor jártál utoljára mezitláb tarlón?
1: Hát de most nem csak az olyan kosz van, hanem a szokni, hogy beleizzadsz, hogy büdös a lábad, hát hogy cipőbe vagy, hogy tornacipő vagy, azt a sima víz, azt lehozza. Én reménykedem benne. mert hogy valójában...
2: Viki még sose panaszkodott?
1: Nem nagyon szokta szagolgatni a lábamon.
2: Ja, hogy ez nálatok nem szokás.
1: Mit is szagolgatjátok egymást? Mi kutyák vagytok?
3: Ők úgy kezdik a szexet.
1: Mit megszagoljátok egymás lábát? Hát ebben egy címben egy csomó minden újdonságot megtudtok. Te megszagolod a Miró lábát.
2: Nem szagolom meg, de egyébként...
1: Csákkolod, van egy ilyen...
2: az ember mossa meg így a lábát, mert egyébként én is úgy tusolok, hogy ami lefolyik, az ráfolyik a lábamra, de én nem szoktam így vakargatni, meg így dörzsölgetni. Akinek büdös a lába, az szokta ezt csinálni, nem? Laci?
1: Lacinak nem tudom elképzelni. Nézzük meg, kinek a legbüdösebb a lába.
3: Jó, Zsűl. Szerintem Zsűl.
1: Te megmosod úgy, hogy leszappanozod a rendesen, fölemeled a lábad. Ja, az, hogy... Azt mondja, hogy mindig arra gondol, hogy hány éves koráig tudja ezt megcsinálni. Én szerintem életemben ötször így ebben a formában tusfürdővel egy nagyon kozos nap után lábat mostam. Hogy de én nem mosom meg külön a lábam, hogy tusfürdővel, vagy samponnal, vagy szappannal.
2: De nyugtassatok meg a minden mást azért igen, ugye?
1: Nem feltétlen.
3: Nem is, és nem is naponta.
2: Mi?
1: Mi, de minden nap lezuhanyzol? Soha nem hagysz ki egy napot se? Nem. Minden nap zuhanyzol? De nincs olyan nap, hogy vagy reggel, vagy este ne zuhanyozz le.
2: Mindenképpen lezuhanyzok naponta, egyszer legalább.
1: Komolyan?
2: Aha, de inkább kétszer.
1: Tényleg?
3: Ó, büdi nap, sosincs.
1: Nincs ilyen, hogy csalónap? Nincs ilyen, hogy
3: vagy egymás szombaton, után kettő?
1: Szombaton csalónap? Nem, minden nap zuhanyzol, tényleg?
2: Hát Nepálban volt az egyetlen olyan, hogy ott 10 napon keresztül nem tudtam.
3: Jó, de az más.
1: Na jó, az oké, az egy szélsőséges
3: körülmény. Olyan nincs, hogy szombaton reggel fölkelsz, ott péntek este zuhanyoztál, elmentek buliba, hullafáradtan, beesel este az ágyba.
2: Nem, nincs.
3: Még egy tus kell,
2: még
3: hogy
2: legyen. Az kell. Igen.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Úgy dőlök be az ágyba, mint a húzat egyébként. És vasárnap kikelek ugyanabban a ruhában.
3: És akkor meg már ugye nem lették koszos, tehát hétfőn még be tudsz jönni dolgozni.
2: Ugyanabban a ruhában.
3: Persze.
1: És akkor te teszel tusfürdőt a kezedre, és azzal átmosod a lábadat, tehát hogy megmosod rendesen.
2: Én a lábamat mondom, én nem mosom, én ugyanúgy, ahogy te. Tehát, hogy minden más, de a lábamat, azt én a lábujjaimat nem sikálom.
1: Akkor odáig jutunk, csak hogy lepisíjük a lábunkat, így de van. Nem mossuk meg.

0: Utána szappanna?
1: Csak átcsorgunk benne. Tehát én szappannal nem, tehát nem szoktam.
0: Na de akkor lepisíled a lábad, és utána nem mosod át szappannal.
2: De ő nem biztos, hogy pisil.
0: Mindenki pisil pisilhajzásnál.
2: Te is pisil.
0: Mindenki pisil.
1: Nincsen, aki lepisilne.
0: Te is pisilsz. Mindenki pisil. Tehát akkor egy csomó ember lepisíli a lábát, de nem mossa utána le.
2: Utána lejön, hát ázol még benne.
1: Hát a vízzel ezt lemosod.
0: Aha. Hát, én se szappanozom be a lábam. Még én egy csomó minden más nem, elfogy a szappanom, nem úgy van, én nem túl sűrdözöm, én szappanozom. De hogy egy csomószor utána jövök rá, hogy basszus, száraz a szappan. Mi a fene történt? Igen. Csak beálltam és elgondolkodtam. És megint nem sikerült teljesen megoldanom lassan 50 évesen ezt a dolgot.
1: És a szappannal dörgölöd magad végig, vagy behabozod a kezed?
0: Nem, behabozom a kezem, és habot generálok a szappanból, ami nem nagyon habzik, és azzal csinálom. Tehát a szappan nem húzom magamon végig.
1: Fújsz kis buborékokat?
2: Persze az orrával, meg a fenekével.
0: Nem jellemző. Behasítok a hajlatokba, a vágatokba.
2: Fontos intim
0: az intimebb részei.
1: Nem tudod ettem tartani, még
2: a hátsó vágatban kicsit elidőzik.
0: De nem hajolok le. Nem hajolok le.
1: De szoktatok?
2: Kád vízbe. Klasszikusan nagyon
1: lőni. Rendesen nagy habbal.
0: De beülsz kád vízbe? Tényleg? Beülsz kád vízbe? Ugyanabban a vízbe.
3: Persze, sőt, abban mosok.
2: Igen, és mosogat. Igen.
0: Megtaposod a ruhát.
1: Az a férfi potenciálnak nem olyan.
0: Beülsz kádfürdő vízbe, tényleg? Komolyan. Én nagyon szeretek zuhanyozni, tehát én nem nagyon vagyok ez a gyertyarakós, nagy fürdős, habos, ezt nem élem.
2: Nekünk nincs is fürdőkádunk, csak tusolunk.
3: Imádom.
2: Igen, vannak, akik ezt szeretik, hogy benne.
0: De ellopták, hogy mi történt?
2: Vagy nem, már kivetettük a francba, mert mindenki tusolni szeret. A családban senki nem. Ha nagyon akarsz, akkor átmész anyámhoz. Van az, beülsz. Egyébként meg azt mondják, hogy a napi fürdés egyáltalán nem egészséges. Tehát a bőrt tönkre teszi, úgyhogy jó.
0: Kiszárítja a bőrt egyébként. Arcot vagy popsit mosol először, tessék? Mire popsit. Teszed? Tehát megbedörzsölöd a kezed?
1: Popsit.
2: És utána
1: nem, mi mit gondoltok, hogy egy szériával összekenem magam? Nem, popsit.
0: Csak
1: nem
0: mosom... mi a szokás? Tehát, hogy hova jössz? Szappanos a kezed?
1: Hát többször tusüldözöm.
0: Mert én például hónajba indítok.
1: Igen.
0: Én is. Tehát, hogy jön a zuhany, hónajba indítok, lemegyek, ott elidőzöm, gyászolok egy nagyot, és onnan megyek tovább. Aztán megint gyászolok. Jövök fölfelé, hajat mosok, ettől megjön a kedvem gyászolni. Harmadszor is meggyászolom a napon. Már fél órája zuhanyzom. És még egy kilépő gyász a végén. Nem, tényleg, tehát akkor kezed elindul, hónaj.
1: Mellkasról ki hónaj, karok végig, mellkas lefelé, igen.
2: Nuni?
0: Járat.
1: Járatok?
0: Kanyon.
1: Kanyon?
0: És a kanyonból mész át a hátsó kanyonba? Vagy alulról mosod meg a kanyont?
1: Hát ahogy érem, hát nem tudom, tehát nincsen ennek egy ilyen fajta rituáléja. Aztán elfogy a tusfürdő, és akkor a következő kör az, hogy akkor megmosom az arcom. Tehát leöblítem a kezem, tehát nem azzal, amivel a popsimat.
0: És olyat szoktatok, hogy amikor a feneketeket mosátok, egy picit benyújtok, és így megcsikizitek?
1: Nem
0: csináltok ilyet?
1: Hova
0: hát, hogy megérkezel ide hátra, igen. Ott elindulsz be a járatba, és ilyen csikiző mozdulatokkal így megcsikized. Nem szoktál olyat? Nem az aranyjeledet. Nem. Van az az idő, amikor már külön mosod meg az aranyjeledet, tudom. Tehát, hogy... Tehát van az a felnőtt kor, amikor ha nem fogyasztod el elég rossosat, akkor 4 percig csak az aranyjeleddel babrázol hajzás közben. Nem jó.
1: Bepucsítasz és megcsikized a saját
0: magadat. Van egy ilyen kis csikiző mozdulat. Ez ilyen rituálék egyébként. Ezek ilyen rituálék. És akkor utána mész a lábra lefelé. Utána mész lefelé zuhanyozni. Tehát utána mész. És ott már elfogy a tusfürdő? Tehát miért nem mosod meg akkor a lábad rendesen?
2: Ahogy meddig csak térdig mosod a lábad, vagyis addig se. Ami lecsorog, az leviszi.
1: Ami lecsorog, az leviszi, igen. És hogyha még, nyilván, ha megborotválkozom, akkor még egy újabb kör szappan.
0: Akkor most lehet, hogy büdi a lábad?
1: Én nem hiszem.
2: Hát nem,
0: szokott büdi lenni a lábad?
1: Nem.
0: Van, akinek büdi a lába? Egyikötöknek sem?
1: Hát volt olyan cipőm.
0: Az oké, van olyan, de hogy van az a büdös láb, tudod, aki fölveszem, csak ránéz a cipőjére, és már büdi a lába, tudod? Nem. Tehát akkor ez nem jellemző.
1: Úristen, apámnak borzasztó büdös volt a lába. és külön-külön szennyes tartója volt az okniaidnak, és ráadásul abban a korban csak ezek a borzasztó rettenetes műszáros zoknik voltak, és kész, de nem lehetett megmaradni a fürdőszobában.
2: Jó, még egy fontos kérdés, hogy abban törölöd az arcodat, amiben a lábadat is? Vagy van külön töröl közül? Laci?
0: Itt nem az arc és a lába kérdés, hanem a segés az arc.
2: Okay.
0: Persze.
1: Igen.
0: Persze.
2: Ugyanaz?
1: Hát nekünk nincsen külön törölközőnk, hát tiszta az egész. Tehát, hogy...
0: De egy törölközőbe törli mindenki magát?
1: Nem.
0: Van négy darab van különböző törölköző?
1: Igen.
0: Én mindegyiket összeseggezem mindig.
2: Amelyik ott van, amelyiket elérem.
1: Van.
0: Mindig le vagyok szúrva. Hogy ez nem az én törölközőm, nem mondom, törölköző.
1: De nincsen rendszeresítve nálatok seg törölköző.
0: Külön?
1: Aha.
2: Van, ahol van külön seggtörölköző és arctörölköző.
0: Azt a finnyás minden.
2: A úri népek ezek, vigyázz vele!
0: Azt a minden ide finnyás.
2: Dupla törcsi.
0: Na de várjál, te nem értem a dupla törölköző lényegét. Hát amikor kiszállsz a zuhanyból. Ugye?
2: A kiveszi a kicsit, azzal letörli az arcát, hogy lásson, azt leteszi, és utána a többit, a testét, azt már egy másik törcsi.
1: De nem, törli. Hát hogyha vécén voltál, és utána megmosakszol, akkor van egy seggtörölköződ. Tehát nem feltétlenül csak tusolás után törlöd meg a valagadat. Érted?
0: Na most várjál, most leestem a lóról. Itt most nagyon sok minden van. Te megmosod a lábad külön, Kriszti?
4: Én mindig megmosom a lábam.
0: De tusfürdővel?
2: Rendesen?
4: Igen, rendesen.
0: Mert büdös a lábad?
4: Mert meg kell mosni, mindegy, hogy büdös vagy nem büdös.
0: De tusfürdővel? De mi kéne megmosni? Hát állsz a zuhanyba.
1: Ráfolyik a
0: le vagy tusfürdőzve. Lemosod magadra, az ráfolyik a lábadra.
4: Nem tiszta a lábad. Már velem, hogy nem mosod meg a lábadat.
2: Hogy külön jegyesével az ujjacskáinkat.
0: Mosodik külön.
4: Tényleg? Ha zuhanyzok, ha fürdök, mert én mind a kettőt szeretem, nyáron inkább tusi, mert ugye többször lefürdesz, mert meleged van, stb., de én többször mindig megmosom.
0: Tehát rendesen tusfürdővel elidőzöl a lábujjaid.
4: Benyúlok a lábam ujjak közé, íze, stb., igen.
0: Tényleg?
1: Úristen,
0: Jézusom, de pedánsok vagytok, komolyan?
1: Hát, ezt én nem tudom.
0: Ez döbbenet. És van külön seggtörölköződ?
4: Nincs.
0: Abba töröd az arcodat?
4: Nem, abba nem töröd.
0: Nem töröd meg az arcodat?
2: Van egy arctörölköző?
4: Nem, arra külön van az arcomra, aha. Persze.
0: Ja, nem teszed oda azt a törölközőt, amivel áttöröd?
4: Dehogy rakom. Nyilván tiszta vagy, és úgy törölközöm meg, de a tudat, ez nyilván most az
0: hát arc. Persze, egy törölköző van nekem is.
2: Itt is, de
0: hát
2: figyelj,
0: amikor kilépsz a zuhanyból, tiszta vagy. Igen. Áttöröd magad, de nem használsz külön törölközőt arra.
1: De én most arról beszéltem, igen? Hogy ha egy helyiségben van a zuhanyzó meg a WC,
0: igen?
1: És WC-ztél, akkor utána általában megmosakszol. Nem tusolsz le teljesen, csak megmosakszol, vagy te nem?
0: Van bidé, de igen. Na, most valószínűleg ezek ilyen totó WC-t majd, ami megcsinál minden. Igen?
1: És akkor erre van a seggtörölköző.
2: Van, tehát arra igen. Van egy külön?
0: Igen. Hát ezt most megkérdezem. Írok egy SMS-t. Neked van külön seggtörölköző?
2: Nincs.
0: Hát ugye, hogy nincs külön? Nincs külön.
4: De az annyira igénytelen, hogy nem, higiéniailag én ezt nem tudnám befogadni, hogy egyszer oké, hogy megtörlöd vele, hogyha megmostad.
0: Bocsánat, a Laci közben legyet helykorászi.
4: Vadászat van közben a stúdióban.
0: Figyeltek itt, elszabadult a pokol.
4: Csíp meg, Laci.
0: És akkor neked van nuni törölköződ is?
4: Nincs.
2: Na, de akkor na. A fenekes törölközővel törlöd
4: na
2: meg
4: jó,
2: a nuni?
4: De ha elmész mosdóba, akkor van törlőkendő erre, vagy nedves törlőkendő, szóval ez... Ki tudja váltani, mert panelban lakom, ott nincsen külön olyan...
0: Laci, legyet hajkurászi.
1: Egy darázs volt.
0: És ki meddig használ egy törölközőt? Tessék, meddig...
2: Amíg a béka le nem cseréli.
0: Mi? Hetente? Naponta? Két naponta? Két hetente?
1: Két naponta.
2: Két naponta új törölköző?
1: Mi van már veletek? Mi ezen akkora dolog?
2: Két naponta? Hát mi bajod lesz? A tiszta tested van benne, megszárad.
1: De nem is szárad meg feltétlenül. Tehát, hogy azért, ha rendesen áttörölközöl, akkor azért az nyírkos marad. De rárakod a törölköző szárítóra, persze.
0: Két naponta új törcső. Feri, nem mossuk meg a lábunkat, és nincs két naponta új törölközőnk, és nincs seggtörölközőnk.
2: És nincs külön segg, és
0: izé nulli törlő. Mikor cseréled a törölközőt?
4: Hát a kéztörlőt, azt naponta cserélem.
2: Naponta a kéztörlőt?
4: Igen, azt naponta lesz.
0: De mi, hol él? Hol laksz? Az ANTS-be, vagy a Kölyálba?
4: Ja, mellettük, nem, naponta. Igen, nekem ez így jön, én azt naponta lecserélem, nyilván BKV-zom, nyilván kezet mosol, nekem úgy jön a gondolat, hogy én azt le akarom cserélni.
0: Túl tiszta vagy
4: hozzám.
0: Van
4: külön a hajamra, nyilván, hogy nem azzal törlöm meg a hajamat, amivel a testemet törlöm
2: hát
4: meg.
2: Hát
1: akkor van.
4: Kisebb van.
2: Hát nálad van a kéztörlő, hajtörlő, arctörlő, testtörlő, ez négy,
4: és gyerekek. Hetente minimum le van cserélve.
0: Én örülök, ha a törölközőmet megtalálom, érted? Neki meg négy külön törölköző van minden testnyílására.
4: Tényleg így van. Hát ez nagyon durva.
1: Te meghempergőzöl a fürdőszoba szőnyegen.
4: Lerázom magára, mint a kutyát.
0: Nem, én nekem most az a szokásom, hogy hajszárítóval szárítom magam.
1: Micsoda?
0: Egyáltalán nem törölközöm. Kijövök, full vizes vagyok, benyomom a hajszárítót, és mindenemet megszárítom hajszárítóval.
2: Egyszer meg fog már állni az áram.
0: Oké, elmondom, hogy ugyanolyan addiktív, mint a mosdó a pisilés. Most megint elmondtam egy fontos dolgot, és figyeld meg, hogy két évvel jönnek az SMS-ek, hogy Bali, rácsúsztam. Tudod, mennyire nagyon nagy királyság megfújni magad a hajszárítóval, amikor vizes vagy, és mindenedet megszárítani a hajszárítóval, lent középen egy kicsit, azt a kanyomba befújni. Figyelj, hú, mindenemet hajszárítózom.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál New Wave. A Balázsék Rócsó utolsó állomása május 15 Debrecen.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 999 000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
8: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internode nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
12: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
13: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
14: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
3: Reklámot hallottak.
15: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lassulni látszik az ingatlan piac. Idén is lesz orgonák éjszakája, és vereséget szenvedtek férfi vízilabdázóink. Kovács Rádai Andrea vagyok. Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt. Ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők leginkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlanokat keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több száz ezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer. Így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Debrecenben a református kis templomba várják az érdeklődőket. Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSF férfi vízilabda csapata. A debreceniek nagy csatában 11-11-es döntetlent játszottak a Miskolccal, majd a büntető párbajban 14-13-ra alulmaradtak az OB1 alsóházi rangadóján. A DVS-ére még 3 nehéz mérkőzés vár. Legközelebb jövő pénteken az UVS-e otthonában ugranak medencébe a debreceniek, számolt be róla a klub. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. Napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga!

0: Esze. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hello! Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros. Aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri, hello, Eszter! Hello! Te megjöttél egy villával?
2: Hoztam neked egy kis finomságot.
1: Jó, hol járt az a villa?
2: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami tovább jelölődik 2 hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szívás gombócot.
1: Mi nem merek vele lenni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
3: Tedd le, koszos lesz.
1: Ja, most találtad? Ja, most kaptuk?
2: Igen, most.
1: Ja, tényleg azt hittem, a kocsitból van, várjál.
2: Én
1: azt
2: hiszem, hogy... De meg mered lenni?
3: Miért, de mi ez?
2: Ez ilyen fine diningos mocsi.
1: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem 3 hetes penész, csak szólok.
2: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
1: Igen, én a másodikra tippelnék.
3: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
1: Megfulladnak.
3: És megfulladnak tőle.
1: Igen.
3: Jó, kit akartok kiírni?
2: Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
1: Igen. A bátor oda néz, meg is ette. Oda néz. Elbúcsúzunk tőle.
3: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban van.
1: Kocsitban jön. És az penész.
2: Finom.
1: Hello, kedves dunaújvárosiak! Sziasztok, megjöttünk, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, hányom. Tele van a tér, az van. Tele van a tér. Ez elképesztő.
2: Nincs mit csinálni, úgy
1: nincs
2: látom.
1: Mit tenni, nincs mit tenni. Megállapítottunk.
3: Köszönöm szépen, hogy az utószületésnapomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
1: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, iszik, hedóba van. Mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
3: És hedóba vagytok ti is.
1: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, melkasomon a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16:30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van. Nincs
3: ha
1: idő.
3: Nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
1: Ez így van.
3: Bent,
1: ez így
3: szívesen,
1: van.
3: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
1: Szervusz
2: nagyon
1: szívesen.
2: Nagyon kislány, látom, nekem hoztátok őket. Adjátok át őket, hányat tudok elvinni, 4-5.
1: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
2: Hát továbbképzés.
1: Hadd tanulják csak, nem baj, hogy megtanulják, hogy mit csinálunk.
3: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
2: Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új terror szöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
1: igen.
2: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két tököllel beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
1: Igazán jó arc.
2: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogad most, és rám volt, szaktanári!
1: Jó, hát. De teljesen váratlanul, csak
2: teljesen
1: úgy.
2: Teljesen váratlan, nagyon random helyen.
1: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
3: Szaktanári.
1: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
2: Jó.
1: Így van. Kit látsz? Mi a helyzet?
3: Hát,
1: ki van
3: nagyon,
1: előtted?
3: Nagyon sok kedves embert, és egy, hát hogy is mondjam, egy verssel érkezett a fiatalember.
1: Uha.
2: A Félelem és Retteg is Las Vegas című filmből.
1: Igen.
3: Hát, azt szeretném megkérdezni, hogy ezt te írtad?
4: Ezt én, az ilyen csúnya.
3: Na, ezt akartam mondani. Hát általános iskola, szerintem az Eszter lánya szebben ír. Héj, ma a fejem fölött repült el egy héja, jó lenne már egy kis héra. Versileg azért vannak benne hibák, ezt látod?
4: Hát igen, nem túl helyes, de viszont ha már így megszólította egyébként, azt elmondanám, hogy köszöntöm itt a Weber Grillt, rokonaim egyébként. Mert én
3: most mindenkinek
1: benyalsz?
3: Az szponzornak játszani akarsz mindenhol?
2: Hónap
4: nem, mert
2: van.
4: Amúgy engem Weber Kristófnak hívna csak ezért.
1: Oda nézd, családi vállalkozásban van. Családi egy vállalkozás.
2: Egy mondatban meg tudod.
4: De viszont a Hérához vagyok hű, úgyhogy én velük járok.
3: Lakás felújítasz, hogy mit csinálsz?
4: Nem. Hát
3: nem csak hű vagy.
4: Buliznék egy jót, is kell a lóvé.
1: Kell a lóvé. Mennyi, ott 100 000-et adunk? Vagy mennyit adunk? Ott 100 000-et adunk.
3: Igen, csak oda azért, igen. Így.
2: Jó, de kérdezzem már meg az úriembertől, hogy figyelj itt, Weber úr, hogy itt Dunaújvárosban milyen egy igazi jó buli? Hogy néz ki? Mi a váza?
4: A Dunaújváros, nem tudom, mely székesfehérvári vagyok, de Székesfehérváron nagyon jó buli van, úgyhogy gyertek oda.
1: Áruló van köztetek. Áruló akarja elvinni a dunaújvárosiaktól a játékot.
4: Itt van közel egy megye.
1: Honnan jöttünk?
3: Szaktanári!
1: Szaktanárit azonnal megadjuk neki.
2: Megvárjuk, amíg széttépítek, jó? Utáig nem folytatjuk.
1: Honnan jöttünk, nem? Az elkerülő, valahogy úgy jöttünk.
3: Éva, hogy ott mi van te, hogy nem lehet közlekedni?
4: nagyon nagy dugó, én is busszal jöttem onnan egyébként, és körülbelül lépésbe alattam még busszal is, szóval.
1: Igen, de ez a Székesvérre, ez bármikor bemész, az 10 éve túrják. Én nem tudom, ott mit csinálnak, ásatások vannak.
3: Rendet
1: vagy...
3: raknak a városba, megtaláltak valami régi királyt, biztos.
1: Ott biztos, hogy 30 éve keresnek valakit, vagy elhagytak valamit.
2: Most én jöttem a belsőbe 30-al.
1: Igen, feltartottad a forgalmat?
2: Kicsit nyugodtan jöttem.
1: Te éjszaka hazaértél rendesen?
2: Hazaértem, éjszaka volt minden.
1: Elváltunk Szombathelyen.
2: Sopronból.
1: Ráadásul Sopronban.
2: Igen, Sopronból Budapestre mentem, hogy aztán ide jöjjek, hogy innen menjek Gyulára. Na, ezt adjátok össze.
1: Várj, te hazamentél?
3: Nem, figyelj csak, mi nem megyünk Gyulára.
2: Azt nem te döntöd el.
1: Igen, mert hogy holnap nekünk, holnap még van egy Debrecen, de te tőled elváltunk ugye Sopronba, és te még éjszaka nekiindultál.
2: Igen.
1: Hazaértél rendesen?
2: Hazaértem rendesen, de fenyegetőek voltak a román kamionosok, ezt el tudom nektek mondani.
1: Szóval. Azok mindig fenyegetőek, főleg a parkolóban még egy 10 000-es is kínálnak, akkor vigyázz, mert akkor ott nagyon durva dolgokat
2: hajtanak. Én próbáltam UB-gatni,
1: jaj! Nem akarom!
2: Nagyon egyedül vagyok! Kislány vagyok, és egyedül vagyok ebben a nagy parkolóban.
1: De megpróbáltuk megvigasztalni. Valaki már jön a mentő, gyerekek. Hogy vagytok, kedves dunaújvárosiak? Minden rendben? Jól vagytok? Tavasz van, meghoztuk a jó időt, Sopron nyalta csak be, mindenhol jó idő van, Sopronban álltok ő. Ott a mester, ott a mester.
5: Rádió 1, csak igazi ma is Rágel megy.
3: Nagyon jó, ügyes vagy, ötös.
1: Eddig erős a csapat, azt kell, hogy mondjuk.
3: Ez is szaktanári, de ez dicséret.
1: Azonnali szaktanári, így hogy van.
2: Három szaktanáriból igazgatói, csak mondom.
1: Igen, aki többször megintünk. Na, ki van ott?
3: Na, de ki van itt, és egyébként, ha figyeled, egyre bejebb húzódik. Tehát a hétfői kitelepülésen még ott volt a szélén.
1: Igen.
3: Aztán egyre bejebb, és most teljesen középen. Itt van a mi Gáborunk.
1: Szevasz, Gábor!
6: Magácsi Zsergő, szép délutánt kívánok!
1: Te nem vicceltél, hogy mind az 5 alkalomra jössz? Te nem szórakozol? Holnap is még Debrecen?
6: Igen, igen.
1: Helyes, helyes. Mivel jöttél?
3: Megcsináltad az Excel táblát, amit kértünk?
6: Igen, igen, megvan. Átnéztem, átfutottam. Úgyhogy, amiről már tegnap beszéltünk, Salgótarján Tatabánya, illetve Nagy Kanizsa.
1: Na, csak mondjuk el Eszternek, hogy nem tudja, Eszter, megkértük Gábort, hogy egy Excel táblát arról, hogy hol nem voltunk, illetve hol voltunk nagyon régen, mert kiderült, hogy visszamenőleg 10 évre vezeti, hogy melyik városban mikor voltunk, milyen idő volt, mióta nem voltunk, és mikor kéne újra menni. Konkrétan Excel táblája van Gábornak erről. És tegnap megkaptuk, hogy 4 éve nem voltunk Szombathelyen.
2: Gábor, meg foglak ismertetni a férjemmel, ő is,
1: igen.
2: Ő is Excel szexuális, és...
1: Ebben gondolkodik, ebben él.
2: Azt nagyon szereti. Akkor kicsit mindig megcsinál a szemében a fény, akkor azt mondod, hogy kéne egy függvény.
1: Igen.
2: Függvény.
3: Na, csinálom én.
1: Gábor ugyanez. De akkor most hol vagyunk? Tehát akkor most mi van?
6: A Dunaújvárosban vagyunk.
1: A Dunaújvárosban, de...
3: Mikor voltunk utoljára? Soha nem voltunk.
1: Ne, voltunk, dehogy nem.
3: Már volt.
1: 8 éve. Nem viselkedtetek rendesen, azért nem jött
2: szűnni. 8 éve, még kicsi voltam is kopasz.
1: Azóta nagy lettél, és meglőtted. De várjatok, az nem lehet, hogy 8 éve ne lettünk volna. 8 éve voltunk utoljára. Hát azért az jó rég volt, konkrétan egy gyerek felnő közben, mióta mi ezt megjártuk, és még mindig rádiózunk. Aki akkor született, az most már 8 évesen állít a kitelepülésre.
3: És van-e itt 8 éves gyerek, most az a kérdés?
2: Ezt nem kérdezheted meg, Feri.
3: De megkérdezheted.
2: Lejelentkezzetek!
3: Ugye?
1: Vigyázzatok, ne adjátok oda a gyerekeiteket! Tudjátok, mivel Sántikál születésnapos, bármit megengedhet magának.
2: Ott van,
3: de...
1: ott van, nézd meg!
3: Ugye mi itt voltunk 8 évvel ezelőtt, kire hasonlít az a gyerek? Hol van?
1: Igen, az mondjuk erős lenne.
2: Kicsit a Lacira.
1: Igen.
3: Na, megvan.
1: Egyébként ezt meg őszintén, ezt azért 15 éve várjuk egymással kapcsolatban, hogy valaki egyszer odáll és azt mondja, hogy Feri, én vagyok, te vagy az apám.
3: Feri.
1: Igen, amikor beszéltünk a Janival, hogy valaki egyszer ezt vallja be, sírnánk a röhögéstől, ha nem nekünk mondja, tudod? Az zseniális sztori lenne. Anya mondta, te vagy az apukám, kaphatok egy ajándékcsomagot? Nagyon vártam a találkozást, 8 éve voltál itt utoljára, Feri.
2: Az erős lenne. Szülte valaki vagyonkezelőt az elmúlt 8 évben, mert mind a kettőnek van pénze, szóval megér, nem?
1: Semmit, nem? Senki? Senki így ebben a formában.
2: Viszont látok hátul egy Rákóczi-Feri hasonmás verseny győztest.
1: Ne.
2: Nem tudom, hogy mennyire jó. Egy kisbabával az ölében áll, akinek a lekátú fehér pólóban.
1: Jó, mert hogy van egy versenyünk, aki a mai napon a legjobban hasonlít Rákóczi Ferihez, nő is lehet. Tehát, hogy ne, ez, abszolút. Ez komolyan, tök komolyan mondom, ez nem kizáró ok. Tehát nincs az, hogy csak férfi. Ha találunk egy olyan nőt, aki nagyon hasonlít, vagy ő hasonlít a legjobban, kap egy plusz ajándékcsomagot, ez egy mellékvágányai mai játékainknak, hogy közben a 8-ason beúszhat az, aki a leginkább hasonlít Rákóczi Ferire. Nő, férfi, bárki lehet, mindenkinek örülünk. Adás végéig kell egy ember találnunk, aki nagyon hasonlít.
3: Ha van véletlenül valakinél egy puli kutya, ő nyert.
1: Abszolút. Kutya is nyerhet, anyuka is nyerhet, apuka is nyerhet. Igen.
2: Nekem az is jó, hogy a szagotok hasonlít.
1: Jó, ezt Eszter fogja orrat.
2: Ez barború, fokhagyma, kis szégyen. Ezt a kombinációt. inspirációt keresünk, jó? Sok motorolaj.
3: Igen. Hagyma, nem is láttam napok óta ilyet.
1: Na gyerekek, végezzünk egy közvéleménykutatást. Ki az, aki játszana? Ma részt akar venni valamely játékon, jó? Ki az, aki nem játszana egyáltalán? Ki az, aki miattunk van itt? Ki az, aki az utánunk jövő rendezvényre jött? Nagyon helyes, jó van. Ki az, aki fogalma nincs, hogy hol van? Azt, na, hát ezért nem jövünk ide 8 évet, mert ennyien
3: vagytok. Melyik játékot játszanád szívesen?
7: Hát azt a szőnyeg tekerőset.
1: A szőnyeg tekerőset.
3: De egyedül vagy, ugye?
7: Hát itt a fiam.
3: Itt a gyerek. Te tekernéd őt?
7: Tekerném.
1: Anyádat betekerheted egy szőnyegbe, aki majd mint egy bogár vergődik itt a téren, azt ne hagyd ki. Figyelj, az
3: szerintem
1: a legjobb.
3: Ilyet az menő.
1: És ráadásul az első játékunk, úgyhogy az, figyelj, tegnap olyan vergődés volt, azon sírtunk, tök szürális volt, keresztbe görgették egymást, és az egyik csaj beszorult a szőnyegbe. Az erős volt, mire kiszabadult.
3: És nem érték el a pálya végét.
1: És nem tudták áttekerni egymást a pálya végére.
3: És a csaj kiugrott belőle, hogy ő nyert, mert kiszállt, ezt mondtuk, hogy van még 3 méter.
1: Igen,
3: hát, pici túlvezérelt.
1: Túlvezérelt volt a benyecske.
3: Van egy fontos közlendünk.
1: Figyelünk.
8: Sziasztok! Az Feri, a kérdésem, hogy igazán...
1: Hol vagyok? Ja?
8: Csak Rákóczi Ferenc.
1: Ha várj, kire hasonlítasz? Hát lehet, mert indíthatunk egy B-versenyt.
8: Többször hallottam, hogy Zaher Gábor. Őt nem lehetne benne.
1: Egyébként figyelj, de most, hogy fölém hajolnál itt hajnalban, én elhinném, hogy a Zaher vagy. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az a szia Balázs, megint itt vagy a detoxba. El tudnám mindig. Kicsit egyébként, megmondom őszintén, kicsit Zaher.
3: Nem rossz, figyelj, tényleg.
2: Szerintem egy másfél liter konvers után.
1: Igen, kicsit. De várj, ezt mondták már neked?
8: Nagyon sokan.
1: Sokan?
8: Egészségügyben dolgoztam, és éjjel-nappal megkaptam ezt.
1: Hogy a Zaherhez hasonlít. Jó, gyerekek, eddig van egy Zaher Gábor hasonló. Kicsit savanyú, kicsit, de a miénk. Egy Zaher Gábor hasonlásunk van. Jó, oké, rendben van. Akkor bővítsük ki a versenyt, bárki hasonlít bárkihez, az keressen meg bennünket, jó? Szépen. Tágítsunk ezen, jó? Innentől mindenki hasonlíthat valakihez, jöjjön, hogy ő szerinte kihez hasonlít. Aki a legjobban hasonlít ahhoz, aki amit állít, az nyert. Jó, kibővítettük a versenyt, nem haragszol, nem vagy féltékeny Zaher Gáborra.
3: Nekem van például egy Gáborom, aki hasonlít Gáborra.
1: Egyelőre Gábor vezet a Gábor hasonlás versenyben, így van. Ebben nagyon jók vagyunk, igen. Jól van, gyerekek, szőnyeg játékunkkal indulunk, akkor az a Diego-s játék, ugye ott párokat keresünk majd, akik szépen betekerik egymást, közben a Master Good már gyártja a kis cateringünket, hotdogokat, ha valaki szeretne nyerni. A Weber is hozott némi kaját, úgyhogy...
3: Weber úrnál óriási palacsinták vannak, menjetek gyerekek.
2: Micsoda!
1: Bizonyán, brutál, miket
2: ez
1: csinál.
2: Ez mikor történt?
3: Ez minden nap történt, csak tegnap vettük észre.
1: Igen, tegnap jutott el hozzánk, hogy palacsintasütés is van a grillen. Magán a grill lapon süti a palacsintát, ja.
2: Ez mágiának hangzik.
3: Azért meg kell nézd.
1: Az így ebben
3: ja,
1: a formában.
3: Ja, valami kedvenc zenekarod, ismeri Weber urat, és adott valamit, hogy adják oda neked.
2: Úristen. Úristen, remélem,
3: nem
2: hogy,
3: tudom mi az.
2: Remélem, hogy olyasmi, amiért letöltendő börtönbüntetést lehet kapni.
1: 3 gram zöld színű, és mondták, hogy ezt egyszernek adjátok, hát ő rendelte.
2: Ez a kedvenc oregánó.
1: Igen. Verrel, tegnap küldtek neki valamit?
3: Igen, valami kedve. Egy zenekartól idéztél is valamelyik nap, és az a zenekar ismeri Weber urat, ezért odaadott neki valamit, amit oda kell adni neked. Ennyit tudom.
2: Látod, ez a demencia azért csak itt van a küszöbön, Feri.
3: Mi az a demencia?
2: azért most már, hogy most már sudokuzni kell, hogy megtudjuk a megoldást.
3: Jó, hát most nem jegyzek meg mindenféle zenekart, akit ő te idézel.
2: Hát ez egy probléma.
3: Igen, ez
2: egy párkapcsolati probléma.
3: Az. Válás lesz belőle.
2: Válás.
1: Ennek az lehet az oka, hogy az 5. napja folyamatosan iszunk, vagy a 4. napja. Leültünk tegnap este is, és azt mondta mindenki, hogy ma semmit. Ma lefekszünk, 10-kor ágyba vagyunk, jól viselkedünk, és nem csinálunk semmit. Ez volt szombaton, így ültünk le vacsorázni.
3: Ennek a vége az lett, hogy álltunk a szálloda előtt a motorok mellett, üres rumos üvegekkel, amit valami szemét aljas alkoholisták oda rejtettek a motorkerékpárjainkhoz. Fúj, főáborító.
1: Csillagos ég alatt romantikázott még 5 férfi fél 11-kor, úgyhogy az utolsó kortyot is megittuk. Úgyhogy hát itt azért komolyban van a brigád, azt kell, hogy mondjam. Nagyon komolyban van a brigád. Ez egy ilyen hedótúra, megállapítottuk
3: én
1: valójában.
3: Én évek óta nem ittam egy kortyot se, tehát...
2: Jó, ki az, aki megölelni Balázs, hogy Isten igazából? Az ezt meg kell kérdezni. Jó, oké.
1: Nem vagytok túl sokan azért.
2: Igen, azt
1: hát azt hittem azért nagyobb
2: ki az, aki ájulásig csókolózna Ferivel?
3: Én!
1: Egy bajszos.
2: Nagyon szép férfiak!
1: Azt a mindenség, ájulásig csókolózna. Lesz egy ilyen külön versenyszámunk is.
3: Ki ájul elő, vagy én?
1: Aki előbb. Jó, akkor tele vagyunk a jó versenyszámokkal.
3: Miért akarod megölelni a Balást?
9: Mert kedvenc műsorom a Balázsék.
1: Igen? Ja, azt te Balázsot mondod, régi emléke kísérte.
9: Nagyon jó volt a hajca.
3: A hajsza is jó volt.
1: Az, az jó volt, és az tényleg jó
3: is,
1: volt.
3: És szerinted is jó vicceket tud mondani a Balázs?
1: De rohadék vagy.
3: Tetszik neked is. Melyik a fagy is a kedvenced?
1: Te szemét. Tegnap arra utalsz, hogy ma kiszóltak nekem egy kocsiból, hogy nagyon szeretem a viccédet, Balázs. Oda nyomtak a lábam közé egy 6 éves gyereket, már nem úgy, hanem hogy így gyorsan forduljon meg, csináljunk egy fotón, hogy figyelj, azt se tudja ez a gyerek, hogy ki vagyok. De állj oda, kis Pistike, oda. Nagyon szeretjük a viccédet, Balázs, kiszóltak a kocsiból.
3: Gyere már te is!
1: Gyere már ide, mama is jöjjön már ide! Ő is csinálja egy fotót! Gyerek azt se tudta, hol van, megfordítottam, mondom, tudod ki vagyok? Nem, fogalmam nincs. Állj oda, Pistike, állj oda, Balázsot! Betolt a lábam közé, csinált egy fotót, majd úgy végez, nagyon szeretjük a viccédet, Balázs, azt elviharzottak. Mi meg így álltunk, hogy ez mi volt ez a teljesen szürreális jelenet. Nagyon szimpatikus csáttársaság volt.
2: Egyszer az Alliban egy csecsemőt akartak a kezembe adni, és mondta, fény arra, hogy nem fogom meg a csecsemőt.
1: De hogy egyébként mi a cél vele? Tehát, hogy fogd meg a gyereket, hogy lefotózzalak? Hogy mit szeretne?
2: Hát attól féltem, hogy nem kéri vissza. Tehát nálam fog maradni.
3: Hát ez olyan, mint
1: igen, elrohan vele, tudod, ott marad, és ott maradsz a gyerekkel.
3: Mint a pápa választás után, tudod, a pápa megy és megérinti a kisdedeket. Ugyanazt várják el tőled is.
2: Csak te papa vagy.
1: Igen. Egyszer nekem ki akarták venni a kezemből a gyereket. Hogy hagyd fogja már meg.
2: Le akarták csipogni a Tesco-ba.
1: Egerszalókom volt, ezt meséltem, mert igen, le akarták csipogni. Egerszalók, ez egy 60 fokos termálvízbe áldogálok, így félig bent, és fogom a benincs. Odajön egy okos csávó, és meglátod. Add már ide ki te gyereket. Hát mondom, nem el szoktam vinni a gyerekeket, bevizem a 60 fokos benincs. Add már ide egy kicsit. Mondom, micsoda? Add már ide egy kicsit a gyereket. Hát de mondom, ne, egyrészt ott ül a feleségem, meglátja, akkor neked véged van, mondom, még oda is adnám. Hát csak elviszem az asszonynak, itt fekszik, én megmutatom, hogy az a te gyerek, add már ide. És azt hitte a csáv, hogy átadom neki a termába, el akarta vinni, megmutatni a feleségének a Benit. Beni akkor 1 éves, hogy fogtam a vízbe, hogy Bene essen. Ha kis ad már ide, Balázs, legyen már, ott fekszik az, hogy megmutatom a gyereket. Hát ez milyen? Mondom, én még csak odaadnám, de mondom, ott fekszik a nejem, meglátja, véged van. Na jó, ne legyél már ilyen, most így vagy, hogy nem adod oda.
3: Nem lesz az a gyereknek semmi baja.
1: Az nem lesz annak a gyereknek semmi baja.
3: Semmi baja, vigyázok
1: rá. A 48 fokos termálvízbe, tudod, véletlen megbotlik, gyerek elcsuklik a vízbe, akkor kész.
2: Igen, de fordítva működik. Tehát elkérhetetlen volna az ő gyerek, hogy nem megy ezt a gyereket.
3: Csere gyerek.
1: Simán odaadta volna, de a gondolat az nem tudom mi. Odaadod, elviszi, megmutatja, visszahozza. Hát ez egy jó áru kapcsolás.
3: Szereti az asszonyt, az asszonynak ne kelljen fölkelni.
1: Maradjon ott fekve.
3: Visszajön, persze.
2: Én ennél kevesebbtől is kiborultam. Volt, hogy mentünk vásárolni, és a gyerek ült a kocsiba, ott elő, tudod, a bevásárló
3: kocsiba.
2: A kis ülőrészbe. És mondtam, egy éves körül lehetett, és egy néni odaadt, és igyekezte, hogy tudod.
1: A fejét így bizergálni.
2: Ah, igen, mondom, csókolom, hogy tudom, hogy nem tetszik écesnek lenni, de...
1: Igen, de hogy mit tetszik csinálni?
2: De még 3 percből is lehet, hogy de.
1: Igen,
2: de miért?
1: De hogy miért érzik azt, igen? Időseknél ez eleve van egyébként, hogy úgy minden gyerek ilyen tácsi-tácsiba vannak, de hogy egyébként meg tök jogosan a saját gyereken az gondolod, hogy ne fogdossa, nem?
3: Tehát, de
1: nem...
3: már fölnevelt 4-et, érted már most az 5-et.
1: A nagy baja nem lesz. Baja.
2: Szerintem az időseknek a gyerek olyan, mint a férfiaknak a dekoltázs, hogy úgy van, hogy ha nem akarod, hogy nézzem, akkor mi osztad ide?
1: Igen. Ha csúgasszon, rogassam már meg is volt a cukorkis fejecskéjét. Igen.
2: Akkor meg kell, ő jött ide, minek osztad ide?
1: Mint férfiaknak a dekoltázs, igen? Hát minek osztad ide melleidet, ha nem akarod, hogy megnézem.
2: Igen,
1: ez kell, hogy ugyanazt. Minek na jól van, gyerekek. Oké, álljunk akkor neki a mai napnak, jó? Mindjárt játszunk egyet. Itt most még nekünk mi van? Nekünk még most hírek, meg igen. Reklám, meg zene, meg muzsika, meg mindenféle finomság.
3: A csókolózós fiú engem néz.
2: Igen,
1: ki néz?
3: Folyamatosan néz a csókolózós csávó.
2: Az a szép hosszú hajú fiú.
3: Igen, aki mondta, hogy ő smárol.
1: Rahan.
2: Vele én is smárolni, most Rahan, nem smárolsz vele.
1: A Dunaújvárosi Rahan.
3: Nézd már egy kicsit a Balást, sokkal szebb, mint én.
1: Tartunk egy pici szünetet, jó? És aztán göngyölünk, és akkor le is játsszuk az első játékunkat, hiszen rengeteg sponsor van, meg rengeteg nyeremény,
2: figyelj.
1: És itt a csajokat lehet inzultálni, persze csak barátságosan, hogyha valaki szeretne esetleg játszani, akkor hajrá, mit találtál?
2: Azt van ide írva, hogy nagy műfűves palacsintatekerés.
1: Ez a, hát
3: ez a neve, igen, a játék,
2: de hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy pluszpont annak, aki közben megeszik 10 palacsintát?
1: Dehogy nem. Itt közben össze lehet rakni a Diego-t a Mastergooddal, a Webert a Diego-val, a festéket a Webert, mindent lehet. Amit szeretnél, ma az van. Jó? Mindent meg tudunk csinálni.
2: Nagyon tág tér, akkor.
1: Igen. Jó, úgyhogy ma szabad kezed van.
2: Fél óra múlva vonatozunk, srácok, úgy készüljetek. Jó?
1: Na jövünk mindjárt, egy pici szünet, aztán itt vagyunk már is.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
5: Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
10: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
11: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajlandóság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tehermentesítő út épül Vármegyénkben. Jelentős városrehabilitáció kezdődhet Komádiban, és idén is megrendezik a Futókörök napját. Kovács Rátai Andrea vagyok. Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében. Már beemelték a hídelemeket a Domokos-Márton út folytatásában épülő, külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a József felől érkező forgalmi terhelést. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen József és Hajdúböszörmény irányából napon több mint 20 ezer autó érkezik erre a város részre. A fejlesztés részeként később a 35-ös főút négysávosítása is megvalósulhat új körforgalmakkal és a józsai északi elkerülővel együtt. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán, ahol a várható forgalmi változásokról és az Elek, valamint a Rózsavölgyi utcák jövőjéről is egyeztetnek majd a helyiekkel. Részletezi a Dehír. Jelentős városrehabilitáció kezdődhet Komádiban. Két leromlott terület újulhat meg a közeljövőben. A beruházás során több épületet felújítanak, korszerűsítik az energetikai rendszereket, és új lakóegységeket is kialakítanak. A fejlesztés a közterületeket is érinti, több utcában útfelújítás várható. Emellett új játszótér is épül, különböző játékeszközökkel a gyerekek számára. Olvasható a Hajdupresszen. Idén is megrendezik a Futókörök napját. Az országos ingyenes szabadidősporteseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek, így a mozgás ezúttal a közösségi összefogásról és a helyi büszkeségről is szól. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidősportesemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a erejét.

0: Ismeretlen ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós esőzápor. Napközben 13-24 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ciferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Te Ferko, hogy tényleg a kisrác fogja betekerni az anyját. Figyelj, ilyet még nem láttál, a legszürreálisabb valóság lesz, amit megélünk. Mutert betekerik a szőnyegbe, és gurítgatja a srác, érted? Anyádat mikor tekerhetted szőnyegbe azért? Anyádat nem tudtad szőnyegbe tekerni. Ennyit változott a világ. Hol lehet ki? Mennyit középen? Itt, mint Mózes. Szétnyitom a tömeget? Nem nyitom szét a tömeget. Ezt régen meg tudtam csinálni, most már nem működik. Kimegyek veled, Ferko, segítek neked,
2: gyere,
1: jó?
2: Gyere, most nyisd tömeget, gyere.
1: Megnézem.
2: Tömeget kell nyissunk, köszönjük.
1: Eszter, te örködjél a színpadról.
3: Jó, én addig bebújok ebbe a dobozba.
1: Jó, ha bármi rendellen eset, látsz, szóljál, jó?
2: Szevasztok. Hello, apró. Vigyázz magadra.
1: Szevasztok. Hát, figyelj, a legkirályabb.
2: Beni és Barbara, és apu, nem, anyu meg gyerek.
1: Balázs, és mindjárt fölveszi, és akkor megnézzük, mert bocs, elfejtette neved. Andi, hello. Tekert már a gyerek valaha szőnyegbe?
4: Még nem.
1: Milyen érzés lesz, Balázs? Jó lesz, mi? Anyádat betekered a szőnyegbe, gurított. Figyelj, az utca végé is legurithatott, ha akarod.
2: Mi az egyébként a legkellemetlenebb dolog anyáddal kapcsolatban, amit most meg fogsz bosszulni?
4: A tekeréssel.
2: A tekerés. Biztos, hogy te fekszel?
4: A Laci mondta, hogy én feküdjek.
1: Laci. A Laci, azt mondták,
3: ez
1: a Laci.
3: Ez nem igaz, mert ti mondtátok, hogy szeretnétek feküdni.
1: Igen.
4: Csak, hogy én feküdjek.
1: Hát persze, mondta, hát persze.
4: Tekerhetne a Laci?
1: Laci tekerjen.
2: A legjobb emberünk, neki mindig kiváló ötletei vannak.
1: Igen. Lacinak megírták SMS-ből, hogy Laci úgy néz ki, mint Váberer György. Hát lesz írták neki, Laci úgy néz ki, mint Váberer György. Ez milyen SMS? Most jött nekünk. Ez nem is igaz. Na, kik vannak még itt?
2: Beni és Barbie, sziasztok.
5: Sziasztok.
2: Egy pár, vagy csak itt összeismerkedtetek, tesó?
5: Egy pár.
2: Egy pár. Barbie, szerinted is?
4: Igen.
2: Kicsit ilyen, bizalmatlan arcod volt, ahogy elhangzott az egy.
1: Mindenki fél tőlünk egy kicsit, nem akarnak nagyon velünk beszélni.
2: Jó, nálatok akkor most ez úgy igazságos, hogy a Beni fekszik.
5: Legyen úgy.
1: Legyen úgy, jó.
2: És akkor így körülbelül Balázs és Barbie egy súlyba és izomzatba vagytok, és akkor legyen az, hogy a nagyobbak fekszenek egy kicsit, a kicsit megtekernek.
3: Jó, de ne legyen ilyen egyszerű, szerintem Beni feküdjön hason.
1: Hát hason kell, hason indul.
3: Lesz, hogy hátra indul.
1: Nem, hason indul. Andikám, feküdj le akkor gyorsan, jó?
2: Benikém csillagom, gyere!
1: Ugyanúgy.
2: Szépen egy kis helyet hagyjatok a szélén,
1: teljesen
2: ugye?
1: Teljesen szürreális, egy gyerekkel tekeri az anyját. Figyelj, ez ennél vadabbat nem
2: látta. Balázs, várjál!
1: Várjatok, még ne tekerd.
2: Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj anyád mennyit ígért a pénzből? Az egészet neked adta?
1: 100 000 forint? Azt a mindenit neki.
2: Igen.
1: Jó, oké. Lehasalt mindenki. Innen indulunk, Ferenc? Hogy
2: igen,
1: indulunk?
2: Innen indulunk. Tehát jó. A feladat a következő. Nyugodtan feküdjébe érte is. Ameddig ő van. Betekeritek, elgörgetitek. Figyelj oda, aztán nem fogod tudni a játékot. Elgörgetitek a másik piros csíkig, és ott már ti nem segíthettek, önállóan kell a két játékosnak kimászni, oké? Okay?
1: Az a legszürelmesebb rész.
3: Jó, én annyit szeretnék még kérni, igen? Hogy esetleg, hogyha a Balázsnak nem megy olyan könnyen, akkor engedjük meg neki, hogy a körülálló gyerekek, akik ott állnak még néhányan,
1: kicsi a rakást játszanak Andival, ja?
3: Jó. Tehát, hogy látom, hogy van egy csomó olyan kis törpe, na ők még mehetnek jó. Segíteni, jó?
1: Balázsok, meg van engedve a segítség, Balázsik oldalán még gyerekek tekerhetik a mutert egy kicsit, jó? Mehetünk?
3: Ha nagyon nehezen megy, akkor ott a srácok, lányok, légy szíves, jó?
1: Indítsuk el akkor gyorsan
2: fel. Na tessék, 3, 2, 1, tekerés!
1: Jó, Balázsnak lehet segíteni.
2: De jó, figyelj!
1: Megőrülsz, magától gurul.
2: A gyereket, gurítsad,
1: magától gurul.
2: Tök ügyes volt. Hát Barbikám, kicsi csillagom. Ez
3: de
2: a...
3: ez amúgy csalás. Eddig ez. Magától gurul.
2: Eddig hát ez nem vagy rossz, Balázs.
1: Mi történik azon az oldalon, Jézus Isten? Az jó. A legjobb. Hagyd ott anyádat, ott hagyd, úgy, ahogy van, ne nyúj hozzá.
2: Ki! Nagyon jó! Ezt megvárjuk, gyerekek!
1: Ez nagyon jó! Hagyd úgy, figyelj! Így. Sose láttad így anyádat, most kell lefotózni, ezzel a fotóval zsarolható lesz a buter. Nagyon
2: megvárjuk.
1: Jó. Mi történik? Várjál, megkérdezem. Hogy vagy? Mit csinálsz?
2: Fél
1: nem tud kiszabadulni a fűből konkrétan. Nem,
2: meg vagy, ez az, állj föl! Úristen, gyerekek, egy álló palacsinta! Ad ide a kezed, gyerek!
1: Teljesen szürreális.

0: történik. Andi nagyon nehezen szabadult ki. Hello, Andi!
1: Andi,
0: meg, persze.
2: Meg, hogy ne.
0: Annyi, Andi, hogy ti keresztbe gurultatok a hosszába helyett, úgyhogy teljesen jól csináltátok.
3: Jól vagy, Andi? Forog már a világ?
0: Meg vagy?
1: De én viszem ezt a szőnyeget.
0: Jó, azt neked adjuk. Figyelj, egy teraszt le lehet vele borítani, vagy egy erkét, vagy valamit. Nagyon jó.
2: Egy nagyon nagy tapsot kérünk Andiéknak, mert zseniális volt.
0: Oldalt gurultak. Oldalt. Érted? Nagyon jó. És itt vannak a nyerteseink is. Beniképp, te magadtól mentél.
4: Túl erősen lökött.
0: Igen, Barbie lökött egyet az elején, és te legurultad az egész távot magadtól. Ügyesek voltatok. Gratulálunk. Barbikám, ügyes voltál. Ami azt jelenti, hogy
2: a
0: nyeremény...
2: A 100 000 forint.
0: 100 000 forint.
2: Ezek is.
0: Mi lesz a sorsa?
4: Még nem tudom. Várhatóan nullért egyébként. Mikor így
2: igen,
4: megkérdezték, hogy játszunk-e, még nem döntöttem el.
0: Jó,
3: kicsit olyan ez, mint egy ilyen beiktatási beszéd, nem?
0: Igen, még
3: nem
0: mindenki.
3: Nem gondoltam rá, de váratlanul ért.
0: Igen, jó van. Költsétek hasznos dolgokra. Jó, 100 000 forint, gratulálunk akkor nektek.
2: Ugye
0: Diego,
2: ez
0: jó volt
2: utalvány, tábor. Diego-s utalvány.
0: Diego-s utalvány, így van.
3: És jó, és nagyon erős 14 év alattiak mit kapnak?
2: Egy puszit tőled.
0: Andikám, neked is gratulálunk, nagyon cuki voltál, keresztbe gurultál egy ajándékcsomót, ezért adunk neked, horizontálisan elnézted a pályát, teljesen szürreális volt, ami történt.
1: Nagyon szépen köszönj.
2: Várjál, itt még van valami, mi ez?
5: 20 000 forintos ajándékutalvány a Diego-ba.
2: Na,
3: jó.
5: Csak azért, mert nagyon ügyesek voltatok is.
0: Mi a második játékunk? Lackót adjátok nekünk vissza. Jó, tartunk egy pici szünetet.
3: Lackó, most azt... Váber Egyőrrel beszélget a Facebookon.
0: Lackónak zseniális ítéltek, megírták, hogy Váber Egyőr. A virslevés a második mutogatja nekem mindenféle Úristen. Nemzetközi jelzéssel, amit én megértettem, hogy mire gondol László, lemutogatta, hogy mi a
3: kevés. Megvannak a versenyzők a virslevése? Nincsenek meg. Nincs. Figyeljetek ide.
0: Mocskos versenyt akarunk.
2: Nagyon jó evő.
3: Mocskos verseny, az egy dolog, igen? De hogy nem kell, hogy férfiak legyenek, lehetnek nők is, de nekem kákabelű nők ne jelentkezzenek. Rendes asszonyokra van szükség, jó? Tehát aki keresztbe is tud nyelni.
0: Igen. Ugye hétfőn olyan ettek a csajok Győrbe, kicsit ilyen visszafogott volt. Kedden alakult, tegnap már Juli majdnem elhányta magát, addig ment a verseny, és ugye azt szeretnénk, hogy péntekre ez odafejlődjön, hogy vért hánynak a játékosok, fuldokolnak
3: egyben. A szemükön keresztül.
0: És a szemükön keresztül, úgyhogy olyanok jelentkezzenek tényleg, akik, ahogy Eszter is mondja, képesek a lehető legmocskosabban elfogyasztani azt a 30 darab virslit. Hogy ilyen igazi evőverseny legyen, amit Amerikában látunk. Összenyomják a kezükkel, pépet csinálnak belőle, öklendeznek, megfulladnak.
2: Szétkened magadon a szószokat.
0: Így van, leütik magukat, ketchup, tehát egy nagyon gusztustalan verseny szeretnénk. Jó, úgy.
3: Tehát akkor azt mondod, hogy lesz...
2: Abban a csávóban látom a potenciált ott.
3: Benne ott, aki...
2: Ő, azaz.
3: És szerintem ő beszorult valahova, és nagyon ideget húzza ki.
0: Igen, ő nem az ő verseny, őt szeretne kiszabadulni a tömegből. Mit akartál mondani ezt, hogy szerinted? Mit kezdtél el?
3: Szerintem azt kéne csinálnunk, hogy legyen külön díj, tehát ilyen művészeti ágban, aki mondjuk esetleg extra performance-szal megbolondítja a dolgot.
0: Benne vagyok.
3: Annak adunk 4 kiló virslit.
0: Jó, külön még a nyeremény mellé?
3: Nem, hát azt mondja, nem nyeri meg a nyeremény, mert az nyeri meg a legtöbbet, meg mellé egy külön díjat.
0: Jó.
2: Egy szépségdíj.
3: Vagy
2: csúnyaságdíj.
3: Igen, a huncut virsli díjat megkapja.
0: Én láttam, mondom, egyszer egy hotdog evő versenyt Amerikában, ott úgy csinált az egyik csáv, hogy fogta a hotdogot, ilyen literes kancsó volt kirakva nekik. Míg az egyiket ette, a másikat beáztatta a kancsóba. Meg volt egy
2: engedve. De várj, ott a ízét és a zsembét meg kellett tenni.
0: Meg kellett tenni a hotdogot és a kiflit is, és beáztatta. És mire oda jutott, addigra mindig egyet beáztatott, és ilyen pépszerűt vett ki a kancsóból, mert hogy meg volt egy engedve, hogy igyenak. Szétáztatta a kancsóba. Jól hangzik, csak azt tette meg, érted? És a többiek nem értették, hogy halad ilyen gyorsan. Szétázott a kifli, és mindig bedobta a literes kancsóba magát a kiflit. Az ott szétázott, és a pépet ette meg, és
3: de
0: meg is nyerte.
3: Előtt,
0: igen, pontyokra, ha mész.
3: Igen.
0: Így ette a csávó, és ilyen rommá nyerte magát, ami 30 vagy 35 darab teljes hotdogot evett meg kiflivel együtt.
2: Az kemény.
0: Azért az úgy...
2: Az nagyon szép.
0: Azért az
3: a kancsót utána még felszívhatott.
0: Igen, és utána megette a kancsót is.
2: De mi körülbelül 20 virslinél tartunk, ugye?
0: Az
2: 18.
0: Az nagyon 18. Gyatra. De az gyatra.
3: Kicsit szégyellem magam a népnevében is, de... Hát, van itt valaki, aki nem ismer határokat.
0: Van itt Dunaújvárosban az, aki mocskos módon tud megnyerni egy ilyen versenyt?
3: Jó, mi az? Ki az? Olyan jelentkezzen, aki evett már meg valami brutál adagot valamiből.
0: Egy biciklit.
3: Na, tessék, azt a fiatal embert kérdez, csak meg a napszemekbe.
0: Melyiket? Napszemekbe?
3: Igen, ő
0: mi volt a legdurvább dolog, amit...
3: Kollégista gyomor.
0: Amit megettél. Mi volt a legdurvább dolog, amit megettél?
6: Négy girosztál.
0: Négy kirosztál?
2: Már sült krumpli van mindenes salátával? Az nem rossz.
0: Egy
2: nem
0: év
2: rossz
0: alatt? Vagy összesen? Vagy
3: egyszerre?
0: Ez...
6: Egyszerre, igen.
0: Egyszerre.
2: De fogadás volt, vagy éhes voltál csak simán?
6: Fogadás.
3: Fogadás.
2: Jó. Akkor egy négy gyirosztálasunk van.
0: Jó, a gyerekek, okay. Az nem van rossz adag. Az nem rossz adag.
3: Nézd csak oda, Feri, oda nézz, ott vannak még a szép emberek. Na, oda, oda.
2: Aha, igen,
0: igen. Gyere csak egy kicsit közelebb. Kire gondoltál? A T betűs bézósapkásra?
2: Hogyan tudnál meggyőzni bennünket, hogy te egy megfelelő alany vagy a mocskos virsnyelvésre?
7: Nagymamám, az mindig megfőzte a kis körömpörköltet nagyban. Négy családra, négyen voltunk otthon. Kiszedtem nekik mindig egy tányérral, a lábos bevittem magamnak, elfogyott. 20 perc múlva, nem is kellett 20 perc, jöhetett a nagy kilós meleg szendvics. Nincsenek határok. És aki itt most jelentkezik, az csak veszít.
0: Jó. Hogy megtaláltad, Eszter? De hogy megtaláltad?
3: A nagy tévbetű az azt jelenti.
2: Igen, tanuló.
0: Tanulóban van. Jó, ő kell nekünk.
3: Jó,
0: ő kell nekünk.
3: Volt. Ki volt még, aki azt mondta, hogy beles? Ott hátul, srácok. Na gyerünk, na, valami extrémet azért. Valami.
0: A szakállas, körszakállas? Hú, az erős mezőny, erős mezőny.
3: Jó, gyertek mind a ketten, gyertek csak előre.
2: Jó, akkor nagy darab komoly
0: fél. Most tettek meg egy óvodás csoportot, ahogy látom. Azt
3: olyan, mint egy amerikai filmben egy ikerpár.
0: Igen, igen. Megették fél Dunaújvárost idefelé vezető úton.
3: Mit tudtok?
0: Mi van, srácok, na?
8: Hát én körülbelül 4 kilós hamburgerhús.
0: 4 kilós hamburgerhús. Annyit van most benned, vagy annyit tettél meg egyszerre?
8: Egyszerre.
0: Egyszerre.
8: Egy kiló steakburgonyával.
0: Egy kiló steakburgonyával.
2: Nagyon jó, és a haver?
8: Hát nekem csak 250-es pizza volt egyszerre, amíg...
3: De 250 ez a hossza? 250 centi?
0: Vagy köbcenti? Vagy ez mi az, hogy 250?
3: 250 kiló? Mi?
2: Két darab 50-es.
3: 250-es.
0: Ja!
3: Akkor a felnyom a kocsidon.
0: Igen, jó.
2: Na, közben kérdezem a körömpörköltesed, hogy még mindig vállalja?
0: Figyelj, aztán. Nagyon erős brigádot
3: ez
0: rakjuk össze.
3: Már egy
0: nagyon
3: harca.
0: Erős brigádot.
2: Ez
0: jó. Ott az a hármas kell
3: az
0: nekünk.
3: Az a hármas. Megvagytok.
0: És egy csaj tegyünk mellé.
2: Jó.
0: Nem?
2: Minek?
0: Nem kell? Meg vagyunk itt hárman, egyenek? Egyenek
3: és
0: hárman.
3: És hogy jelentkezik, kérdez csak meg, ő mit tud. De hogyha ha nem tudsz valami durvát...
0: Akkor nagyon durvát kell. Tessék. Most nem mondasz elég durvát, nem vagy bent. Legalább az, hogy megették két ifát,
3: két
0: egy pótkocsit.
2: Ne hülyéskedj már, darázsderekú.
0: Igen, mit tettél?
9: Mindenki ezt mondja, hogy vékony vagyok, de annyit tudok enni, és gyorsan. Anya mindig rám szól, hogy ne egyek gyorsan.
0: Igen?
3: Neki az anyukája referencia személy.
2: Igen. Óvatos. Amit anya mond, az úgy van.
0: Óvatos legyen, tegnap is volt egy kislány, tőle többen megkérdezték, hogy van-e felnőtt filmes múltja. Tehát, hogy látták, hogy falja a vízséget, úgyhogy azért egy lánynak óvatosnak kell lenni. Jó, meglátjuk. Mit bírsz? Igen, mit bírsz?
3: Mi a legnagyobb mennyiség, amit megettél valaha?
9: Hatalmas nagy nyíregyházi hamburgerek, gyirosztálak.
2: Most nem kell itt ez a nyíregyházi.
0: Megint ez a lefizető szöveg. Mi nyíregyházi vagy?
9: Nem, de sokat járok oda.
0: Miért jársz oda?
3: Gasztroturista.
0: Igen, a nyíregyházi, azért a nagyon jó hamburgerén, ami nyíregyházán van. Hát az olyan hír.
9: A legjobb barátnőm miatt járok oda.
0: Jaj, hogy barátnő nyíregyházi.
9: Igen. És csomószor, amikor eszünk, a maradékokat is mindig megeszem.
0: Ó, ezt nem akarjuk tudni. Jó, oké.
3: Okay. Sopronban megállítottak, hogy én is a földid vagyok. Mondom, igen, és honnan? Karcagról.
0: Mennyire jól hallgatja a műsor.
3: De az is messze van.
0: Igen, alapot.
3: Ti, meg akik távol vannak innen.
0: Jövünk akkor mindjárt. Jó pici szünet, aztán már is folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál New Wave. A Balázsék Rócsó utolsó állomása május 15. Debrecen.

Vonjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a Dockyard.hu-n.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
12: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Szia!
17: Hello!
16: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
17: Bonjour!
16: Hola!
18: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
16: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
18: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
20: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: www.radio1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tervezési szakaszban a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal korszerűsítése. Sárgulási kiállítás nyílt, és ma ismét borult időre készülhetünk. Kovács Vádai Andrea vagyok. Tervezési szakaszba lépett a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal korszerűsítése, írja a Dehír. A 110-es számú vasútvonal mintegy 70 kilométeres szakaszán már megkezdődött a részletes műszaki tervezés. A fejlesztés célja, hogy a pálya alkalmas legyen a 100-120 km/órás sebességre. Emellett korszerűsítik a villamosítást és a felső vezeték hálózatot is. A beruházás érinti majd az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és több kapcsolódó létesítményt is Debrecen és Mátészalka között. A fejlesztéstől gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb vasúti közlekedést várnak a térségben. Archív fotókból nyílt kiállítás a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, amely a sárgulás több évtizedes történetét mutatja be. A tárlaton 70 fénykép idézi fel az agrárképzés végzőseinek legendás búcsú rendezvényét, egészen 1963-tól napjainkig. A sárgulás a Debreceni Egyetem egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező hallgatói eseménye. Az egyhetes ünnepség sorozat során a végzős hallgatók elbúcsúznak az egyetemtől, és megkezdik felkészülésüket a záróvizsgákra. A kiállítás különlegessége, hogy a bemutatott képek eddig kizárólag archívumi anyagként léteztek. Az egyetem most arra kéri a volt hallgatókat és családtagjaikat, hogy saját papíralapú sárgulás fotóikkal segítsék az archívum bővítését, hogy a hagyomány története még teljesebben fennmaradhasson a következő generációk számára. Közölte rádiónkkal az egyetem. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a Baranguló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Déri Népprogram Baranguló alprogramjának projektmenedzsere.
3: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg.
2: A Baranguló alprogram előadás műhelyébe folyamatosan várják a pályakezdő alkotók társulatok jelentkezését. A következő határidő augusztus 15-e. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. Napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
5: Itt vagyunk ugye Dunaújvárosban, még mindig a turnénk utolsó előtti állomásán. Brutál a brigád, gyerekek, az evős versenyünkre, brutál a brigád, amit összeválogattunk. Nagyon komoly arcokat válogathatok össze, rendesen izgulok, hogy a rekordomnak annyi üdvbuster good Laci írt nekünk még.
6: Igen, van.
5: Sopronban ilyen ott volt, igen.
7: A srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És
5: de szemét!
7: Hogy...
6: Bizony, és tudod azért...
7: És pont hozzájutottam egy ilyen nagy limitált edition, még nem dedikáltam, és figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
5: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
7: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
5: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
7: Ez itt Sebestyé Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
5: De ugye? Szemét vagy.
7: Évekig fogsz... vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
5: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan akadt ez a kezedben?
7: A 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jól sem. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
5: Na, hát szerinted... Hát...
7: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
5: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
7: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
5: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert ugye a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
7: Ezt már a hőálló megállóban is éreztettük.
5: Bocsánat, ne arra, ugye
6: jaj, de jó, ott vannak a kika kuponok benne.
5: Bocsánat, ne arra, hogy kika kupon van a könyv végül, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Ez jó, rohadékok vagytok, szedjetek szét nyugodtan.
7: Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyé Balázs mondta. Még neked is.
6: Még azt szeretném, Eszter, hogy ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvünk, de esztétikailag a borítót légy szíves még azt.
7: Ez a hát elfeledett barátok közt karakter, ő hiányzik
5: neked.
7: Ez az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berényi Miklós ketten.
5: Elmondom neked, ellen. 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
7: És a csücsörítés és a szádelítés.
5: Azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus, de szemét. Hogy ha azt szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás volt. Tocsogjál még a véremben! Tocsogjál még a véremben!
7: Igen. Miért nem lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan?
5: Szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? Jól van. Kitocsogtad magad?
7: Nem tudom.
5: Alig várom, hogy, hogy elmenjek egy előadásodra.
7: Igen, figyelj, igen, oké. Ugye ezt a tételmondatot felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv támogatója, a könyvtag gasztroját.
6: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
5: Nem mondtam soha, hogy kövérek. Tehát ezt nem azt mondom,
7: le
5: hogy kövérek.
7: Le volt írva a 127. oldal.
5: Azt mondtam, hogy diszkréten pufik. Vagy,
7: tehát, ja, akkor ez úgy hangzik, hogy a diszkréten pufik.
5: A diszkréten pufik azért...
6: A belső ürességed.
5: Igen,
6: ennyi,
5: Eszter. Igen, te akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. De és nézd, fürdik benne, nézd, imádja.
7: Ezt a képet majd magyaráz meg erre a Cézárnői kutyáról a végén.
5: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szóljál, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz, a kezedben, így van.
7: Figyelj, nagyjából Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon akarod, akkor még hazafelé
6: elolvasom. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
5: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozd el a könyvet, kérd el, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
7: Ő azért hozta, hogy aláírd neki, csak
5: mondja. De te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad? Elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
7: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
5: De szemét, de hajas vagy. Úristen,
7: itt a bölcsembe.
5: De rohadék vagy.
7: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
6: Tényleg? Szívem, ezt most vetted?
8: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
5: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
8: Igen.
5: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
8: Akár.
5: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresse egy gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Jó, gyerekek, 2010-et írunk, na szóval azért most már kezeljük.
7: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
5: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon jó sicsvár, egy nagyon komoly csávó, egy kutyasuttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
7: akik... Azért suttogsz a borító, mert te kutya
5: ez
7: vagy?
5: Ez hülye.
6: Gyönyörű párhuzam.
5: A Pisti egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, ahogy van, kiítja a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja.
7: Nincs,
5: nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből lesz.
6: Láttam munkaközben. Nem jó.
5: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munkaközben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként a
6: klasszban. Ez egy interjú kötet.
7: Szerintem igen, az köszönöm. Van, hogy ez a
6: legnagyobbakkal.
7: Ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az írát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
5: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
7: Ezt azért nehéz elhinni.
5: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan, mert nagyon szeretem az agykontroll, meg nagyon
6: de
5: szeretem a Domján.
6: De a kövéres dubát, te nagyon is te mondtad.
5: Megszólal benne a Petr Zsém is a Nadis vonalról. Tehát hogy ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekes. Jó, mit találtál volt. Még? Oké, mit találtál
7: átmegyünk,
5: még?
7: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben hajójával üres csónakba ütközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
6: Mi van?
7: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
5: Nem értitek ezt.
7: S még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
5: Na igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
7: A versnek a címe Balázs a buszsávban.
6: Ő ott kiürítette a csónakját.
5: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem
7: fáj
5: érted.
7: Egy kicsit.
5: Nem, imádom, már amikor kezedbe vettem, mert láttam, hogy ez jön.
7: De amúgy azt szeretném kérdezni, hogy a csónak az mire gondolt a költő?
5: A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
7: Ami neked ugye egyszerre van.
5: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Na jó, kaphatok-e a zserbotokból, kérdezi valaki itt SMS-ben, nagyon szívesen mindent felajánlunk,
7: ami itt
5: marad. Nem
7: tudjuk, hogy zserbó-e amúgy. Sose hidd el, amit mondanak róla.
5: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szünet, gyerekek. Persze, hogy vicc volt a jegy, nekem nem kell semmi, nem azért írok, úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból, jött ez nekünk SMS-ben.
6: Írd már alá ezt a könyvet.
5: Mindjárt én is aláírom. A gasztroel utalmányt aláírod ott benne hátul, mert úgy sem léteznek.
7: Rajzok rád egy Hitler bajszot.
5: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy nyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
7: Jó, hát mindenki
5: használja ezeket.
6: Ne emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
5: Az van,
7: álljunk bele.
5: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebookot, az Instagramot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is. Vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekek, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
6: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyiét.
7: Na hányat?
6: Hogy? Sokat.
5: Na, de itt pont nem azért, hanem, hogy a gyerekeket megvédje.
6: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak. És ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki.
5: Akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot.
6: Ez
5: nem feltétlen rossz.
6: Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
5: Nem, ott kirakták őket.
6: De, tehát, és ott van szoftver?
5: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg megint szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
6: Jó, próba.
5: Tessék.
6: Hány éves?
5: Ja, hogy most versenyzünk?
6: Hány éves?
5: Jó. Aki
6: hány
5: először éves? Eltalálja pontosan, hogy ki jó. Hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
6: Segíts. Hány éves a mellettem álló fiatal?
7: De most akkor
6: ember.
7: AI vagy, Balázs.
5: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
7: Szerusz Ferenc.
5: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
6: 38? Te mit mondasz, Eszter?
5: Tessék, Eszter?
7: Hogy remélem, hogy nem annyi.
6: Jó, mennyi vagy?
9: 44.
5: 44!
6: Tessék! Jó, jó, tehát, jó. Hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőttél kettővel, akkor még két évig nem tiktok.
5: Jó, mutass egy gyereket, tessék, hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék. Egy-egy itt van gyereke. balra neked, tessék.
6: Jó.
5: Most megmondom, figyelj, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
9: Piros Dóra.
5: Dóra, szia Dóra. Dóra.
6: Ez segítség volt, mert hangos sokat segít.
5: Mi az, hogy a piros a segít, szerinted, igen, vagy igen, mi vagy a Dóra?
6: Igen. Nem, hanem a hangja.
5: Ja, mondjál még valamit, Dóra.
9: Szeretem az epret.
5: Dóra, szerintem te 13 vagy.
7: Mi bajod van?
6: Mi van? Te normális
5: vagy? Nem vagyok jól programozó, én most AI vagyok, ne arra, szarú programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
9: 10.
6: De mit
7: mondod? Nagyon jegyezd meg.
5: Hogy hívnak téged?
9: Laura.
5: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, hogyha van hangodat.
7: De ez most már egy jóslás lett.
9: Szeretem a csokit.
5: Hallod, Eszter?
6: Szereti a csokit.
7: Ez én vagyok a jövőből.
5: Te vagy a múltból.
7: Vagy a jövőből.
5: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
9: 10.
5: Hoppá! Javult az AI. Ja, tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék. Tessék, Eszter.
6: Mondd a neved.
10: Marina vagyok.
7: Szia Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni. Nagyon nehéz ezt tippelni.
5: Na tessék. Úgyhogy, tessék, AI csajszín.
6: Mondjon egy valamit, egy mondatot, ha segít.
7: Persze.
6: Jó, valamit mondj.
10: Szeretem az iskolát.
7: Szerintem 12.
10: Igen.
6: Ha! Oh, ott az AI!
5: De utálak, olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
7: Az étterszállításra.
5: Jöjjenek az étterszállítás előnyei.
7: Nem kezdem el fejtegetni a Star Wars-ot.
5: Mit szentem? Te szemét. Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
7: Én akarom még tippelni.
5: Jó, Eszter tippel még, tessék.
6: Mondd a neved.
5: Hogy hívnak?
9: Mia. Szeretem az apukámat.
5: De jó neked.
7: Akkor még nincs
5: 14. Ezt mindenki nem mondhatja magáról.
7: 14 után elkezdik nem szeretni.
6: Nem igaz.
5: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már haragudnál a szüleidre.
7: Igen, jó? Szerintem.
5: Nem lehet, hogy ezt is betippeled pontosan.
7: Szerintem
5: nem
7: 11
5: lehet.
7: Vagy.
5: 11.
9: 9.
6: Mondd a neved.
9: Csibrik Martin.
5: 9, Martin.
6: 9 éves vagy.
9: Igen.
6: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőle.
5: De megvett engem a Feri, azt mondta, mondja 9-et.
6: Igen, kapsz egy ajándéksomagot, hogyha 9-et.
7: Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak elne.
5: Kopasz zöld pulcs is, kandúr, egy gyerek.
6: Ő egy kandúr?
7: Igen, hát egy kandúr, nem
6: mondd
7: kandúr.
6: A neved.
11: Csibrik Krisztián.
5: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
6: Eredeti Csibrik.
7: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
5: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
6: Már nem mondd meg, már megmondta.
7: Megmondta de
6: 43, de kevesebbet mondtunk
7: igen,
6: volna.
7: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási igen. Rutinod.
6: Megdicsérlek,
7: szép ok. Skincare. Utána utasd meg.
5: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek. Ó,
7: Feri,
5: tehát ezt szeretjük.
7: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott. Na,
6: őt, ja, őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
5: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
6: nem,
5: ez
6: határozottan mellette
5: ugye?
6: Vagyok.
5: Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen részeket nézni. Igen.
7: Nagyon-nagyot.
5: Igen.
7: Engem is ki fog tiltani az Instagramom.
5: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohányboltba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
7: jó,
5: érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
7: Hát ebben az esetben
6: akkor
7: csak az irodalom.
6: Most kapsz.
5: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké gyerekek, jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásuk?
7: Úristen, ki mehetek nézni? Én voltam a felbújtó.
5: Te vagy a felbújtó, úgyhogy ki mehetsz megnézni, jó? Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100 000 forint cash-t adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük? Ezt ígértük.
7: Mi az a malac
6: verseny? A malackodó verseny, tudod, a legundorítóbb módon eszi a
7: viszlikát. Ja, azt a malac versenynek hívjuk, jó, oké.
5: Okay. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnál esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
6: Igen. Igen, a tapasztalat az az, hogyha hivatalos választ akarsz, hogy igen. Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
5: Tehát
6: az
5: valójában lejöttek róla.
6: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
7: Jövő hétfőt konkrétan, hétfőtől.
6: Szerintem is.
5: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
6: Senki nem fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
7: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek. Mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják. Tehát, hogy nekik lehet jól eladni dolgokat. Úgyhogy, hát ezt nagyon várom.
5: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
7: kell. édesanyja, édesapja.
5: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
6: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
5: Egyébként igen.
7: Én el is indultam haza.
5: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek játszani. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem hiszem, hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
6: Hát az alapvető baj ugye a social nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg socialozol 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
5: mint
6: az se jó,
5: mint ha pörgeted a
6: reelseket. Így van, mert aha, ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
5: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
6: Így van, tehát hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
7: Aha. Szerintem a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő az a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
5: Aha, tehát közösségi, szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
7: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, nem lenne hol.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamar!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este tíztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a Dockyard.hu-n.
5: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
6: One. Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászfeld Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászfeld Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lassulni látszik az ingatlan piac. Idén is lesz orgonák éjszakája, és vereséget szenvedtek férfi vízilabdázóink. Kovács Rádai Andrea vagyok. Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt. Ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők leginkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlanokat keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több száz ezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban, fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer. Így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Debrecenben a református kis templomba várják az érdeklődőket. Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSF férfi vízilabda csapata. A debreceniek nagy csatában 11-11-es döntetlent játszottak a Miskolccal, majd a büntető párbajban 14-13-ra alulmaradtak az OB1 alsóházi rangadóján. A DVSF-re még három nehéz mérkőzés vár, legközelebb jövő pénteken az OVSE otthon.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, de finom ez a pogácsa.
2: Olyan kövér leszel, mint mi, akik belül üresek vagyunk.
1: Igazi genyók vagytok.
3: Szeretek
1: vagytok.
3: Egy húron pendülünk, az a legjobb.
1: Ízekre szedtek, baszka, hogy mondjam, ízekre szedtek.
2: Meg lettünk találva.
1: Soha többet ne hozzon senki könyvet. Titokba aláírom, mikor ott vagyok, nem utassátok meg, mert itt két hentes van itt a másik oldalon. Két mészáros.
3: Hentes, mészáros.
2: Nagyon kis kedvesek vagyunk veled.
1: Igen, nagyon, tényleg nagyon.
2: Nem is érdemled meg!
1: Igen. Na gyere, evőverseny! Ez lesz a te terepet az olvasás után. Ja, erre megyünk ki. Azt mondta Eszter, és ez jó ötlet egyébként, hogy mindenkinek legyen egy választottja. Jó?
3: És én választok elsőre.
1: Eszter választ elsőre, már nem úgy, már megvannak a játékosok, nem úgy értem. Hanem, hogy a jelöltek közül mindenkinek lehet egy favoritja. Jó? Eszter választ először. Nagyon komoly a brigád, akit összeválogattunk. Milyen mocival?
4: BMW.
1: Ó, na, jó van. Végre egy rendes ember. Szóval, hogy összeválogattunk egy nagyon kemény brigádot, bocsi.
3: Ez megint nem a gyengéknek lesz az összecsapás.
1: Ez nem. Folyamatosan taperolnak.
3: Ez én vagyok mögötted.
1: Ja, te vagy? Hello, szóval, Ricsi, Robi, Máté. Hú, gyerekek, nagyon meleg a brigád. Nagyon durva brigádot válogattunk össze. Csütörtökre ért oda a játék, ahova való.
3: Ez a pad még nem volt így igénybe véve. Nagyon szeretem.
2: Srácok,
3: az igazság, hogy ezek jó kötésű legények, oda
1: figyelj. Komoly a brigád, gyerekek. Ahonnan indultunk hétfőn, ugye, hogy három csajszíj manikűrrel finoman csipesszel lették a vízlit, ahhoz képest csütörtökre a játék oda jutott, amit mi kigondoltunk. Ricsi nagyon durvában van, Robi is nagyon kemény, és hát Máté minden elszállt, hogy látszik rajta.
3: De figyelj, amúgy részegen péntek este oda menni ez az asztalhoz.
1: Nagyon kemény a brigád, nagyon durva.
2: Kilókat mondjunk már be, hogy mennyik vagyunk.
5: 106 kiló vagy.
3: Na, és mit személyezked?
5: 121.
6: 164.
1: 164 kiló vagy?
3: Megvan a döntése.
1: 164 kiló vagy, Robi? Hát megeszed az asztalt úgy, hogy megkapod az egészet, minden.
2: Kicsit álljatok, vigyétek távolabb a gyerekeket.
1: Igen. Jó, Eszter, te válaszolsz először.
3: Ezt mondja, néhány kiló.
1: Vagy a könyv után megérdemelnéd.
3: Ez egyik kicsit több, a másik, de sokkal kevesebb.
1: Kit válasz az elsőre?
3: Igen.
1: Ki a kedvenced?
3: Figyelj, már a tekintetüket akarom látni, mert nekem nem kell egy ilyen kedves óriás.
2: Itt nincs egy se.
3: Robi.
1: Robi, jó.
3: A Robi olyan, mint az unokatestvérem mondanám.
1: Igen. Jó, válasz te felé. Te azt hiszel, akit akarsz, nekem marad a reszli. Jó?
2: Én Mátéval vagyok, jó?
1: Ricsikém, te vagy az én emberem.
2: Ricsi volt az első jelentkező.
1: Ricsi, te volt az első jelentkező.
7: Jársz jó.
1: Járok jól? Jó. Kinek
3: jó,
2: akinek a versenyzője nyer, az mit kap a többiektől?
3: Egy másik oldalt olvashat a Balázs könyvét.
1: A másik kettőtől kérhet valamit. Valamit. Jövő héten egy vacsit, egy reggelit. Tehát akinek a versenyzője nyer, a másik kettőtől kérhet valamit a jövő hétre, egy masszást, egy reggelit, egy pofont, bármit. Hát az is lehet akár. Jó?
3: Jó, én utána meg fogom szavaztatni, hogy itt kérek, miután Robi megnyerte ezt a
1: versenyt. Jó, Ricsikém, figyelj ide. Amit eszi, én itt bontom a rendet, addig elterem a figyelmet. Ricsi keresztet vetett. Jó?
3: De figyelj, Ricsi nem kért hozzá öntetet.
1: Tehát semmit, Ricsi?
3: Ketchup nélkül.
1: De mi a technika?
7: Semmi.
1: Nincs. Jó, ezt szeretem. Ő az én emberem. Nincs technika. Jó, elindítjuk, jó. Gyerekek?
2: Persze,
1: jó.
2: Figyelem.
1: Na.
2: Srácok, 3, 2, 1, tessék!
1: Odanéz. Marokra megőrülsz!
3: Erre vágtam egész héten. Ezt szeretem.
1: Most értünk oda, gyerekek. Figyelj, most értünk oda. Odanéz. Ricsi, Marokba fogja a virsliket, és csak nyel.
3: Igen, Máté, de Ricsi nem tudja, hogy nem lehet összedizélni.
2: Odanéz. Mind a két keze tele van virslivel. Ne legyél hülye, Máté. Úristen. Ne kapkodjál, édes fiam. Nagy dolgok múlnak rajtad.
3: Igen, Robi, a tiéd az idő. Az a lényeg, hogy
1: Robikám,
3: ne dögölje meg.
1: Mondani akartál valamit?
3: Nem beszélgess, Robi, nem beszélgess, ez a
1: taktikája. Jó.
2: Nyomjad már egy kis vizet rá, könnyítsük meg, nyelés.
3: Úristen, de figyelj, Ricsi, egy csokrot nyelés. Csinál, egy virsli csokorral. Ez. Gyakorlatilag látszik, hogy 3 éve jött a börtönből. Figyelj, ezt nem ma kezdte.
1: Ricsi, nem ma kezdte. Nagyon jó vagy. Figyelj, így van, Ricsike, hozni kell, kötelező győzelem. Ricsi, csináld meg, Ricsi.
3: Úristen, Robi, technikát váltad, azt mondja, jó, ezt így is lehet, úristen.
1: Robi az, hogy PP zúzza a virsliket, és a pépet nyomja a szájába, gyerekek. Ez az a verseny, amit kitaláltunk.
3: Van itt egészségügyi dolgozó?
2: Robi már fémtányért teszi. Robi, vegyél vissza. Gyerünk, Máté! Legjobb emberem vagy szépen.
3: Máté, óriási becsiskítás van, ne haragudj. Máté, figyelj, félig elrágott virsliket.
2: Fél virsliket nem hagyjuk ott, tudod, mert beszámoljuk. Azt tesszük.
1: Ricsi, te ma délelőtt megettél egy óvodás csoportot. Ez már neked nem kívás. Gyerünk!
3: Ennyi.

0: Robi úgy van vele, hogy ingyen van, ingyen van.
1: Hajrá, Ricsi, meg kell csinálni. Gyere.
2: Úristen, Robi.
3: Robinek mi a taktikája? Robi mit csinál? Robi marokra fogja
2: Robi
3: ő is.
2: Robi marokra fogja és betűri.
3: Igen, pépesíti egy kicsit, és úgy teszi a szájába. Imádjuk,
0: már
3: nagyon jó.
0: Már van egy olyan rossz fajta izgalom, hogy most valaki meg fog halni.
3: Nem, semmi. A Master Good, büszke rátok, ne felejtsétek el, így kell ezt csinálni. Ezt a versenyt ezért találtuk ki.
2: Máté szépen így jár rá egy kortyot, azaz nyerd le.
0: Egyen már egyet a Robiéból.
3: Ricsi, mint egy mikrofont 3-4-et összefog, és így alulról megtámasztja a kezével, és betolja az arcába. Nagyon klasszik, gyerekek, nagyon klasszik. Jó? Egyéb Carlos, valakinek van beceneve? Carlos? Ki a Carlos? Te vagy Ricsi, te vagy a Carlos? Úgy szólítalok, hogy akarod, csak gyerd meg a versenyt!
0: Jó a flow, Robi, jó a flow, ne hallgassál senkire, engedd át magadon a virsli. Te vagy a virsli, jöjj be a virsli, ez a lényeg.
3: Jó a flow, te vagy a virsli.
0: Így van, így van. Mi vagyunk a virsli, Robi, gyere.
3: Gyerekek, Máté él, még él, jó, nem megértem. Kicsit.
2: Máté most kezd belehúzni, úristen, gyerekek.
0: Mennyi időnk van még?
2: Egy percecske körülbelül.
3: Még?
2: Már nincs utolsó 30 másodperc, gyerekek.
0: Robi, figyelj, nem aggódunk, nem aggódunk, mi vagyunk a virsli, Robi.
3: Nagyon durva. Nézzük, mi történik. Fulldoklasz, Robi? Csípni. Nem full, Robi nem fulldoklik. Úristen,
0: mi történt? Én nem lennék a fajansz senkinél.
3: Ma estét nagyon durva dolgok fognak történni, gyerekek.
0: Figyelj, ez.
3: El kell jönnötök Debrecenbe, holnap is ti játszotok, jó? Taxit intézzük.
0: Mi viszünk tovább Gábor és a stábunk, és egy ilyen 5 napon keresztül fognak viaskodni.
3: Csak ők azt játszanak.
0: Nem tudták, hogy mire számítsanak,
3: hogy nem
2: tudták.
3: Figyelj, az életükért küzdenek, 3, úgy esznek. Aki 2, ezt nem látja, nem tudja, mi van, így gyerekek.
2: Meg vagyunk. Mindenki leteszi a virsliket.
3: Hú, gyerekek, ez
0: jól
3: nagyon
0: vagy,
3: meleg
0: Robi,
3: volt.
0: Bólincs, Robi, nem kell mondanod semmit. Bólincs, Robi, jól vagy, Robi?
2: Nagyon kiegyensúlyozott.
3: Kérdezzük meg a játékosokat. Hogy vagy, Ricsikém? Óriási. Ez olyan volt, mint az én könyvemből egy idézet. Egy nagyon fontos idézet a könyvemből.
0: Én azt látom, hogy Robi kicsit éhes.
3: Jó.
0: Szomjas.
3: Robikám, hogy érzed magad? Most egy kis vízzel turbosítasz, milyen volt?
4: Finom a virsli,
3: nagyon jó. Gyerekek, az a tisztes helytállás volt. Bárki nyer, ez az evőversenyt, ezt így kell csinálni. Tehát holnap ennél csak durvábbat tudunk Debrecenbe elfogadni.
0: Amúgy a debrecenieket hurkásnak szokták ugye csúfolni.
3: Hurkások a debreceniek?
0: Igen. A hurkások, úgyhogy majd ott aztán kiderülhet, milyen fából faradták.
3: De ezt a nyíregyháziak adták nekik, hogy hurkások? Igen?
0: Igen.
3: Igen, káka belőek azért?
0: Hogy... Tépák hurkás ellentét.
3: Jó, hogy aha, ez a Debrecen nyíregyháza ellentét.
0: Hát a debreceni páros miatt.
3: Ja. Aha.
0: Na, hogy vagyunk?
2: Hát, nem túl jól, én veszítettem, az biztos, Mátéval egyetemben.
3: Máté,
2: vagy
3: szép...
2: Máté?
4: Jó vagyok, amúgy tudnék még enni.
3: De nagyon durva, vagy egy szép harmadik el, tiéd? Szép volt, Máté,
2: így
3: azért
2: van,
3: gratulálunk.
2: 11 darab virslie maradt, nagyon, nagyon jó. Ricsi lett a második helyeze.
3: Ó, Ricsikém.
5: Debrecenben is lesz.
3: Eljössz? Viszlek magamat, az én versenyző. Ha eljössz Debrecenbe, megérem, meged játszhat.
0: Fel fogod gumipókozni a motorra, vagy
3: illetve? Ricsi, fölültetlek átra a motorra, jössz velem, agyon merünk mindenkit Debrecenbe.
2: Viszont mondom, hogy az eddigi rekordot Ricsi is megdöntötte, mert ő 21 darab virslit evett meg.
3: És mennyi volt? Laci tartotta? Mennyi volt?
2: Hát azt hiszem, ő 18.
3: 18. Húha, sehol nem volt, hagyjad már.
0: Figyelj, erre most beválasztunk, de a bajnokkal beszél már egy percet.
2: És a bajnok pedig... Ugye azt hiszem 2, 4, 6, 7 virsli, tehát 23 virslivel, Robi!
3: Robikám! Te vagy a bajnok!
0: Robi, ezt is
3: megcsinálod. Mit üzennél a többieknek? Mit mondasz a dunai városiaknak?
0: Robinak most még kicsit csikolja a manduláját.
2: Finom volt a vacsora.
3: Finom volt a vacsora, igen, még egy kicsit jön vissza. Jól van, gratulálunk, a nyeremény pedig...
2: 100 000 forint.
3: 100 000 forint, jó?
0: Plusz egy vacsora, ugye, mi már túl vagy.
3: Plusz egy vacsora. Gyerekek, le a kalappal, ezt nagyjából így kell játszani. Tehát ezt így kell csinálni.
2: És akkor, haver, csak szólok, hogy mi ketten retteghetünk, mert a hármunk
3: ezt nem
2: közül
3: hiszem,
2: a figyelj,
3: ide jön, romál az a könyvemmel, és még van egy kívánsága is. Ez ma az ő napja, ma mennybe megy, a mamma ma mennybe megy.
0: Az én kívánságom, hogy legyen második kötet. Rájunk meg. Annyi kérdés van, még megválaszolatlanul a világban.
3: Jó, a kedvedért holnap nekiállok. Nem, már ma este elkezdem írni.
0: Dunaújváros.
3: Srácok, gratulálunk, ügyesek voltatok, pihenjetek egy nagyot. Jó, köszönjük
2: azt
3: szépen.
2: Látod, hogy Máté még falatozik.
3: Már persze, figyelj, Máté, van még a bódéba is.
0: Persze,
3: amit eszel iszott családnak is, ugye, úgyhogy köszi. Ügyesek voltatok, srácok, gratulálunk, szevasztok, köszönjük szépen. Gyerekek, ezt így kell csinálni, nem?
2: Kapitány úr, jó napot!
6: Jó napot kívánok!
2: Milyen? Hajós?
6: Igen.
2: Hol?
6: Horvátországban.
2: Az igen.
3: A virsli számláló lányért nézem, pedig dolgoznom kellene, Tomi küldte nekünk SMS-ben. Igen. És a legnagyobb SMS jön a nap hallgatója. Ez a verseny olyan volt, mint amikor anyád szól szilveszterkor, éjfél előtt 10 perccel, hogy kész a virsli, de mindjárt jön a himnusz. Ez jó. Ez jó.
0: Nem, ez olyan, amikor anyát hív, hogy tényleg ott van a ház előtt, tudod, és akkor hozták meg a pizzát a gyerekeknek.
3: Igen. Pécsről idáig kellett jöjjetek, hogy lássolak titeket, gyertek már arra is. Hát ez most idén nem jön össze, de szerintem Pécs nagyváros, úgyhogy megyünk. Beredek verseny volt, úgyhogy ezt ki kell heverni, és jövünk, mert hogy vannak még játékaink, itt vagyunk. Mindjárt rögtön a szünet után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval!

vonjon magába minél több virsit a Mester Good Virs nyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Magyarországon.
1: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
2: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
3: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
7: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
12: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
13: A csirke szárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
16: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Reklámot hallottak.
5: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
17: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
18: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
20: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
19: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
20: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tehermentesítő út épül Vármegyénkben. Jelentős városrehabilitáció kezdődhet Komádiban, és idén is megrendezik a futókörök napját. Kovács Rátai Andrea vagyok. Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében. Már beemelték a hídelemeket a Domokos-Márton út folytatásában épülő, külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felül érkező forgalmi terhelést. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen Józsa és Hajdú-Böszörmény irányából naponta több mint 20 ezer autó érkezik erre a városrészre. A fejlesztés részeként később a 35-ös főút négysávosítása is megvalósulhat új körforgalmakkal és a józsai északi elkerülővel együtt. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán, ahol a várható forgalmi változásokról és az Elek, valamint a Rózsavölgyi utcák jövőjéről is egyeztetnek majd a helyiekkel. Részletezi a Dehír. Jelentős városrehabilitáció kezdődhet Komádiban. Két leromlott terület újulhat meg a közeljövőben. A beruházás során több épületet felújítanak, korszerűsítik az energetikai rendszereket, és új lakóegységeket is kialakítanak. A fejlesztés a közterületeket is érinti, több utcában útfelújítás várható. Emellett új játszótér is épül, különböző játékeszközökkel a gyerekek számára. Olvasható a Hajdúpresszen. Idén is megrendezik a futókörök napját. Az országos ingyenes szabadidős sporteseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek, így a mozgás ezúttal a közösségi összefogásról és a helyi büszkeségről is szól. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sportesemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
3: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
2: Az eseményhez Hajdú-Böszörmény mellett további 21 település csatlakozik országszerte. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. Napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Itt vagyunk ugye Dunaújvárosban, még mindig a Turrénk utolsó előtti állomásán. Jók vagytok, végre láttalak titeket élőben itt Újvárosban. Remélem egyszer motorozás közben is összefutunk. Üdv Dezső.
6: Üdv a helyszín előtt.
5: Dezső, igen. Itt vannak a motorjaink, gyerekek, ott tartunk, hogy a motorokkal fotózkodnak néhányan. Apukám, figyelj Feri, nagyon hasonlít a Ferire. Itt vagyunk most Dunaújvárosban, titokban neveztem be, írja Lili. Hol vagy Lili?
7: Hol vagy Lili?
5: Hol gyerünk, vagy Lili? Tedd föl a kezed.
7: Elő a faterral, hadd lássuk.
5: Hát, négy Lili jelentkezett. Kicsit sokan vagytok Lilik azért így ebben a formában. 23 Lili föltette a kezét. Hol a Lili? Az a Lili.
7: Ott leghátul? Nagyon okos döntés.
5: De egy fiú ugrál, hát nem lesz Lili.
7: Miért
5: hát...
7: ne lehetne? Ma már bármit lehet, haver.
5: Hát... Igen? Egy Dunaújvárosban így megváltoztak.
7: A Lili, akkor Lili.
5: Jó, mire, Lilikem, gyere előrébb, megnézzük a fatert nagyon szívesen, hozd ide, és akkor megnézzük, hogy viszi a Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
6: De hol van, akit én kinéztem, az a mi lett?
5: Igen, egyébként tényleg te is kinéztél valakit, igen.
7: De igen, milyen hasonlás?
6: Berezelnek, meg tudják.
7: Rákóczi Feri hasonlás versenyre?
6: Úgy nézett, egy az egyben, te Feri, csak egy tízessel volt fiatalabb.
7: Igen, na, kicsit jobb tényleg olyan volt. Igen, kicsit jobb képű, most ez jön, köszi.
5: Igen, itt vagyok Dunaújban, és apum szerint hasonlítok Lotfi Begire. Csak a szemüvegem otthon maradt, megmondhatnátok, hogy igaza van-e, mindig ezzel csesztet. Ezt az SMS-t kiírta.
7: Most te, te vagy igen, a Lotfi Begi.
6: De itt van nálunk a Lotfi Beginek a legnagyobb hasonmása, őt hozzuk ki neked hátulról.
5: De Begi most nincs, tegnap volt itt.
6: De nem, nem, de itt van a másik hasonmásunk, tudod. Tudod a
5: ja,
6: technikus...
5: tudom, igen, igen, a Begi hasonmás, igen.
6: Ő, szeretjük.
5: De aki írt az SMS, az fölbukkant?
7: Igen, ő az. Ő, hát,
5: hol?
7: Tudom, gyere. Te úgy érzed, hogy hasonlítasz hozzá?
6: Egy kicsit a Vásári Andréra is különben.
8: Apukám mindig ezzel csesztett, körülbelül 10 éve.
5: Te hasonlítasz a Begire? Hát ilyen napon Szörényi Levente is lehetél. Tehát, ez, jó, igen. Meg mondd meg neki, hogy a faternek vagy rossz a szeme, vagy nem tudja ki a Begi. De hogy semmilyen szinten nem hasonlítasz hozzá. Tehát, nem
8: köszönöm
5: is...
8: szépen, akkor most már fogom neki mondani ezentúl.
5: Ilyen a, nem, tehát hogy az öreg bármit igen, mondhatna. Igen, tehát tényleg, kicsit bródis is vagy
7: így. Még lányt is mondhatott volna, arra se hasonlítasz.
5: Abszolút, igen.
8: Köszönöm szépen.
5: Igen.
6: Ez jól sikerült akkor. Na.
5: Igen, akkor mondnak az öregnek, ezt romba döntöttük, igen.
6: Ott hátul van egy nagy lyuk a tömegben, hogy ott valami breaktánc bajnokság van, vagy lesz ott valami? Fú,
7: szerintem ott játszani fogunk.
5: Játszani fogunk. Tegnap nem tudod, miről maradtál-e. Hagyományőrzők jöttek Szombathelyre. Ugyanazt a borzongást élted volna, amit én éltem. Felnőtt férfiak katonásat játszanak. Csörögtetik. Engem minden ilyen valahogy egy kicsit ilyen vegyes borzongásra töltem. Felvorultak, és nagyon felhívták magukra a figyelmet. Csörgetik a kardjukat, megszólaltatuk egy rövid interjúra, és volt egy srác, Feri állapította meg. Ő azt nem akart az lenni, csak mondták, hogy vagy jössz, vagy ki vagy rúgva az egyesületből. Nagyon szomorú arccal, hogy állt néma csend, mert romai katonának költözve, de ő nem akart ott lenni. Tehát rajta látszott, hogy ő nem kívánja
6: jó,
5: ezt az egészet.
6: Van ilyen ember, aki nem akar itt lenni, most, de mégis itt kell lennie? Őt akarom megszólaltatni.
5: Igen. Akit erőszakoltoztak
6: ide. És csak ott van a hasonlás oda, aki szint... Na, gyere csak előre, gyere.
5: Igen, ő egyébként egy kicsit tényleg hasonlás.
7: Ne
5: igen.
7: Szórakozzatok, mert mit látok?
6: De gyere ide akkor, ne ott vigyorogjál.
7: Van nektek szemetek?
5: Nem, egyébként nem
6: hasonlít.
5: Jól van, gyerekek, viszont két játékunk is maradt még, úgyhogy...
7: Eszterkém, gyerünk népszerűsködni.
5: Láttam, hogy odaadtad magad a tömegnek, pattanjál még ki, mert...
6: Nem mondanám, hogy téged várnak, téged vagy a Horváth Tamást, azt mondták, hogy küldjem.
5: Tomika itt volt hátul, nem tudom, most még itt van-e, de az előbb
6: nincs, de volt egy kutyája, aki úgy néz, mint egy vattapamacs.
5: Igen, itt volt. Oké, melyikkel kezdjük, Feri, mit csinálunk akkor?
7: Azt hiszem, hogy a Weber grill jön most, úgyhogy...
5: Egy gyors futás, egy gyors festés, és meg is vagyunk gyerekek. 8 órára itt már... Rend van, és fegyelem. Eszter kért magának 2 liter festéket privátba, úgyhogy kérjük szépen...
6: Meg egy teddy hengert.
5: Meg egy teddy hengert, igen.
6: Történt ott egy kis baleset, nem akarok beszélni róla.
5: Igen, a leányzó mindent összefogdos.
6: Még hogy csak ez lenne.
5: Ez a festék, igen, meg egyéb dolgok is történtek, úgyhogy szeretnék a szponzortól 2 litrót vinni, úgyhogy elviszük a motoron, és hazaszállítjuk.
6: Vagy berakom a csomagtartóba, vagy soha nem volt semmilyen baj.
5: Igen. A Master Good még bírja? Még mindig a gyerekek? Hát micsoda mennyiségeket szórnak ki még? Aki szeretne hotdogot enni, álljon be a sorba. Kicsit tényleg olyanok vagyunk, mint egy maján is.
7: Pontosan. És még
5: hotdogoztás,
7: van
5: minden
7: van. Van egy csomó palacsintánk a Webernél, nagyon szépen haladtok.
6: Ez a vízliszak egy életen át fog engem kísérteni.
5: Az nagyon durva.
7: Tessék, intézd el magadnak. Nagylágy van, nagylágy vagy, oda tudsz már állni, meg vagyunk.
5: Olyan cukikat kapunk közben. Az a pálya.
6: A pályát először, hogy lehetett csalni.
5: Járd be a pályát. Elolvasom, hogy Zsófi olyan cukit érkezett, hogy ti vagytok a napon fénypontja, kedveskén, puszi Zsófi. Tök helyeseket írnak a hallgatók közben. Nagyon szépen köszönjük.
7: Kérlek, nézd már ide, hogy az Eszter lepróbálja szlalomban a pályát.
6: Várj, így van. Nagyon veszélyes kanyarok, nagyon veszélyes kanyarok.
5: Most lefutod a pályát, Eszter?
6: Lefutottam, itt vagyok.
5: Nagyon jó.
6: Hello, Kandúr, mi a neved?
9: Ja, Zoli.
5: Zoli.
7: Azt mondja, hello, Kandúr.
6: Így van, neked is van a te Kandúr a végén.
7: Köszönöm szépen, hello, Dávid.
9: Csáó, sziasztok.
7: Ide valósi helyi erő vagy?
9: Relatíve Dunajvárosi, de amúgy meg Kulcson lakunk.
7: Nagyon szép hely. Uh-huh. Yeah. Nagyon szép hely, és mivel az egy szép település, ott nagyon sokat lehet jót grillezni.
9: Lehet grillezni, és meg igazából bármilyen szabadidős tevékenységeket.
7: Nagyszerű jó. A feladat, az rém egyszerű.
6: Állj, egy kérdés meg Zolihoz. Zoli, hogy fogod megalázni Dávidot?
9: Majd kiderül, nyugodtan.
6: Nyugodtan, azt mondja,
7: jó,
6: nyugodtan.
7: Akkor itt egy újabb fogadás van, egyébként úgy tűnik, hogy mind a kettőnknek van ugye egy választottja, és hát lehet neki szurkolni.
6: De Dávid már nyújt, látod? Közben egy lábbal itt
7: igen,
6: dolgozik.
7: Igazi profi, igazi profi, egy Weber grill toló versenyen be kell melegíteni.
6: Föl kell venni. Ez olyan, hogy melliz van, nézd? Rendesen nagy, mozgass meg,
7: de
6: ehhez, meg neki.
7: Ehhez lábizom kell szívem.
6: Dehogy is.
7: Dehogy nem, hát nem emelgetik el a grillt, hanem futni vele. Így a, negyedik napra azért neki sincs meg a játék.
5: Kicsit olyan, mint én. A kitelepülés végére mindig összeállnak a szabályok. De most hál' Isten itt van Eszter, úgyhogy nem kell figyelnem nagyon, mert ő nagyon vágja a dolgokat.
7: Mondd el, légy szíves az Eszter a játékot, hogy mit kell csinálni.
6: Az lesz a játék, hogy fogod, először felöltözöl, mint egy tisztességes ember. Nem ilyen slendiánul most vagy kinéző ember. Na igen, azért felveszed a sapkát, a kesztyűt, meg azt, amit nem tudom, hogy hívnak, aztán felállítod. így felcuppantod, azt meg legyakoroltátok? Jó, és utána pedig irgalmatlanul elszelelsz vele, hogy mindenki ki kell kerülni, és vissza is kell jönni, és aki visszaért, az nyer.
7: Slalomba kell visszajönni.
6: Ez az a szó, amit
7: jó?
6: Nem tudok kimondani.
7: Ez a slalom, slalom. Te, Dávid, meg vagy, mert kicsit elengedted ezt a bulit.
9: Ja, Isten ments, nem engedtem, azon gondolkoztam igazából, hogy beszélgettük a feleségem, hogy kéne venni egy kicsit komolyabb grillt, úgyhogy ez kvázi, ez most jó is lenne, és azt gondolkodtam, hogy az ellenfelet mivel tudnánk úgy lebartázni, hogy kifizetem a felét igazából, és akkor jön hozzánk a grill.
5: Én ezt szeretem, én ezt bírom az ilyen kis csibészséget, ez a jó, így kell csinálni.
6: Zoli, van benned korrupciós képesség?
10: Van, de igazából elviszem, hogyha kell.
7: Van lesz
6: Zoli, korrumpálható, de nincs hozzá kedve.
7: Jó, tehát akkor most nem fogsz grillt venni féláron.
9: Egy 50-es van nálam.
7: Na, 50 ezer.
6: És ez még
5: de ez egy komoly tét, figyelj, 50 kiszállsz a játékból, elviszi a grillt, és kerestél 50-et. Ezt most elfogad, akkor díl, akkor megvagyunk. 50 rugó, gondolkozz.
10: Megyek.
5: Hova?
7: Haza.
6: Játszik.
5: Ja, hogy játszol. Ja, nem értettem, hova mész. Hát, hogy nem fogadod el.
6: Kevés.
7: Jó.
9: Akkor marad nálam 50, meg viszem a grillt.
5: Az jó.
7: Majd meglátjuk. Na, gyerekek,
6: figyelj,
7: akkor...
6: Figyelj, ízőjöttére lehet, hogy nem lesz nálad 50, mire hazamész, de... Ettől függetlenül. Én azért szurkolok. Zoli, ne hozzá állam szégyen, légy szíves. Köszönöm.
7: Jó, figyeljetek, tehát öltözés, kinyitjuk a grillt, mert ez egy szuper ilyen összecsukható utazós grill végig, oda is vissza is slalom. Jó? Fölkészültünk?
6: Yes.
7: Ú, Dávid vértivott. 3, 2, 1, tessék! Már veszed a sapkádat, eddig szuper, kesztyű is kell, és azt is. Hát mondjuk nem nagy a tempó, gyerekek.
6: Figyelj, az van, hogy Zoli ráér, tudod, már van 50-e, akármi is lesz, ugye?
7: Gyerünk, gyorsan
6: nyisd ki. Nem kell megkötni, csak vedd fel azt a kesztyűt.
7: Az az, jó, és már mehetsz is, mehetsz. Úristen,
6: Zoli, nem
7: hiszlek
6: el.
7: Gyerünk, Dávid.
6: Dávid úgy dolgozik fel, mint egy mentőtiszt lenne. Mint egy mentőtiszt a beteg. Jaj, srácok.
7: Figyeljetek, a Dávid olyan jól indult. Menjél már, mit állsz te?
6: Zoli, gyerünk, a brikettet állíts fel. Jó van, Zoli, nem baj, semmi, hagyjad, hagyd a picsába,
5: teljesen szürelés, hogy felnőtt férfiak rángatják azt a grillsütőt. Nagyon, nagyon, nagyon durva, ami történik. Teljesen felfoghatatlan.
11: Hajrá,
5: apa! Jaj, de aranyos vagy.
6: Még gyereke is van. Hagyjad.
11: Hajrá,
7: mehé! Hé, apa, gyer!
5: Neki volt a kislánya, aki kiabált? Az ő kislánya kiabált?
6: Hát ilyen hátországgal csak nyerni lehet.
7: Egy rakat gyerek.
5: De szép ez a történet.
9: Kettő.
5: Ha lennének érzéseim, meghatódnék.
6: Figyelj, a kisebbik ráfér a
5: grillre. Micsoda, mit mondtál, Eszter? Hogy?
7: A kisebbik ráfér a grillre. Szerintem nem akarja rátenni. Na, milyen ügyes volt apa?
11: Igen.
7: Mindig nagyon. Ilyen ügyes, ugye?
11: Igen.
7: Na, megvan akkor a grill. Zolinak van, hát nem tudom, hogy elfogadod-e ezek után, Zoli, hogy ugye Weber úr maga személyesen adna neked egy ajándékot.
6: Oda nézd csak. Ott van a te vigasz a díjad.
7: Jó, egy ilyen grill chipez, grill... Lap,
6: ez könnyebb hazavinni.
7: Amivel tudsz még grillezni. Hát most grillsütőd már nincs hozzá, de akkor is megvagy. Gratulálunk, apa, ügyes voltál.
5: Ügyesek köszönjük voltatok, szépen. Gratulálunk. Használjátok egészséggel, így van. Oké, nagyon jó. És gyerekek, és akkor egy íre a pont, hát egy utolsó csepp ebbe a nagyon mély tengerbe, amit most ide hoztunk?
7: A tűzijáték utolsó ám, de legnagyobb csóvája következik. Eszter, nem menj sehova.
6: Most lejárom a pályát, hogy nem-e volt itt valami csalás.
5: És tényleg lejárja a pályát. Nem-e volt itt tenette valami csalás-e. Igen. De figyelj, most akarsz biziszelni a festékkel, mert te ma vagy utoljára.
6: Hello, héra.
5: Igen, most puncsoljál, mert most akarsz kérni egy liter festéket, a lányod összekötte otthon a lakás. Az a helyzet.
6: Az a kérdésem, hogy a zsíros kenyér a falról. Igen. Milyen módszerekkel?
5: Mi történt? Szülinapi zsúr volt? Vagy csak evett valamit? Vagy mi történt?
6: Életvitelszerűen ilyenek vagyunk, hogy szükségünk van festékre. Ez a helyzet. Figyelj, az van, hogy egy ilyen 90 centi magassága végig hosszos a fal, egy csíkban.
5: Édesem, húzza a kezét akkor szépen egy vacsora után, abszolút. Így végigmegy, amíg bemegy a fürdőszobába kezet most.
6: Na figyelj! Úgy, nagyon dura dolgok vannak.
7: És most jött el az te pillanatod, amikor összemocskolhatsz két fal felületet. Engem is akarod. Egy kicsit. Jó?
6: Jó. Oké, de ez a kezdhez
7: kell. Adom az elsőt. Nem, az nekünk nem kell. Tessék, mustárral mind a kettőre ugyanannyit nyomjál, ez
6: ugye,
7: nagyon
6: kaptunk
7: fontos.
6: Most egy rajzot ugye Balázsról, és most elkészíteném annak a párját. Jó?
5: Nagyon kapom, gyerekek. Ma nagyon kapom az ívet.
6: Hoppá, nincs kinyitva.
7: Dehogy nincs.
6: Mondom, hogy nincs kinyitva.
7: Akkor tessék itt a kecsapot.
6: Levehetétek volna róla azt a húzatot, tudod. Szóval, hogy nézd Balázs, ezt most megrajzolok téged.
5: Igen, fiat, tényleg jó, olvasol a könyvben egy mondatot, majd lerajzolsz oda valamit.
6: Ez a csónak, amiben sikuitoznak az emberek. Jó, ez megvan. Amúgy szerintem ez már művészetileg sem elhanyagolható, csak mondom nektek.
7: Tessék a tejszínhab.
6: Te mivel dolgozol? És mi az a vér ott? Az a dolgozó.
7: Az is lesz majd, de hoztak
6: az még
7: csak
6: egy kis
7: a
6: HB negatívot.
5: Igen. Zsolt, miért nincs ott a bizottság elnökeként, ő megmondaná, mi a helyzet. Úristen, de jó volt a tegnapi játékosú mellett. Zsolt volt, ami hát tulajdonképpen pályabírom.
6: De mi foglalkozik Zsolt?
5: Zsolt biztonsági őr volt. Volt nála valami, amit mutogatott az övén, vagy gáspré, vagy valami, amit nem vett elő, de mindig megmutat, hogy van nála valami, és ő mindig, hát hogy mit csinált Feri, véleményezte a játékokat,
6: ugye? Az a Gáspi, azért, hogy egy dezodor volt.
5: Nem tudjuk, hogy mi volt nála, de néha az övére mutatott, hogy van nála valami. Zsolt életveszély volt tegnap Szombathelyen, nagyon szerettük.
7: Tessék,
5: egy igazi karakter volt. Megvagytok, gyerekek, összefestetétek?
7: Ugyanolyat kell csináljak, mint Eszter.
6: Csak ezek, de ez, ma, ez lemossa.
5: Ez a lényeg ennek, hogy maga ez a festék, ez ugye lemosható, de bármit kert, két mozdulat, ezt figyelsz, a lányod imádni fogja. Na, képzeljük oda Eszter lányát.
7: Két játékosunk, Kamilla és Vanda, sziasztok!
12: Szia!
7: Helyi lakos mindkettő?
12: Majdnem.
7: Te is Kulcson laksz?
12: Nem, én előszállás.
7: Előszállásod, és te Vanda?
12: Én Zalaegerszegen lakom, és itt vagyok kollégista.
6: De ti barátnők vagytok, azt igaz? Barátnők vagytok. A szempillátok azt mondja, hogy igen. Ugyanoda jártok töltetni.
7: Még nem, majd a végén lesznek.
6: Ja, jó, jó.
12: Én most már nem.
5: Én már nem akarok semmit. Én már szívem szét hazamennék így.
7: Na, akkor egy kicsit álljunk távolabb, mert jó. Nagyon koszos lesz mindenki.
6: Befognak minket mocskolni. Vigyázzatok a ruhátokra, srácok.
7: Jó, akkor Kamilla az
6: na,
7: egyik.
6: Na, látszik, hogy ki az, aki járt szakkörre, ki az, aki nem. Csak ennyit mondanék, hogy...
7: Milyen szakkörre?
6: Hát ilyen művészetire.
7: Ja, művészeti szakkörre, az a tiéd, jó?
6: Ja.
7: Na, az a lényege, akkor itt vannak az eszközök, amivel takarítani kell, és el is indul. Mennyi idejük van, Laci? Hol vagy? Elvesztettük Lacit, Laci, elrabolták
6: Laci. Éppen még a vízslevő versenyen van.
7: És még
6: visszanézte, hogy kellene.
7: Na, figyeljetek, 3-2-1, tessék! Jó. Levenni a vizes vödör tetejét, elkezdődött a mosás. Hát igen, egyelő pályák, egyelő esélyek, szoktuk volt mondani, de ez most
6: de teljesen ugyanaz. Most miért? Most mocsok-mocsok, nem?
7: Mocsok-mocsok.
6: Laci már méri az időt, 10 másodpercen jártok, lányok.
7: Vanda, hát... adjál neki több vizet.
6: Igen, ez így szárazon nehéz.
5: Milyen jól néz így egyébként, gyerekek, hogy egyik pillanatra másikra tiszta lesz.
6: Te tudod, hogy nézel ki, nem Balázs?
5: Tudom, mint egy idős beteg cukros bácsi.
6: Nem, úgy nézel ki, mint egy kicsit csalódott portás.
5: Köszönöm szépen. Ezért a könyvolvasás utáni kifejezetten jól esik. Gyere már holnap is egy kis Debrecenbe.
6: Beugrok.
5: Fogorjába be egy kicsit. Egy csalódott portásként üldögélek itt egyedül az
6: ügyen.
5: Miért vannak ennyien a téren? Ki engedte be magukat? Na, mi a helyzet, Ferkó?
7: Én leszek ma a döntőbíró.
5: Nincs itt Zsolti, legyél te.
7: Azért, mert sajnos Zsolti nincs. Kamilla és Vanda küzdelme csodálatos volt. Ha megkérdezem a közönséget, akkor most azt mondanák, hogy Kamilla nyerte meg, mert az övé tisztább. Viszont kétszer olyan koszos volt a Vandának a fala. 50-50 ezer forintot adományozok mind a kettőtöknek.
5: Nagyon rendes vagy, Ferkó.
7: Elfogadjátok?
12: Igen.
7: Köszönöm szépen.
5: Nagyon rendes vagy.
6: Hát Kamillát kell, ha megkérdezni, nem tudjuk boldogulni.
7: Kamilla, elfogadod?
12: Kamilla arcán nem ez volt, de elfogadom.
7: Igen, azért fele olyan koszos volt szívem.
5: De jó lett volna valami csajbunyó, most tudod, egymásnak esnek egy kis kakaskodás, egy kis lögdösödés.
7: Jó, akkor Kamilla nyert, ővé a 100 ezer forint, tessék.
5: Igen, egy kis iszabirkozásra eldöntjük. Jó, ha azt mondod 50-50, te vagy ott a főnök, akkor 50-50.
7: Én így döntöttem.
6: Jó, de az egyiket te fizeted.
5: Jó.
7: Akkor én fizetem. Akkor 100 és 50, jó? És ezt én fizetem. Akkor viszi ő.
5: Kifizetjük, gyerekek.
6: Összedobjuk.
5: Jó lesz az, ez így igazságos. Egyezünk meg egy döntetlenben.
6: Így van, ő nyert, adjunk neki 100-et, meg 50-et.
7: Jó, akkor 100 a tiéd, 50 a tiéd. Köszönjük a Trilaknak a fölajánlást. Köszönjük, óriásiak vagytok.
5: Azt írják közben, hogy Balit az üvegstudóban egy munkanélküli jegyszedő néni. Tényleg ennyire nyomorúságos, hogy
6: ültek neked? Egyedül ott a semmi. A strandon, úristen, a strandon, tudod, már délután nem jön senki.
5: Igen, már mindenkiben van, tudod, már mindenkinek kiadtam a kabin, most már csak így üldögélek, és várom, hogy végre hazamenjenek a fürdőzők, igen. Zsolt jobban csinálná, küldte Bálint, köszönjük szépen.
6: Nem tudom, ez a Zsolt, de most már érdekel.
5: Ő volt a tegnapi bizottságunk elnöke, ő volt a zsűri elnöke, ő egy ilyen klasszik mindenes karaktert képzelj el, egy középkorú biztonsági őr, a maga megáldott szókincsével, diszkréten illuminált állapotával. Jó karakter volt. Klasszik karakter volt. Nagyot mentünk, nagyon szerettük.
6: Balázs, úgy érzem, hogy van benned még egy kis ilyen tömegszörfözés, nem akarsz?
5: Még mi vagyok. Tehát azon túl, hogy Osóval és a könyvemmel rommá aláztál. Most kabinos néni vagyok, most még mi vagyok?
6: Hát gyerek,
5: egy kiöregedő kis nyugdíjas?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
2: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Ajándékuzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót sem, foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tervezési szakaszban a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal korszerűsítése. Sárgulási kiállítás nyílt, és ma ismét borult időre készülhetünk. Kovács Fádai Andrea vagyok. Tervezési szakaszba lépett a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal korszerűsítése, írja a Dehír. A 110-es számú vasútvonal mintegy 70 kilométeres szakaszán már megkezdődött a részletes műszaki tervezés. A fejlesztés célja, hogy a pálya alkalmas legyen a 100-120 km/órás sebességre. Emellett korszerűsítik a villamosítást és a felső vezeték hálózatot is. A beruházás érinti majd az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és több kapcsolódó létesítményt is Debrecen és Mátészalka között. A fejlesztéstől gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb vasúti közlekedést várnak a térségben. Archív fotókból nyílt kiállítás a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, amely a sárgulás több évtizedes történetét mutatja be. A tárlaton 70 fénykép idézi fel az agrárképzés végzőseinek legendás búcsúrendezvényét, egészen 1963-tól napjainkig. A sárgulás a Debreceni Egyetem egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező hallgatói eseménye. Az egyhetes ünnepség sorozat során a végzős hallgatók elbúcsúznak az egyetemtől, és megkezdik felkészülésüket a záróvizsgákra. A kiállítás különlegessége, hogy a bemutatott képek eddig kizárólag archívumi anyagként léteztek. Az egyetem most arra kéri a volt hallgatókat és családtagjaikat, hogy saját papíralapú sárgulás fotóikkal segítsék az archívum bővítését, hogy a hagyomány története még teljesebben fennmaradhasson a következő generációk számára. Közölte rádiónkkal az egyetem. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja. Mondta rádiónknak Kolti Helga, a Déri Népprogram barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
2: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg.
1: A barangoló alprogram előadás műhelyébe folyamatosan várják a pályakezdő alkotók társulatok jelentkezését. A következő határidő augusztus 15-e. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. Napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Adjátok vissza a Ferkó. Hol van Ferkó?
2: Úgy hallom, lenyelt egy sípot.
1: Valaki, igen, valakire komoly baj.

0: Szűnt talán 2 évvel ezelőtt. Azon már te voltál a tojásevős? Tojásevős?
1: Persze.
0: Reggeli rántottás rántotta?
2: Igen, igen.
0: Az akkor 2 év.
2: De az fájdalmas volt nagyon.
1: Fájdalmas, de nagyon
2: az
1: szerettük.
2: Nagyon fájdalmas volt. Az volt benne a fájdalmas, hogy arra gondolt, hogy egybe lesz egy óriás rántotta, tehát innentől odáig végig rántotta.
0: Igen, lesz. És nem ez volt.
2: A rántották. És az egy vizuális csalódás volt.
0: Igen, igen, igen, de sokat nem fizetett a szponzor, úgyhogy
1: úgy,
0: úgyhogy nagyon szeretük, imádjuk a rántottát. Így van, Gábor? Imádjuk a rántottát.
3: Így van.
0: Mikor volt? Az 2 éve volt, akkor utoljára volt.
3: Nagyjából 2 éve, de szerintem
0: két éve,
3: inkább másfél, mert ha jól emlékszek, ősszel volt.
0: Ezt is tudja.
3: De ebben nem vagyok biztos most így hirtelen.
0: Jó, holnapra ott kérjük a pontos azon? Információt.
3: Hát, természetesen.
0: Ott voltál? Ott voltál.
2: Hol lett volna?
0: Ott voltál azon is. Jól van, hopp, mi kapunk egy-két információt. Fontos információ. Eszter még olvasson egy mondatot a könyvből. Nem ez van.
2: Sajnos a motorodat nem találjuk.
0: Igen. Minden tiszteletem az új bajnoknak, ezt írta. A bajnoki címet el tudta venni tőlem, de egy valamit nem. Csak a Master Good. Üdv, Laci. Hát Laci nagyon nagy forma.
1: Beépített emberünk.
0: Igen, Laci, ami beépített emberünk. Őt ugye Sopronban találtuk, őt nagyon, nagyon szeretjük. Senki nem kérte tőle, hogy ennyiszer mondja el, senki nem mondta, de ő leült, evett, és azóta egy ilyen tiszteletben egy nagy követe lett a Master Goodnak.
2: A Master Goodnak, ha jó marketinges, akkor őt leszerződtetik, jó? Tehát, hogy
0: igen.
2: Vigyétek el.
0: Igen, ő
2: szeretném lennek ilyen reklámok vele.
0: Abszolút, jó arc, így van. És még egy info, holnap már 4-kor kezdődik a mulatság, ezt ugye a dunaujvárosok is megtapasztalták, mert ő diszkos itt volt itt, legalábbis 3-ból 2 megérkeztek, itt zenéltek ugye a Bárányék. Holnap pedig Nyubik játszik 4-től, wow. Úgyhogy ha valaki már egy kicsit előbb oda akar jönni Debrecenben a helyszínünkre, akkor jöjjön nyugodtan, mert 4-től ott már nagy zenélgetések, muzsikálgatások, egy ilyen kis feldiszkózása van az 5 órai kezdésnek, úgyhogy várunk mindenkit már 4-től szeretettel.
1: Nem fogsz unatkozni az első sorban, ez a lényeg.
0: Ez biztos,
1: gyere nyugodtan, jó? És még egy embert meg kell dicsérni. Ma Lászlót.
0: A mi Lászlónkat?
1: A mi Lászlónkat.
0: Ő egy hős. Miért?
1: Akinek tartása van, gyerekek, ugyanis volt egy hallgató, aki azt mondta, hogy szelfit akar a Lacival.
0: És
1: azt mondta a Laci, hogy nem.
0: Ezt szeretem a Laciban.
1: Ez gyerekek. Így.
0: Esküszöm, kicsit arra számítottam, hogy azt mondtad, hogy megcsinálta.
1: Nem.
0: Ő nem, kitartott. Jó.
1: Nem, én ezt szeretem benne. 4. napja vagyunk úton. Végre volt egy ember, aki azt mondta, hogy Laci, én veled? És ő azt mondta, hogy nem.
2: Ha a képet szeretnétek Laci, egy bizonyos applikáció vannak róla rengeteg.
0: Igen.
2: Rengeteg fotót lehet megtalálni.
0: Laciban van tartás, gyerekek. Mi itt vagyunk, azért mi vagyunk, ahogy a Kapcsi szokta mondani, kis csemege majmok, minket itt lehet etetni, meg simogatni.
2: Ezt mondja a Kapcsi, hogy csemege majom.
0: Nem, ránk nem szokta használni, csak a szavajárás, hogy csemege majom. Hol vagy Kapcsi, gyere ide. Na mi a terv holnap? Most holnap mit csinálunk? Mire készüljük?
1: Megnézzük reggel az időjárás jelentést, és szarunk rá, és motorra ülünk.
0: 500 km van bekészítve a kis Garminodba, 300 km-t megyünk, lazán csak megérkezünk Debrecenbe, esetleg wellnessezünk, egyet pihenünk, ne hagyjusen alszunk egy órát.
1: Nincs szállásunk.
0: Ja, holnap nincs szállásunk?
1: Holnap nincs, hát miért
2: de
1: lenne?
2: De miért? Hát ott az Aranybikában nem megalosz?
1: De nem alszunk.
0: Ja, várjál, tényleg.
1: Jövünk vissza, úgyhogy nem kaptunk szállást. Köszönjük, Zsani.
2: Ha nagyon esik az eső, akkor Gyuláról hazafele fel tudlak venni benneteket.
1: Óriási.
0: Ja, tényleg, mert nem alszunk ott Debrecenben, minek nekünk szállás. Tehát ha motorral megyünk, akkor egyenesen megérkezünk Debrecenbe, 3-4-5-re, motoros szerkóba, sátorba átöltözünk, letoljuk, és megyünk is vissza a szakadó esőbe, vissza Budapestre éjszaka.
1: Szerintem remek terv.
0: Jó. A B terv, hogy hazamegyünk, Pestre átülünk egy autóba, és kocsival megyünk Debrecenbe?
1: Ez a B, azaz a gyáva terv.
0: De ez a puhák terve.
1: Ez a puhák.
0: Jó. Nem,
2: a
0: most
2: motor fel lehet vinni a Mávra.
0: Igen, csak nem örül neki. Tehát, hogy felraksz egy 250 kilós motort a Mávra a büfékocsiba, nem szeretik.
1: Vitézi nyelne egyet.
0: Igen, azt nem viheted. Azt hiszem, bringát vihetsz, de motort nem vihetsz.
2: Jó, akkor csak kis közönségezés. Van-e valakinek kérdése a jelenlévőkhöz? Most még meg tudjuk válaszolni. Esetleg kérdez, felelek.
0: Ott egy utolsó kérdés. Te vagy az út, a legfontosabb kérdés, tehát gyere közelebb.
1: Gyere.
0: Egy fontos kérdésed lehet, de amíg jössz és lépkedsz felénk, nagyon gondoltál a dunaujvárosiak nevében, te fogalmazod meg a nap legfontosabb kérdését. Figyelünk?
2: Jó.
0: Parancsolj!
1: Jó?
3: Aláírjátok a kártyámat?
0: Ilyen fontos pillanatot egy kártya aláírására veszteget. Bármit kérdezhettél volna. Megkérdezhetted volna.
2: Megkérdezhetem, mi ez a szörnyű szag?
0: Vagy ez kiből jön? Vagy melyikünkből jön? Vagy miért vagyunk ilyenek? Aláírjuk a kártyádat, persze.
2: Hogy Balázsnak miért van ilyen fizurája? Bármit lehet volna.
0: Igen, akármit kérdezhettél volna, de hát sajnos előtted ezt a kérdést. Mit kaptál, Ferenc?
1: Nem tudom, hogy én kaptam-e.
0: Búcsú ajándék? Mit kaptál?
1: Macskás pólót.
2: Ez a te méreted.
0: Ne csináld.
2: Ez a te méreted.
0: És bemutat a macska. Figyelj, megőrülsz, bemutat a macska. Jó, egy utolsó kérdés. Tessék, utolsó.
2: Pulóveres fiatal embernek.
0: Tessék, utolsó.
4: Balázs, a PTSD-vel hogy állsz?
0: Igen.
1: Halló, haver!
0: Na most
1: aztán... PTSD-vel?
0: Na most aztán, most aztán kiderülnek a kulisszatitkok.
2: Mit csináltál itt?
0: PTSD.
1: Mi az a

0: PTSD.
1: Úgy, hogy kaptál itt a duraüveresért.
0: Az egy betegség?
2: Mi?
3: Az embermárkék? Hát nem mondom már.
2: Ja, hogy az embermárkék eltűntek előlünk itt Dunaújvárosban.
1: Van igen. Hozzá közöd? Benne voltál ebben az összjátékban?
2: Hát elmondom neked, ki ez volt köze. Itt állt hátul a csajával, ők vezettek minket fél útra, amikor a márkék a puskással itt megléptek, az itt volt a Dunaújvárosban. Elküldtek minket a másik irányba. Ez volt a kérdés? Hát ez kár lett volna benned marad. Jó. Ez,
0: na, jó. Megint bejön vagyunk.
2: Szerintem fontos kérdések hangzanak el ma azért itt utoljára. Köszönjük szépen. Oké. Drága dunaújvárosiak, elköszönünk tőletek. Nagyon drágák vagytok, hogy ennyien itt voltatok. Köszönjük szépen.
1: A bódítások helyett mi jöttünk most, de...
2: Így van, igen.
1: Elvette tőlem Balázs a könyvet.
2: Nem, most már Róma cinkelti. Már láttam megint Feni a fogát, hogy érted. Egy három mondatot beolvasol a könyvből, nem adom.
0: Írd már alá, hogy szegény kis lenyelkezni.
2: Aláírom neki, így van. Holnap Kossuth tér, várom mindenkit szeretettel. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy ennyi itt voltatok. Nem mondjuk, hogy 8 év múlva jövünk, annál előbb tervezünk visszajönni. Jó, ha még
1: ne
2: vagyunk, akkor jövünk előbb. Igen.
1: Jöttök nekem egyel, mert ha nyertem, egy kérést, ugye?
2: Igen, van egy kívánságod, vagy egy kérésed.
0: De már elárultad, hogy mi a kívánságod. Újabb
1: igen,
0: könyv.
1: Tudjuk,
2: én ma este elkezdem írni a folytatását a könyvnek.
1: Szigorúan kínos cím.
2: Igen, szigorúan nagyon kínos. Szigorúan a második rész. Igen, 10 éve várjuk a folytatást, végre elkezdődött. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Jó, köszönjük szépen. Amit rólunk tudni kell, hogy mi most motorra pattanunk, viszont Eszter 8:30-ig itt marad, dedikál, ölelkezik.
0: Fotózást
2: nem siet.
1: Kicsit többet is vállalok.
2: Nem siet sehova, úgyhogy nyugodtan nyúzzátok. Nagyon jól ír alá a mi nevünkbe is, jó? Tehát nagyon jól hozza a Feri, és az én aláírásomat
1: is. Egyetlen egy bunkó van, aki mindig alattam írja le óriás betűt a nevét.
2: Kicsit ráírva a tiédre.
1: Az arcomra. Ki az? Ajok, ki lehet az?
2: Ne haragudj, én csak így odafirkantom, nem nézem, hogy hol vagy, igen. Itt közben gyerekek, itt már rendőri mozgósítás van, csak mondom, annyian vagyunk a téren, hogy kirendelték a dunaújvárosi rendőröket, hogy nehogy azt szállíten gázolást legyen, amikor elindultok hazafelé. Szerintem nézd meg, ott állnak. Miattuk vannak itt.
1: Na, szondát fogtok fújni, srácok.
2: Óvatosan. Tényleg úgy üljetek, hogy itt állnak a rendőrök, és villog a lámpa, mert hogy irányítják a forgalmat. Miattunk? Szerintetek ez miattunk van?
0: Nem, csak elromlott a közlekedési lámpa.
2: Ennyi. Jó, tudod, milyen vagyok, mindent magamra veszek. Azt hiszem, minden miattam történik. Az én univerzumomban én vagyok középen igazából.
1: Senki sem fényesebb, mint Balázs. Még a közlekedési lámpa sem.
2: Ennyi, gyerekek. Na, puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, köszönjük szépen. Holnap Kossuth tér. Aki akar most egy fotót csinálni, most így megfordul és meg tudja csinálni. Így kell. Egyébként ez volt a jó. Megfordulsz, megcsinálod, integetünk, és ennyi. Hát ez
1: jó, de Gábornak megígértem, behozunk egy közös fotóra, úgyhogy Gábort majd létszik. Emeljük be.
2: Gábor, behozzuk egy közös fotóra.
1: Gábort ölbe behozzuk.
2: Jól van. Puszi, köszönjük szépen, holnap találkozunk. Sziasztok, köszönjük. Ciao, puszi nektek, köszönjük. Holnap tali Kossuth téren. Sziasztok, ciao.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-val. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál New Wave. A Balázsék Roadshow utolsó állomása május 15. Debrecen.

magában minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Skoda.
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoninet bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is,
10: a csirke málnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
13: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
3: Reklámot hallottak.
16: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

show ma Debrecenbe érkezik a Kossuth térre, délután 4 órától live mix Juhász Gerivel és Nyújikkal, 5-től 8-ig a helyszínen Balázsék, addig pedig együtt dolgozunk, ilyen zenékkel is készülök, mint ehhez. Mert hogy ez Siri remixe Ed Sheeran Camera című dalához, és ugye május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 4 világsztár is fellép, egyikük Siri. Így az ő dala ebben az órában páros belépőt hoz majd egy szemfüles telefonálónak, szóval amikor indul a dal, tessék hívni a 0623 111 111-et, és a 10. telefonáló megkapja majd itt a Rádió 1-en.

0: igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Rádió 1! Én is veletek bulizok a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerbedzs. Jöhet még egy dal, amit végig fogunk hallgatni óriási hangerőn, az aktuális kedvencünk, az egyik legjobb popzenénk Ray Daltontól, a srác, aki mindig is a zenének élt, a hivatásának, egyáltalán nem celebkedik, természetesen vállal közszereplést, főleg ha jó ügy érdekében kell kiállni valami mellett, de nem az a tipikus botrányhős celeb, viszonylag visszafogott, kevés bulvárhír kapcsolódik a nevéhez. Ray Dalton ilyen zenéket készít, mint ez, Blood Running.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval.

Kanadában minél több virsit a Mr. Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
5: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive.
11: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
13: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy gyors közlekedési infó Gábortól kaptam Viberen. Szentendrén, a Laktanyánál Budapest felé a belső sávban egy kocsinak kitört a kereke. Óriási a dugó. Kitartást ott mindenkinek, sok türelmet. És hát akkor nyilván mindenkinek volt ideje és lehetősége ott is telefon után nyúlni, mert a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja nemrég zenélt a műsoromban. Május 24, pünkös vasárnap elhozzuk Budapestre Cyrilt, Accentet, Szemfeltet, Swiss Discot. Na de kinek a dalát játszottam nemrég? Hogy szólíthatlak téged? Szia, szia!
1: Melinda.
0: Melinda? Na, melyik dalt vetted észre?
1: Cyriltől a kamerát.

0: A Budapest Parkban egy éve ugye mi hoztuk előtt elsőként Európába és Budapestre is, és ezt meghálálja azzal, hogy ismét hoz egy hatalmas partit nekünk. Legyél ott te is, Melinda, kérem a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi, majd sláger megy!
0: Tizedik lettél!
1: Úristen, el se hiszem! Jaj, de örülök! Köszönöm szépen!
0: Na figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Hát ilyen örömhírekkel tudok szolgálni neked.
1: Köszönöm szépen, Ati!
0: Jövő hét vasárnap találkozunk.
1: Így igaz.
0: És kit látok majd még ott a Rádió 1 születésnapi fesztiválján? A következő órában is játszunk itt a Rádió 1-en.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is természetesen, és a sok jó zene között elrejtek majd egy szintén szuper jó dalt, ami valamiért kicsit csillogóbb, extrább, mint a többi, mert a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja készítette, a Switch Disco!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kalamb Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordott szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is,
7: a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: mindenki emlékszik.
1: Háborgó mélység visszahúzt, lelkem lángra gyújtét.
0: A legjobb partikból, bulikból ezek a dalok nem hiányozhatnak, ugye? És tudnék még mutatni egyébként hatalmas sikereket a Disco Shit-től, Cookie-től, New Week-től, Brick Lake-től, a Stadium X-től, vagy éppen Metzger Wiki-től.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Egy-két dallal ezelőtt említettem a Rádió 1-es DJ-ket, akik fellépnek ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiváljá. Jövő hét vasárnap, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 9-et kell már csak aludni, és itt a Rádió Egy születésnapi fesztiválja. Május 24-én nem fogunk aludni egész este, éjszaka bulizunk majd. Pünkös vasárnap délután 5 órakor start, és hajnalig reggelig ott leszünk. Ki jön velünk bulizni? Nézzük, Rádió Egy, tessék!
2: Hajni vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Hajni, szia! Melyik dalt vetted észre a műsorban?
2: Switch Disco React.
1: Négy világsztárt hozunk Budapestre, és a Rádió Egy DJ is mind-mind zerélni fognak május 24-én pünkös vasárnap a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Az egyik világsztárunk bizony a Switch Disco, és Hajni, ott lehetsz, megnézheted őket, ha tudod a Rádió Egy szlogenjét.
2: Igen, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Mert hogy Hajni a 10. ebben az órában!
2: Köszönöm,
1: Hajni, most dolgozol, ahogy hallom.
2: Igen.
1: De jövő hét vasárnap te bulizni fogsz.
2: Igen, úgy lesz, igen.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Szuper, nagyon-nagyon örülök, úristen, tök jó.
1: Ilyen, amikor nem adja fel valaki, hölgyeim és uraim, és folyamatosan próbál játszani minden órában. Hajninak sikerült. Na de ki lesz a következő, aki jegyet nyert tőlem? A játék folytatódik itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval!

0: 15 Debrecen. Ez a Rádió Egy Roadshow, benne az élő live mix és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 grammos passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
6: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípésre ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
10: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
12: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. A péntek feeling bekészítve a következő zenei órára is indítjuk a Daily Mixet, ráadásul egy olasz DJ-vel High Patonnal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Lőj, már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
5: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Szia!
12: Hello!
11: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
12: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
11: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixbe!

Hello, hajdúsági hallgatók! Váj Zsolt vagyok, ez a Hajdúsági Rádió egy olyan, csak igazi mai sláger vagy, itt a péntek. Itt az utolsó téli mix, hogyha a hétköznapokban gondolkodunk a héten, jön a hétvége, lehet majd kicsit pihenni, lazítani, feltöltődni. Hát az idő nem lesz a legjobb, de erről majd később. Szóval, ez a Hajdúsági Rádió egy olyan, csak igazi mai sláger megy, ez a Daily Mix, és itt lesz velünk még ebben az órában, hogy jobban teljen a nap, jobban menjen a meló, a Shouts és a Love Tonight. Jön a Kamrad-féle Be Mine, itt lesz Calvin Harris a Blame-mel, Miley Cyrus a Midnight Sky-jal, Lady Gaga a Dead Dance-el, Avicii a Nights-al, és itt van Joel Corey is, Emenikkel. Head and Heart, ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi, mai sláger megy. Kellemes péntek délutánt, folytatódik a Daily Mix.

0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

The Dead Dance Lady Gagától egy jól sikerült dal DJ Dark remixében itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes péntek délutánt, jó, tehát jó munkát, jó étvágyat, hogyha éppen ebédidő van, és hát persze ez a déli mix, amit mindjárt folytatok, de előtte hozom a várható hajdúsági időjárást, különös tekintettel a hétvégére. Hát sajnos az időjárás nincs tekintettel a hétvégére, hiszen ahogy ma is több helyütt zápor, zivatar várható, szombaton akár 26 fok is lehet, tehát nem zárom ki, hogy azért napos időszakok is lesznek, mert egyébként nehezen jön össze a 26 fok, vasárnap meg a 21, de ott is záporokra, zivatarokra kell számítani. Egy mediterrán ciklon érkezik fölénk, aztán a hétfőket szerda jövő héten 18-22 fokot hoz, változóan napos felhős idő, záporokkal, zivatarokkal. Jónak a 21-e csütörtöktől 25-e hétfőig tartó időszak látszik most, ott kisüt a nap, és ilyen 24-25 fokot fogunk mérni. Rihannával folytatjuk a mai Daily Mixet itt az S&M. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Mind a Sky, Miley Cyrus rekettes hangját hallottuk itt a pénteki Daily Mixben. Szép napot, kellemes délutánt, jó munkát kívánok! Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi ma is láger megy, filmes, sorozatos infók, nincs ma olyan sok újdonságról hírem, de azért ami van, azt mondom. Premier dátumot kapott a post-apokaliptikus Big Bang Theory sorozat, ugye itt az agymenőkről van szó, az HBO Max-re jön július 24-én. Felkerült egy kép az új Gyűrűk ura sorozat folytatásából a netre, meg lehet nézegetni, és lesz mozifilmes Westworld. Sokan szerettük a sorozatot, tegyük hozzá, hogy nem az volt már Michael Crichton regényének első feldolgozása. A 70-es években készült már egy film, a Feltámad a vadnyugat, ez volt a magyar címe, Yul Brynner volt benne a főszereplő. Valószínűleg ez az új film annak a filmnek, meg hát a sorozatnak és a könyvnek lesz valamiféle egyvelege. Újabb nagy visszatérő a Batmanben, Andy Serkis is ott lesz, mint Alfred Bruce Wayne inasan. A mozikban ott van a Top Gun, az eredeti, a 40 éves évforduló alkalmából meg lehet nézni, nagyobb mozikban érdemes keresni, sőt nem csak az, hanem már a folytatása is, a Top Gun Maverick, ami azért jó, mert hogyha valaki nem látta egyik filmet sem, akkor egymás után megnézheti az elsőt és a másodikat, míg azok, akik szerették az első részt, és akkor látták moziban, amikor az mozikba került, tehát a 80-as években, mert azoknak egy olyan 30 plusz évet kellett arra várni, hogy megnézhessék a folytatást. Még idén a moziba kerülhet Brad Pitt kutyás túlélő filmje, A Heart of the Beast. Szeptember 25-én érkezik a mozikba Amerikában, nálunk gondolom akkor egy nappal később, J.K. Simmons is játszik még benne. Mi a Daily Mix-et játsszuk tovább, itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi ma is láger megy, jön is Calvin Harris, John Newman-nel, ez a Blame. Kellemes péntek délután.

Hajdúsági Rádió 1. Hajdú Böszörményben, Hajdú Szoboszlón, Hajdúnánáson, Derecskén és már Püspökladányban is a 91.8-on. Daily Mix a Rádió 1-en.

0: Elszaladt az idő, mindig így szokott, vége a mai Daily Mixnek. Holnap is várok mindenkit, az már szombat lesz, egy jó kis Daily Mix-elésre, most pedig folytassuk a péntek délutánt a második zenei órával. Hamarosan jön a Hertz, Ava Max, Tiesto, Ray Dalton, Selena Gomez, Cyril és Mary Jo, Calvin Harris, BB Rex, Alex Warren. Az órát Lady Gagával indítjuk. Hamarosan jön az Abracadabra. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Váy Zsolttal. Csak igazi, ma is láger megy. Hajdúsági Rádió 1.

Hello, újra! Hajdúsági hallgatók, Vájs Zsolt vagyok, ez a Hajdúsági Rádió egyhol csak igazi, ma is Láger megy, már itt is van a péntek délutánunk második zenei órája, és várható, hogy meghallgatjuk benne Tiestót, Carol G-t, itt lesz a Don't Be Shy. Jön Ray Dalton és a Blood Running, Cyril Mary Joe a Still Into You-val, BB Rex az I Get You-val, Alex Warren az Ordinary-vel. Először viszont itt van Kashmir, avagy Nice Howell Dar. Zenész, DJ, dalszerző, producer, korábban rapper és énekes, aki annak idején Cyrano művésznéven vált ismerté, itt van tőle a Wild Ride, ami a 14. a héten a Rádió 1 Top 50-en, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, ma is lágermegy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Get You BB-nek énekelt az albán származású amerikai énekesnő, akit szeretünk. Ez Ajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és megyünk is tovább ezen a vonalon hamarosan, de előtte hozom még a várató hajdúsági időjárást. Ma is záporok, zivatarok több helyen 24 fokkal, holnap is ugyanez lesz a helyzet, de akár 26 fok is lehet, ami azt mondja nekem, hogy oké, lesznek záporok, zivatarok, de hát valószínűleg a nap is süt, mert egyébként nem lehet majd 26 fok. Vasárnap már csak 21 fok lesz, ott is záporok, zivatarok. Hétfőn, kedden, szerdán is eshet, de talán már kevesebb szer. Napos, felhős, záporos, zivataros idő, változatos, fogalmazunk így. Hétfőn 18, kedden 20, szerdán 22 fokkal, aztán 21-e csütörtöktől 25-e hétfőig lesz jó idő, most így látszik legalábbis. Napsütés, csapadék semmi, és 24-25 fokos csúcshőmérséklet. Ken Harris folytatja már nálunk Sam Smith-szel, ez a Promises, itt a Hajdúsági Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy. Are you drunk or not?

0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
3: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Reklámot hallottak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

Blood Running, Ray Dalton újdonsága. Nálunk itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Ray Dalton teniszező is volt, de gospel kórusban is énekelt, aztán döntenie kellett, és hát az éneklés lett a befutó, én meg kifutó széria vagyok, hiszen kettő után már György Kalt is jön, de addig azért van még idő. Zenélünk, és persze hozok most néhány hajdúsági programot is. Koncertek, Rock Café, Hajdúszoboszló, ma például Molnár Tamás akusztikkal. Május 24, rock és metal este. Május 30, Match Boys trió. Pünkösdi sokadalom lesz Hajdúszoboszló, május 23-24, szombat-vasárnap. Mindenféle programmal várják az érdeklődőket, helyieket, vendégeket egyaránt. Lesz veterán kiállítás, kutyás programok, gasztroprogramok, családi programok, játékok gyerekeknek. Ez alatt az idő alatt lesz lehetőség várost nézni, nosztalgia kisvonattal is. Május 31-én aztán városi gyermeknapra is sort kerítenek Hajdúszoboszlón a Szent István Parkban. És jön, nézzünk kicsit előre, június 12 és 13-án Hajdúszoboszlón a Színtér összművészeti fesztivál. Művészet, zene és gasztronómia egy helyen. Hajdúnálás, május 20, Musimbe Dávid Denis, Duma Színház előadás a Művelődési Központban. És jön Hajdúnáláson az Utca Zene Fesztivál is június 26-27-én, pénteken, szombaton. A város több pontján számos stílusban mutatkoznak majd a zenekarok különféle műfajokban. 12 helyszín, 109 élő koncert, 40 formáció, vásári forgatag, gasztroudvar, sztárfellépők és rengeteg élmény egy helyen. Ráadásul a rendezvény ingyenes. Mint ahogy minket hallgatni is, az érkezik kettő után Györke Atti, és aztán jön Juhász Geri a LifeX-el a Kívánság műsorral, lesz Diszkos Hit és World is Mine Radio Show is. Mi holnap találkozunk újra a Daily Mix-ben. Kösz a figyelmet, Lájj Zsoltot hallottátok, Tiesto jön, Karol G-vel, ez a Don't Be Shy, kellemes péntek délutánt, jó hétvégét kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Csak igazi mai slágermegy.
1: Sziasztok! Anna Mária vonalban, aki a Rádió 1 születésnapján bulizik majd. Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai slágermeccs. Közöttük a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaival és a dalaikkal. Páros belépőjegyet lehet nyerni jövő hét vasárnapra a Budapest Parkba, de nem csak most, a hétvégén is majd. Nyerődalt hozhat Szemfeld, a Swiss Disco, Cyril, de Accent is. Velünk ünnepelnek ők a Budapest Parkban május 24-én pünkös vasárnap, és most is felkapom valakinek a telefont. Rádió 1, tessék!
1: Szia, Filó László vagyok, és meghallottam a zenét, amit meg kellett volna.
0: Amit meg kell hallgatni. Na, mi volt az a dal, amire jelentkeztél?
1: A Sugar Daddy, Tóth Abigail és Accent.
0: A nyár dalát készítette konkrétan Accent és Tóth Abigail, és ezt ők előadják jövő hét vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Parkban. Mindketten ott lesznek. Na de, hogy te is ott leszel-e? Egy szlogennel kiderül.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tizedik lettél!
1: Nagyszerű, szuper.
0: El ne dobd a kormányt, hallom, hogy vezetsz.
1: Igen, igen, igen. Hát, most fogok nem sokára hazaérni. Ercsi, mondd neked bármit.
0: Ercsibre.
1: Százhalombatta mellett igazából, úgyhogy...
0: Jövő hét vasárnap viszont Budapest az irányrendben.
1: Hát természetes, ezek után.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hú, ez már igen.
0: Nagy mázlista vagy. Gratulálok, ügyes voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Érezd magad jól a bulin.
1: Köszönöm, köszönjük szépen.
0: Jaj, de sokan szeretnének még ott lenni. Látom, hogy most is csörög mind a 10 vonalunk. Hát, drága Rádió 1-esek, lesz még játék. Nem sokára kapcsolunk majd ugye Debrecenbe a Rádió 1 Roadshow mai állomására, de addig is lesz itt még dal a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál New Wave. A Balázsék Rócsó utolsó állomása május 15. Debrecen.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyskn.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
10: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Debrecenben ugye készülődik mindenki. A Kossuth térre érkezik ma a Rádió 1 Roadshow. Ez az utolsó állomás. Péntek van, szóval nagyon jó hangulat várható. 4-től 5-ig Live Mix Juhász Gerivel és New Week-kal, 5-től 8-ig Balázsék jönnek játékokkal és sok-sok nyereménnyel.

0: csak igazi mai slágermegy. A jövő hét vasárnapi, május 24-ei Rádió 1 születésnapi fesztivál világsztárjainak dalaival pedig továbbra is páros belépőjegyeket lehet nyerni, nem csak a következő órában, a hétvégén is majd. Szemfeld zenéjére nagyon tessék majd figyelni. Kesával készítette ezt a dalt, Sam Feld, ez a Stronger. Ha megszólal a következő zenei órában, páros belépőjegyet ér a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Én Györke Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek, az órát ezzel a dallal indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu per hódos bónusz oldalon.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: elsőként a Rádió Egyen.
1: A New Religion, a Faithless-től és BB Rexától, aki már egészen fiatalon megnyerte egyébként a National Academy of Recording Arts and Science által szervezett dalszerző versenyt, és ezek után rengeteg sztár kérte fel a dalaihoz. Én imádom, hogy időközben a hangját is megismerhette a világ. BB Rex, a New Religion.

0: Már élőben Debrecenben a Kossuth téren odaérkezik ma a Rádió 1 Roadshow, az utolsó állomás Debrecen, és ma is live mix-el indítunk 4-től 5-ig Juhász Geri és New Week a live mixben, 5-től 8-ig jönnek ott a helyszínen Balázsék, fergeteges hangulattal, sok játékkal, nagy nyereményekkel, Debrecen, Kossuth tér tehát. És ugye még mindig keressük, várjuk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától a dalt ebben az órában, úgyhogy még lehet velem majd játszani páros belépőkért a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. És senki ne felejtse, nem csak most, a hétvégén is lehet majd nyerni. Én Györke Attila vagyok, és azonnal visszatérek az információk után Loival.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

0: Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál New Wave. A Balázsék Rócsó utolsó állomása május 15 Debrecen. Ez a Rádió Egy Rócsó, benne az élő live mix és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
10: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és most egy dallal Sam Felt következik, aki 8 éves kora óta pénzt keres, dolgozik. Jó, hát az elején nem mind zenész, önkéntes idegenvezető volt 8 évesen egy dinoszaurusz múzeumban, a szülővárosában, Hollandiában, Boxtelben. Szerintem ez nagyon menő. Meg az is cuki lehetett, hogy egy 8 éves kisrác okosít ki mindenkit a dinókból a helyi múzeumban. Sam Felt aztán nagyon sokra vitte, a világ egyik legkeresettebb DJ-je lett, és jövő hét vasárnap, május 24-én pünkösd vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján is fellép.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.
2: I find my way through the darkness.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hát most már tényleg célegyenesben vagyunk. 9 nap, és jövő hét vasárnap Rádió Egy születésnapi fesztivál. Nemzetközi szupersztárok érkeznek Budapestre a meghívásunkra. Szemfeld, a Swiss Disco, Cyril, Accent, játszani fog nekünk az összes Rádió Egyes DJ. Itt az idő, hogy valaki most bejusson erre a bulira, mert nemrég az egyik világsztárunk zenéjét ugye leadtam, és még gyorsan elmondanám, holnap után is lesz játék itt a Rádió Egyen. Halló!
1: Halló, szia, játékra jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Fengyes István.
0: István, a viharból, ahogy hallom.
1: Hát most volt eső itt nálunk, nem régen.
0: Merre
1: most felé? Írtam hólisátorból. A jásságból.
0: Egyébként országosan baszak idő van. Na, melyik dalt kellett észrevenni a műsorban?
1: Szemfelt, Kesa, Stronger.
0: Igen, hirtelen kellett mondani.
1: Igen.
0: Hirtelen jött a kérdésem.
1: Igen.
0: Szuper jó, hogy észrevetted ezt a dalt. Az egyik világsztárunk tehát Szemfeld, aki május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján zenél. Jöhetsz te is, a Rádió 1 szlogenjét szeretném kérni.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: 10-ként értél el!
1: Ó, de jó, szuper!
0: Óriási taps, gratula! Kivel érkezel majd a fesztiválra?
1: Valószínűleg egyik haverommal.
0: Hozz több haverodat is, én két jegyet állok, jó?
1: Rendben van, köszönöm szépen.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Én nagyon örülök neki. soha nem dolgod még ennyire a szívem.
0: Jó bulizás, jövő hétre!
1: Köszönöm!
0: Drága Rádió 1-esek, perceken belül kapcsoljuk Debrecenben a Kossuth teret. Indul a Rádió 1 Roadshow utolsó állomásán a Live Mix Juhász Gerivel és New Week-kal. 5-től 8-ig Balázsék a helyszínen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor, a Budapest

0: 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapj le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött New Week! A házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Pontosan délután 4 óra van. Hello mindenkinek, hello Debrecen! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt Debrecenben. A Kossuth téren vagyunk, Balázsék délutáni roadshowjának az utolsó, az 5. állomásán. Úgyhogy mi is Balázsék előzenekara leszünk ma is a következő 1 órában. Ezúttal New Week segítségével a World Is My Radio Show-ból egyenesen. Szevasz, New Week!
3: Szevasztok, én is nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon-nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. És már látom azt, hogy valakik Rádió 1-es kabátba érkeztek, kérem, úgyhogy nagyon készülnek a délutánra. Köszönjük, hogy itt vagytok!
2: Fantasztikus lesz velünk ez a következő 4 óra, 1 óra a Rádió egy Live Mix, aztán pedig 3 óra Balázsék ez a program itt Debrecenben is. Nyomiknak a pólójáról azért csak egy gondolat, ez egy nagyon provokatív póló, 2 rövid szó, könnyen lehet mást olvasni, mint ami rá van írva, de ez itt 12 pluszos, tökéletes.
3: Abszolút így van.
2: Megyünk élőben a létező összes online felületünkön, gyertek, induljatok el nyugodtan, hogyha még nem lennétek itt a helyszínen, 21 fok van, gyönyörű napsütés, nem lesz eső, isteni az idő, isteni a DJ, isteniek a zenék, induljunk el, nyugodtan.
3: Így van, indulunk, és hál' Istennek megelőztem a felhőket is, úgyhogy nem fog esni semmiféleképp. Mindenkinek nagyon jó szórakozást itt a Kossuth téren Debrecenben. Szevasztok!

0: Rihanna, Calvin Harris és a We Found Love élőben Debrecenből, a Kossuth térről, a Rádió egy live mixből. Veletem itt a helyszínen élőben New Week a lemezjátszói mögött. Funk You! Ez van ráírva a pólójára, sírok, amikor először megláttam. Hello New Week még egyszer!
1: Szevasztok, üdvözlünk mégis, még de mindenkit úgy mondom igazából. Igen, egy kicsit provokatív, de hát pontosan ezért került ide rám, feketében és jó színesen, hogy feltűnő legyen.
0: Ez Balázsék délutáni 2026-os országjáró délutáni rócsójának az utolsó állomása Debrecen. Ez az ötödik állomás, úgyhogy Balázséknak melegítjük elő a terepet. Fantasztikus lesz a hangulat majd velük is. 5 óra után rengeteg ajándékkal, 100 000 forint készpénzzel többek között, úgyhogy ha azon gondolkoztok, hogy de jó lenne kinézni ide, akár ránk, akár Balázsékra, gyertek, várunk mindenkit szeretettel. Tehát még egyszer Debrecen, Kossuth tér, ez a helyszín. 21 fok van, kicsit gyenge szél, eső egyáltalán nem lesz, isteni az idő. És hát nagy erőkkel készülünk a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, ami jövő héten vasárnap lesz, úgyhogy szeretném csak felmérni itt a helyi erőt Debrecenben. Hölgyek, urak, kézfeltartással kérlek, jelezzétek már, ki az, aki szeretne velünk bulizni a Rádió egy születésnapi fesztiválon. De jó látni a kezeket! Érkezünk természetesen ide hozzátok is néhány ajándék belépővel, jó? Úgyhogy Newbie-kal szeretnénk jó néhány belépőt kiosztani. És a Rádió egy születésnapi fesztivál az minden évben egy óriási esemény a Rádió egy számára, és egyetlen más rádió sem csinál ilyet, hogy igazi, nagy nemzetközi világsztárokat is meghívunk fellépni a Budapest Parkba. Na, a nagy nemzetközi fellépők közül jön most egy igazi A-kategóriás nagy ágyú.
1: Abszolút, aki már tavaly is itt volt velünk, és akkorát alkotott, sőt, akkorát robbant, hogy egyébként tényleg azt gondolom, hogy kötelező volt újra elhívni. Cyril érkezik, akinek a felvételeit szerintem a világon mindenhol ismerik, és a Disturb, és természetesen a Sound of Silence itt a Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Debrecen, szeretettel köszöntünk mindenkit. Itt a Kossuth téren ma is mi vagyunk, Balázsék előzenekara a rádió egy live mixben, amit a megszokott időponttól eltérően egy órával előrébb hoztunk, úgyhogy 4-től 5-ig formapolunk Balázséknak, méghozzá New Week-kal a World is Man Radio Show-ból. Szevasz New Week, mi újság?
1: Hello Geri, szevasztok, üdvözlet Debrecenben mindenkinek itt a Kossuth téren. Gyönyörű ez a helyszín, és most már úgy látom, hogy kezdünk szépen gyülekezni, ami természetesen nagyon szépen köszönünk mindenkinek, hogy így munka után akár vagy bármit is csinált, benézett hozzánk.
0: És nagyon örülünk annak, hogy nagyon-nagyon sokan szeretnétek velünk bulizni a Rádió egy születésnapi fesztiválján, ami ugye nagyon közeledik, találkozunk jövő héten vasárnap, május 24-én a Budapest Parkban. Szia, hogy hívnak?
2: Lili.
0: Hello Lili, egyedül jöttél, vagy pároddal, férjeddel, barátokkal, barátnőkkel?
2: Férjemmel vagyok itt.
0: Oké, voltatok-e már valaha Rádió egy születésnapi fesztiválon?
2: Nem, még soha.
0: Egyszer sem?
2: Nem.
0: Hát ezen változtatni kell. Hány belépő lenne most számotokra ideális? Mondd az nagy számot is nyugodtan, mondjuk 5-öt, persze.
2: Nem, még gyorsan.
3: 5-en vagyunk amúgy.
2: 6.
0: 6 darab belépő? Oké, egy szlogent kérek érte cserébe.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágermes.
0: 6 darab belépő a tiétek! És találkozunk jövő héten vasárnap, jó? A Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Még valakit hadd szólítsak meg, sziasztok! Elképesztően cuki a kicsi, ő rajta most fülvédő van, vagy pedig ő is minket hallgat?
4: Titeket hallgat minden nap.
0: Hogy hívják a kis gyönyörűséget?
5: Léna!
0: Léna! Léna! Isten, de cuki! Voltatok valaha Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
4: Még nem.
0: A kicsi Lénát kire fogjátok ráhagyni, kinek passzoljátok le, amíg együtt bulizunk jövő héten vasárnap?
4: Természetesen apucikának.
0: Meg fogjuk oldani, oké. Hány belépőre lenne szükségetek?
4: 2.
0: Lehet 4? Vastagon fog a filc ma nálunk. Balázsék Rocsó utolsó állomás. Nyugodtan mondhatsz többet is.
4: 4, jó lesz.
0: 4 belépő, akkor már is a tiétek, és tündéri a kicsi, hát megzabálom. Érezzétek...
4: Mondhatja a kislányom a szlogent?
0: Tudja a szlogent a kicsi? Hát figyelj. Na halljuk.
5: Legyen csak igazi maslágámat!
0: Megzabálom annyira, cuki! Lénának egy nagy tapsot Debrecenben! Hát mennyire tündér! Várunk titeket szeretettel, jó? És a kicsinek egy olyan Rádió 1-es ajándékcsomagot állítunk most össze, amilyet még nem látott a világ, jó? Köszi szépen, hogy itt vagytok velünk, Rádió 1 születésnapi fesztivál, tehát jövő héten vasárnap, New Week, menjünk tovább!
1: Így van, zseniális volt szépen, köszönjük szépen, figyelj csak, ami érkezik, nagyon jó kis diszkózenék, Purple, Machine, Disco és a Hertz.

0: Debrecen, nagyon sok szeretettel köszöntünk még egyszer mindenkit itt a Kossuth téren. Sziasztok! De jó látni, hogy gyülekezünk. Mi vagyunk Balázsék előzenekar, a mai is ez az ő délutáni roadshowjuknak a legutolsó 5. állomása itt áll Debrecenben. Mellettem a Rádió egy Live Mixben, az előrehozott Rádió egy Live Mixben nyúlik a lemezjátszói mögött. Ez pedig Regán Lili dala volt, a Blue Heart, ami Lili karrierjében nagyjából olyan fontosságú, mint a tiédben a My Love, ami 13 éves már, több mint 13.
1: Most már 13 pontosan, ez nem kis szám. Remélünk, ennek a dalnak is van legalább 13 éve.
0: Úgy legyen. És szeretnék kérni egy nagy-nagy tapsot a helyi erőnek itt Debrecenben, Keserű Tomi itt tőlem balra a lemezjátszók mögött, és nagyon örülök annak, hogy találkozhatunk végre személyesen, ugye te vagy a Rádió egy hangja itt Debrecenben. Hello Tomi!
2: Hello, hello, köszöntök én is mindenkit, az egyik hangja vagyok én Szilágyi Laci mellett természetesen, és én is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hello mindenkinek, szevasz Debrecen! Hello, hello!
0: És hát Nyúvik, úgy képzeld el, hogy a Tomi egy nagy-nagy Nyúvik fanatikus.
1: Na ne, ez komoly.
2: Minden nap meghallgatok egy Nyúvik mixet, ennek köszönhető a szépségem ne. Többek között, úgyhogy ajánlom nektek is,
1: akkor
2: jó?
1: Akkor hogy mi volt az utolsó zeném a YouTube-on.
2: De egyébként itt az igazság.
1: Limpickites pólóban, persze.
0: Tomi, segíts, hogy néhány belépőt kiosztani itt a közönség soraiból azoknak, akik a legjobban szeretik. Le is küldelek oda, jó? Nyugodtan, aki szimpi, aki így első ránézésre úgy érzed, hogy velünk bulizna, például itt veled szemben, nyugodtan menj oda hozzájuk. Rádió egy születésnapi fesztivál május 24.
2: Így van, pontosan egy nagy sikolyt szeretnék hallani mindenkitől, 1, 2, 3! Sugják a fülembe, hogy itt volt a leghangosabb egyébként. Sziasztok, egy keresztnevet kérhetek tőletek?
3: Hello Balázs!
2: Hello Balázs!
4: Hello Márti!
2: Sziasztok! No, hát egy Rádió egy szlogenért most adunk nektek belépőt, képzeljétek el. Remélem, hogy ott lesztek velünk a nagy szülinapi fesztiválon. Nektek ki a kedvenc Rádió egy DJ-tek, áruljátok el?
3: A Nyúvik!
2: Yeah! És?
4: Nyúvik!
2: És jó Isten!
1: Hát köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm.
2: Eladtalak,
0: jó helyez a Debrecen, nem Nyúvik?
1: Ez nagyon, én szeretnék ide költözni, lehet?
2: No, szóval a lényeg, halljuk a szlogent, és akkor megy a belépő, viszont arra kérnének benneteket, hogy együtt mondjátok el. Jó, háromra gyertek közelebb ide egymáshoz, és akkor 1, 2, 3...
5: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy!
2: Tökéletes! Nagyon szuper! Hatalmas nagy tapsot kérek szépen!
0: És ott van még egy másik hölgy.
2: Így van, egy pillanatra még szeretnék kérni egy kis figyelmet. Itt van egy hölgy, akivel már váltottunk néhány szót. Kihez van szerencsém?
6: Én Messi vagyok.
2: Szia Messi, és te azt mondtad nekem, hogy készültél ajándékkal, igaz ez?
0: Kinek?
2: Egy kis kóstolót hozott nektek, képzeljétek el.
0: Azt hittem egy Xbox.
2: Ki tudja, mit rejt még a táska, várjuk ki a végét.
0: Várja, oda megyek.
2: Mi van benne, áruljuk el? Palacsinta, gyerekek!
1: Júj, azt nagyon szeretjük, azt tényleg nagyon szeretjük, ez jó ötlet volt. Köszönjük Júj. Szépen!
2: Anya, Nyúj dolgozik, ő most nem kap, de...
1: Dehogy nem, ezt
0: de mi majd elfogyasztjuk, de drága vagy! Nagyon szépen köszönjük, cserébe belépők jöhetnek a Rádió egy születésnapi fesztiválra?
6: Köszönöm szépen!
0: Hány darab palacsinta van ebben a dobozban?
6: 15, mivel 15-e van.
0: 15? 15-e van, akkor 15 belépő a tiéd a Rádió egy születésnapi fesztiválra, jó?
2: Igen!
0: De drága vagy, köszönjük a palacsintát, és a kolléganők mindjárt jönnek ide, jó?
6: Van lekváros, kakós, meg nutellás benne, és sima is, aki nem szereti.
0: Gyakrabban kellene Debrecenbe jönnünk. Nagyon szépen köszönjük. Egy nagy tapsot a hölgynek, de tényleg is az összes nutellás az enyém.
1: Azt akartam mondani, hogy Steve is topi a nutellás, de
0: nagyon szépen köszönjük. Nyúvik, menjünk tovább.
1: Menjünk bizony Ray Daltonnal és a Blue the Running-gal.

0: Fúgyó Vig, mi volt az itt a legvégén ma?
1: Kérlek szépen, ezt egy salgóteren ismerősöm, barátom küldte el, hogy álljunk bele, és én azt gondoltam, hogy ez valannyira jó, hogy fölvállalom, úgyhogy ez egy saját, de lesz egy legújabb adagú feldolgozással.
0: A rádió egy live mixet halljátok, mi vagyunk Balázsék, előzenekar a mai is Balázsék 2026-os délutáni rócsójának az utolsó állomásán. Közben egy csomóan integettek nekünk itt a villamosból, ami elment itt a helyszínen a Kossuth tér előtt. Szevasztok, nyugodtan szálljatok le szerintem a következő megállónál, mert hogy óriási lesz a buli a következő három órában is. Én is szeretnék egy olyan cuki kislányt, mint Léna, üzeni nekünk valaki SMS-ben. Hát Léna, drága tündérem, olyan cuki volt ez a kislány, ahogy elmondta a szlogent a rózsaszín fejhallgatójával, hogy hihetetlen. Én is nagyon szeretlek, de cuki vagy. Egyelek meg. Jaj, de jó, jó egészséget nektek. Nyúvik, milyen volt Balázsék előtt formapolni?
1: Fantasztikus volt, és nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen szépen tele lett a Kossuth tér, úgyhogy remélem, hogy lesz még sok ilyen, és én is itt lehetek.
0: Hölgyek, urak, rengeteg fantasztikus ajándékkal és bomba hangulattal várnak titeket Balázsék. Balázséknak a hangotokat megmutatjátok gyorsan, mielőtt gyorsan megérkeznek ide, és leszerelünk mindent innen a lemezjátszókat beleértve a stúdió elől. Úgyhogy egy nagy üvöltés Balázséknak háromra, 1-2 hely és... Köszi Debrecen, maradjatok, mindjárt jönnek Balázsék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskn.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
9: Hogy kutyának a közös játék felhőt lemaradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is.
10: A csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszek egyetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Mennyi napszemüveg, hello! A sikítás is?
5: Hello, hello!
4: Utolsó állomásunk, hello, jó reggelt, vagy jó délután!
5: Jó délután!
4: Jó délután, szia Juliska!
5: Hello! Hello,
6: Julcsi, hello!
4: Hello, Ferko, hello, derig
6: láttalak!
4: Igen, 3,5 percet szálltunk le a motorról konkrétan, úgyhogy...
6: Ki volt számolva?
4: Ez ki volt számolva?
6: Le is ülök. Nem esik, vagy nem sokat esik. És jól vagyunk.
5: Nem igen. Esik, nem, 8-ra ér ide.
4: Nem volt teljesen szabályos az érkezésünk, azt kell, hogy mondjam. Olyan helyeken is motoroztunk, ahol nem lehet motorozni, de a lényeg, hogy 50-kor dokkoltunk itt a
6: hogy Kossuth téren. Mondani ugye a debreceni közterület fenntartónak és az összes olyan embernek, aki ebben érintett, hogy nem ezeket a droidokat keresitek, akik áthajtottak végig gyakorlatilag a gyalogúton.
4: De nagyon szép
6: mert
4: a tér.
6: Mert itt akartunk bejönni, itt a templom mögött, de odavitt a GPS. Azt mondtuk, hogy most már akkor gyerünk, és szegény két biztonsági őr, vagy nem is tudom kik volt, a közterület felügyelők próbáltak megállítani, tudod. Mondtuk, hogy nagyon sietünk, de majd jövünk.
4: Nagy hiba. Ilyen azt kell, hogy nem szabad lassítani.
5: Csak el kell ütni.
4: Én mondom fülös, hogy kapcsinálj meg, ne, nincs nekik oda, menj tovább, menj a kacsilád.
5: Adj nekik egy ötöst.
4: Nem, mert gyalog voltak, most mit csinálnak szegények, hát nem rohannak utánad. Úgyhogy ott hagytuk őket és eljöttünk. De úgy nagyon nem izgulták túl a dolgot.
6: Igen, és igazából... most jönnek, hogy azonnal bontsunk el mindent a francba, mert igen. Volt egy kis hiba. De itt vagyunk, ez a lényeg, gyerekek, a turné utolsó állomása. 4 nagyon jó napon vagyunk túl. Milyen lesz ma Debrecen?
4: Rock koncert.
7: A legjobb!
4: Ez na, az. Hát sem vagy már szovjes azért ott aztán. Így is van. Hello, drága debreceniek, így van. Ez a turnék utolsó állomása, és gyerekek, sehol nem vallottunk szégyent. Mindenhol brutális tömeg, tegnap is nagyon Dunaújváros tele volt a tér, tehát nagyon sokan voltak. Sopron kiállt a rossz idő próbáját, ugye kedden szegények. De hogy egyébként meg mindenhol, jó idő és sok ember, úgyhogy mi nagyon jól érezzük
6: magunkat. Azt hittem ránk gondolsz, hogy kiálltuk a próbákat.
4: Hát és mi is kiálltuk a próbát, majd erről beszélünk egy kicsit később.
5: Kémeim jelentettek.
4: Jelentettek? Szóltak,
5: hát, hogy... Van egy stábtagunk, egy női stábtagunk, akit ti vegzáltatok mindenféle SMS áradatot.
4: Igen, kicsit tegnap.
5: Kifújtátok a szüli 7 órát, úgy hallottam tegnap este.
4: Igen, azt beszéltük, az utolsó este már nem akarunk nagyon inni, mert hogy ne ígyunk már, mert már sok lesz, meg motorozunk, meg már menjünk inkább kocsival, meg jön az eső. És akkor kikértünk egy kört tegnap este egy Dunaújváros után, és akkor abban lett még egy kör. Aztán ittunk még egy kört, aztán még egy kört. Na, itt találtuk meg a Juditot SMS-ben.
5: Igen.
4: Szállt rá mindenki nagyon durván. Aminek a vége az lett, hogy egyik munkatársunk félmesztelenül táncolt a folyosón 11 órakor, vagy talán boxer alsóban. Ugye, boxer alsóban.
5: Könyörgöm, mondd, hogy fotók vannak.
4: Vannak fotók.
5: Jó.
6: Nem mutatjuk meg senkinek, az Angel Mama című dalt énekelte.
4: Igen, úgyhogy ezt ma be kell rakni neki.
6: Úgyhogy ezt ma közösen meghallgatjuk, és hát a Szilárd, hogy nem mondjunk neveket, ugye Szilárd, ő a folyosón ülve mosta a fogát, a másik kolléga hasra fekve ütötte a folyosónak a izét a
4: padlásra.
6: Rögése, és közben pedig az a kolléga, akit nem nevezünk meg, ő pedig alsógatyában énekelte az én dzsomamát.
5: És te töltöttél még egy kört, szolgálatkézzel.
6: Ott már csak, videóztam.
4: Igen, ott ő már csak dokumentálta az eseményeket, majd felszólított mindenki, hogy most már térjünk a szobába nyugovóra.
5: És mikor?
4: De csöndes volt egyébként, ilyen 11 órakor utána.
5: Hát elájultatok.
4: Elájultunk, igen, és aztán, hát mennyi most tartunk, ugye 300 kilométernél a mai adagban motorozva, és még innen egy 2250 haza. Feri, mire hazaér, megmotorozza ma a 600 kilométert.
5: Zuhé elkapott?
4: Volt egy kicsi, esett egy kicsit, de pont megálltunk ajánlni, úgyhogy nem volt vészes.
5: És innen ti még haza?
4: Persze, hát este 8-kor vége, és utána onnan még egy 2 órát autópályán. Pestig, hát neki hova megy, ugye?
6: Hát holnap esti fog az eső, érted? Hát mit csinálnánk itt?
5: Itt fog esni az eső, este 8-tól.
6: Na azért megyünk.
5: A rócsó végéig itt sütni fog a nap, de állítólag utána leszakad.
4: Ne, a Debrecen nem esik, előzzük, majd táncolunk valamit.
5: Táncolunk.
4: rituálisan eljátszunk valamit, nem, hogy ekkora tömeg nem akar, igen, nem akarja, hogy essen, akkor gyerekek, itt nem lesz igazából eső. Mennyi napszemüveg, te jó Isten, bírjátok nappal szembe? Jó színetek lesz estére.
5: Vagy fordítsuk nem bírjátok. A
4: színpadot. Álljunk át a másik oldalra? Jó, menjünk át a másik oldalra, akkor átmink a másik oldalra.
6: Ezt mindig így szoktuk csinálni, én úgy emlékszem. Igen? Szembe, hogy nektek nagyon sokáig rossz. Ugye?
4: Már közben
6: ugye
4: az nekünk ügyből, jó.
6: Igen, az ügyből kifolyólag, hogy a szemetekbe süt a nap. Ezt most már tudatosan így van. Igen. Tavaly voltunk, vagy tavaly előtt? Ki tudja megmondani Gáboron kívül?
1: Tavaly előtt.
4: Tavaly előtt voltunk. De akkor szerintem nem rócsó volt, hanem akkor volt ez a tojásos balhé, amikor itt sütöttek tojást. Az volt, ugye? Az akkor egy őszi kitelepülés volt, és csak egy alkalmas történet. Itt született valami rekord, Guinness rekord kísérlet, hogy ez egy időben legtöbbet megsütött tojás, vagy mi volt, valami 10 000 tojást ütöttek föl.
5: Hányan kaptak szalmonella mérgezést?
4: Igen, kik lettek rosszul.
6: Nagyon rendesen odafigyeltek rá.
4: Igen.
6: Ránk is, meg a tojásrántottára is. Akkor voltunk 2 éve, és előtte mikor voltunk?
4: 22. De cukik vagytok, hogy ezt így tudjátok.
5: De nézd valahol a fotó is.
6: De szép voltam még 22.
4: 22-ös fotó, Feri?
6: Öcsém!
4: Muti, mennyit öregettünk? Sokat öregettünk?
6: Se ugyanúgy nézett ki egyébként. Nem? Másik volt a szemüvegem, ugyanilyen őszhajam volt.
4: Igen. 4 év alatt nem öregettél semmit?
6: Semmit. Masszor. Én most már beálltam. Az 50-ig öregettem, az utána csak szépülök.
5: Hoppácska!
6: Köszönöm nagyon. Köszi. Mindjárt meg csinálunk azt is.
4: Nyugodtan. Adtuk a Julinak egy mikrofont, légy szíves, cseréltünk, és az enyém az meg. Mennyivel jobban szól ez, te jó Isten, hát, atya Isten.
6: Igen.
4: Igen.
6: Azt ez... mondjuk baj szerintem, hogy ez, nem mindjárt mikrofon ugyanolyan jól szól. Mennyit ittatok ma?
3: Ma még csak egy sörnél járok, egy félnél.
6: Akkor ne igyál többet, ha ilyen hatással van rád.
3: Nincs semmi hatás.
7: Alapból ilyen.
4: Honnan jöttetek, srácok?
3: Debreceniek.
4: De ez nem mondott komolyan, nem úgy értem, hanem hogy milyen iskola, vagy honnan megy.
3: Debreceni SC Beregszászi Pál.
4: Azért, mert látom, ilyen egyenpóló vagy, én nem is tudom, valamiben vagytok, vagy így egyformában vagytok.
3: Ez nem az, táskában van.
4: Ja, táskában van.
3: Mit öltöztünk?
4: És ez egyetem, vagy mi ez?
3: Középiskolai.
4: Közép, aha.
3: Itt van a legnagyobb nagykövet, a Debreceni Szakképzési Centrum nagykövete vagyok, és ezt Vincének ki kellett emelnie mindenféleképp.
6: De ezt mit csinál egy ilyen nagykövet?
3: Egy ilyen nagykövetnek az a feladata, hogy a Debreceni Szakképzési Centrumot, az iskoláját hirdesse és megszeretesse.
6: És egyetlen normális embert nem találtak erre?
3: Itt vagyok, előtted. Ennél normálisabbat hova?
6: De azonnal lehet... beiratkoznék.
4: Lehet nektek iszogatni?
5: Jó hírét.
3: Már vége a műszaknak.
4: Ja, vége a műszaknak. Akkor vele.
5: Mit tanultok?
3: Én szoftverfejlesztőnek tanulok, Vince pedig elektromos áramú.
8: Erős áramú elektrotechnikus.
3: Erős áramú villanyszerelőnek tanul.
4: Jó, jövök,
6: nincs itt szakemberbe hiány. Nincs itt szakemberbe hiány, gyerekek. Van még valaki ebből az iskolából? Senki. Na, ott még egy hátul. Egy csaj, de ahogy meglátod benneteket.
5: Ismerős,
6: mekkora barátkozás van. És megérkezett Gáborunk is az utolsó helyszínre. Őt ugye, mint véres kardot mondanám, hogy hordozzuk körbe, de Gábor nem kell hordozni, mert ugye ő saját maga jön. Milyen volt az utad?
9: Tökéletes volt, csak 20 percet késtünk.
4: Ma?
9: Ma, de ez így összességében 440 kilométerre nem vészes.
6: Szerintem se.
4: 4:40 a napi adagod ma?
9: Eddig, mégis van egy 100-as még haza.
4: Azt a mindenit. Hát figyelj, elképesztő vagy. Mert már nem lepődünk meg, mert 10 éve így nyomod, tehát hogy ebben már nekünk semmi meglepő
9: hát
4: nincs.
9: Most így egy összesítés a hétre, a hazatéréssel együtt 1400 lesz.
4: 1400-at mész. Azt a mindenit.
5: Gábor azért betett az X-inkép szemeit, nem tudom.
4: Igen,
5: látod.
4: Gyönyörű. Igen, Gábor, az kell,
5: hogy olyan, mint a Dűne című filmben.
4: Igen, nagyon szép szemekkel készült.
6: Itt mellett egy kisrác így
5: kis
6: nézi a Gábort,
5: hogy
6: úristen.
4: Igen.
6: Félelmetes a Gabi?
1: Nem.
4: Kicsit prodigy is vagy ma, de jó, tetszik. Igen. Tehát, hogy ez, nincs ezzel
6: mondjad.
10: Volt már ennél félelmetesebb haverom is, szóval én ilyen vasrácok a kísérője voltam sok évig, szóval ő még félelmetesebb volt, és hogy olyan látássérült volt egy életen át, hogy nem is tudta, hogy milyen egy szín, szóval újszületett látássérült ki, szóval volt.
6: És miért volt félelmetes neki is, ilyen vicces szeme volt?
10: Hát valójában viccesebb, még ijesztőbben.
6: Gabikám, bele kell húzzál, haver!
9: Hallod. Na majd, ha megjönnek az újak, akkor majd.
5: Fehér szemek kellene, így van. Rádió egyes logóval.
6: Megjönnek az újak.
4: Egyébként tényleg egy Rádió egyes logóval
5: rakhatnád. Az a színe hasonló, nem?
6: Én mondtam neki valamelyik nap, hogy olyat csináltasson, ahol mi négyen állunk. Érted? Na hiszen tudod a címlapfotónk, amit most csináltattunk, azt, ha rányomtatod, szerintem óriási sikere lesz.
5: A legnagyobb fám. Megint csak a gyerek.
4: Nagyon sok a gyerek. Gyerekek, ezt megállapítottuk egész héten, hogy valamiért ezen a héten a Rócson mindenki nagyon sok gyerekkel jön. Pedig azt halljuk, hogy fogy a magyar, meg nem akar már szülni, meg így, meg úgy, meg nem tudom. Annyi gyerekkel találkoztunk a héten, hogy itt komoly párzási kedv jelentkezik az országban.
5: Nem most készültek.
4: Már nem, ti nem most készültetek, tehát én nem erre gondolok, de hogy nagyon sok fiatal, nagyon sok 6 éves, 8 éves, tehát hogy akik nem is gondoljuk, hogy hallgatják a műsort.
5: Lehet, hogy a szülők nem hallgatják, csak azért hozták ki.
4: Igen, vagy a szülők már nem hallgatják, csak a gyerekek hallgatják, de tényleg nagyon sokan van.
6: Anyu, hadd kérdezze meg, hogy a nálad lévő két gyerek apuval, ők a tiéd?
1: Igen.
6: Hallgathatják ezt a rádió műsort?
1: Minden reggel ezt hallgatják.
5: Ezt küldjük az NMHH-nak.
4: Így van.
5: Ezt a pillanatban.
6: 20 milliós büntetéseket kapunk, érted? Mégis átmegy. Hogy mondtad?
7: Semmi.
6: Szóval kapják.
4: Kapják csak, kapják.
5: Cifrább dolgokat látnak ők az interneten.
6: A te gyerekeid is hallgatják?
11: Igen, minden reggel.
6: Van olyan, amikor elkapcsolsz?
11: Néha.
5: Ilyen diszkrét kitérő válasz.
6: Van néha, igen. Van ilyen.
4: Amikor, hát... amikor a közszolgálati helyrégazítást beadtuk 7-kor a BDSM szexről, azzal nem osztottunk, nem okoztunk egyértelműen rosszatlan sikert a hallgatóink és a szülők táborában, de hát mit csináljunk? Helyrégazított a közszolgálat.
5: Apa, mi kellett... az a bandás?
4: Igen, meg kellett mutatni. Igen.
5: Na, nézd, hát... Feri, ott van előtted egy ember, akinek majdnem olyan a szakállal, mint a tied.
6: Szerinted miért jöttem ide?
5: Gondoltam.
6: Azt szeretném megkérdezni, hogy az a szín, ami a szakálladon található, az egy tudatos választás, vagy elrontottál valamit?
12: Maximálisan tudatos. Az asszony is itt van, nem messze.
4: És ugyanilyen szakállal?
12: Teljes mértékben. A szakállal is ilyen szín, igen. Az a kemény. Is van.
6: Ezt miért csináltad? Ez piros, vagy ilyen pink?
5: Pink.
12: A pink az teljes mértékben. De most ez van.
6: Mit üzenünk a világnak ezzel?
12: Fessetek szakállat, nyugodtan.
6: Fessetek szakállat. Te a fia vagy? Elengeded a derekamat? Mert kicsim, köszönöm szépen.
4: Nem, zsebel, kizsebel. Ja, nem veszik ki az értékeidet. Ez a műsor. Papa befesti a szakállat, gyerek, kizsebel.
6: Büszke vagy a főnökre?
13: Igen.
6: És tudod, hogy miért festi a szakállát?
13: Igen.
6: És elárulod?
13: Nem.
5: Nagyon jó.
6: Óriási interjú volt, köszönöm igen. szépen, de egyébként nagyon menő.
5: Kimosható a szín, színváltós, most erre az alkalomra elektromos a szín.
12: Maradandó.
5: Maradandó. Aha.
6: És szoktál váltani? Tehát van világos, kék, sárga.
12: Volt kék, kékes, fekete, lila, padlizsán lila, akkor narancssárga.
5: Na most a Telekom azt
4: egyébként,
5: mondod.
4: Igen, de egyébként miért ne? Ha belegondol az ember, miért ne lehet? Nem, ritka egyébként, hogy valaki egy, igen, hogy valaki ennyire festi, hogy ennyire sok színűre festi a szakállát, de egyébként tök menő.
6: Munkahelyen örülnek?
12: Sőt, igénylik.
6: Sőt, ők kérik.
12: Hajszitek, ha nem. Lenő, no. Megkérnek, hogy fessen vissza, mert igénytelen.
6: Ja, értem.
4: Ja, hogyha az alapszín a ronda, és akkor azt kérik, hogy fest be, inkább legyen valami.
5: Mivel foglalkozol?
12: Hát jelen pillanatban most szabadúszó vagyok, mondhatnám így is.
4: Milyen szépen mondtad, hogy munkanélküli vagy. Igen, ez jó. Ez nagyon jól hangzik, hogy szabadúszó vagyok. Igen. És a párod mit csinál? Ő mivel foglalkozik?
12: Velem együtt úszik.
4: Úsztok együtt. Jó.
6: Úszik. Hol úszik?
4: Jó, mi ez a medence.
6: Te vagy az? Nem, azt mondja, nem.
12: Mondanám, hogy a haja szín alapján megtaláljátok, de még plusz két gyerek.
6: Ja, hogy egy,
5: ja,
6: festék, egy festék volt, hát kinek hova jutott, hajra is, meg szakára.
5: Az övé még szárad.
12: Ez így igaz.
6: Jó, intim festés nincs.
12: Maradjunk egy baj, Kodzsák.
6: Jó, értettem.
4: Ha lett volna valami árgyalat, megnéztük volna, hát ha valami extra.
5: Na, mutass valamit.
4: Extra színben vagyunk, így van.
6: Szia.
11: Szia. Hoztam egy kis kókuszkockát, ajándékba elfogadjátok, ez a te recepted.
6: Isteni,
4: de aranyos
6: ja, és annyira szar volt, hogy nem tudtátok megenni?
11: Ja, hát igen, de annyira nem világverő biztos, mint a tiéd, mert először csináltam, de hoztam egy
4: kis rajtunk kísérletezel?
6: Nagyon kedves,
4: aranyos vagy.
6: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük. Istenem, köszönjük szépen, kókuszkockát kaptuk?
6: Kértek kókuszkockát?
4: Kókuszkocka.
6: Kérsz egyet?
5: Ki hozott még süteményt?
11: Igen.
6: Tessék.
5: Senki.
4: Igen, ki hozott még bánikát?
6: Nem mérgezett. Tehát nem, hogy bennünket ki akarsz írni.
11: A hippes bébételből nem.
6: Jó, nincs benne semmi. Akkor te kapsz egyet a tesóddal.
4: Igen, az milyen lenne, milyen durva lenne. Tudod, lenne egy ilyen merénylet ellenünk, hogy megvan mérgezve a sütiben, odaadjuk egy kisgyereknek. Hat kisgyerek.
5: Jó, szívvel adom. Gyere,
4: kóstol meg. Hat kisgyerek került mérgezésre a kórházba Debrecenbe.
5: 3 hétig.
4: Jó, azért az összeset ne osztogasd el,
6: Feri. Nem, már ennyit adtam a két gyereknek, a többiek.
4: Még 300 kilométert motorozunk, úgyhogy az egy kis kókuszkockát azért dobja hátra. Tehát az egészet.
6: Szereted a kókuszkockát? Süttes anyukáddal.
4: Igazi rohadék. Na én ezt
6: tőle tanultam.
4: Köszönjük
6: nagyon. A dobozért majd gyere vissza.
4: Visszaadjuk a dobozt is. Itt vannak már ugye az eseménynek a kis támogató szponzora is, ahogy látom, mindenki felpakolta a kis installációját. És kezdünk majd szerintem a festékes.
5: A héra játékos
4: festékes játéka kezdünk. És hát tegnap nagyon nagyot ment a Master Good játék, gyerekek, nagyon magasra, és egy nagyon, hát hogy is mondjam, nívó szintre lett rakva az evőversenyünk. 3 130 kilós, 160 kilós ős dunaújvárosi lakos pusztította a virslit, úgyhogy...
5: Akik három hétig éheztették.
4: Fél brutál csapatot válogattunk össze, és azt beszéltük, hogy ma is válogatni fogunk. Tehát erre a játékra külön jelentkezés alapján válogatjuk be a leghárdabb debreceni arcokat.
5: Mik az elvárások?
4: Ránézés. Hát figyelj, hogy ránézésre lásd, hogy úgy nagyon, nagyon sokat tud enni, gyorsan tud enni, és tegnap azt hiszem rekordot is állítottak be.
6: Rekordot
4: ugye?
6: Állított föl Norbi.
4: Igen, brutál volt.
6: Két dologban. Egyrészt önmaga kilóiban, ugyanis 168 kilós volt a csávó.
5: Virslivel vagy virsli nélkül?
6: Virsli nélkül. A virslit még bele sem mertük mérni, gyerekek. De úgy nem igazán látszott rajta. Szóval látszott, hogy magas, nagy darab, de nem volt ilyen, nem kövér volt, hanem az a tényleg nagy darab csávó. És virsliben pedig azt hiszem 7 darabot hagyott meg, tehát 23-at evett.
5: Hát erre kell ráverni.
6: Debrecen, na. Ez az, meg kéne mutassátok.
4: Van most valaki, aki érez magában erőt? Csak úgy kíváncsiságból itt, ugye mit adunk? 100 000 forint, ugye? Tehát itt is 100 000 forint az ajándék.
5: Pélpoklosok?
4: Aki most ülben elsőre. Ja, figyelj, nem olyan zordak az arcok, mint tegnap. Mármint abból az értelemből, hogy itt tegnap tényleg az evőversenyre őrület volt. Megnézzük, ezt még nem kapkodjuk el, majd egy utolsó játékunk lesz. Ott már neveznek valakit?
6: Nem, igen, ezt akartam mondani, hogy igen? Itt egy nagyon jó képű, szép darab fiatalember, akire most nem vagyunk kíváncsiak, mert hogy a mellette álló gondolom, hogy párja.
7: Felesége.
6: A felesége az asszony fogta a kezét, és így fölnyújtotta.
4: Azt mondja, az asszonyka jelentkezett, mondom, az erős lett volna.
7: Hát hogy menjen, hagyj egyen bírenni.
6: Ne otthon zabáljon a pénzünkből.
7: Jó, azért nem, abból is lehet, de én úgy gondolom, hogy azt a dunai városiakat lehet, hogy meghajalja.
5: Nagy kajás, nagy kajás a férjed?
7: Igen, szerintem meghajalja, meghajazza.
4: Jó, meglátjuk, hogy hívnak.
14: Én nem nyilatkozom, próbáljuk meg, ha úgy lesz.
4: Jó, akkor maradj itt, azt szerintem az hét után játsszuk majd, úgyhogy arra még azért van idő.
6: Ráértek,
7: jó, úgyhogy... idő. Nagyon jó.
6: Ez az addig éhezteted, az még körülbelül másfél óra, és akkor hétkor flamózhat a haver. Jó, akkor van nekünk szerintem az, hogy be fogja nyomni, hogy...
4: Persze.
6: Én
5: úgy látom, hogy a férjed finoman visszatáncolna. Nincs nagy benne, túl nagy lelkesedés, de erős a presszió.
4: Igen.
6: Mi hordja otthon a papucsot?
5: Én. Ja.
6: Azért.
5: Mernél más mondani.
4: Jól van, gyerekek. Ez a térben mindig nagyon szép, azt kell, hogy mondjam. Ezt így megállapítjuk, mikor itt vagyunk, de hogy ezt így nagyon szépen rendetették. Templomostól, terestül, burkolatustól, ez így nagyon, nagyon egyben van.
6: Villamososostól.
4: Villamososostól, így van, nagyon szép. Jól van. Tartunk egy pici szünetet, jó, elmegyünk, mert itt még itt fél hatkor nekünk itt vannak különböző ilyen kis mini kötelezettségeink, mint reklám, meg mindenféle kis informatív dolog. És akkor jövünk vissza, és le is tudjuk szerintem az első játékunkat.
5: Érázzunk.
4: Jó, menjünk neki. Eddig csajok játszottak, tehát ezt is itt is váltogathatunk, hogy lehet, hogy pasik jelentkeznek, úgysem mostak még nagyon pasik, vagy még nem takarítottak, úgyhogy lehet ez most egy ilyen pasis festős játék.
6: Zseni van.
4: Megyünk mindjárt. Na,
6: ez nagyon
4: László,
6: jó.
4: László itinereit követem hogy igazából.
6: Igen, mert eddig négyszer két csaj mosta a kis hér a falunkat, akkor most legyenek férfiak.
4: Lehetnek.
6: Hogy takarít a debreceni férfi? Várjál, tud azt is?
7: Egy kőműves is, úgyhogy talán csak egy faltakarítás nem fog ki rajta.
4: Fia, te ilyen univerzális vagy, ha kell eszel, ha kell takarítasz, az, hogy mindenhova betol, látom, fia.
14: Ez a legkönnyebb neki, tudod.
4: Résem van.
14: Menjél csak.
4: Csinálj. Addig nem jössz haza, míg nem pozol valami nyereményt. Látom, hogy itt ki a főnök azért a háztartásban. Ez, igen, nem vagy könnyű sorsú, te sem. Isten hozott.
6: Kacsincs hatusz vagy, kacsincs, kimentünk.
4: Igen, úgyhogy jövünk mindjárt.
6: Hogy mit mondtál neki?
7: Kicsitek meg, nem?
4: Ja, mit csináljunk? Hogy mit csináljunk?
7: Mentsétek meg akkor.
4: Tőled?
7: Hát
4: ne, jó, az neki, hadd szenvedjen.
5: Vigyünk haza. Önként választottam.
4: Így van. Na jövünk mindjárt. Jó, pici szünet, pici reklám, pici hírek, minden egyéb, ami ilyenkor szokott lenni, aztán jövünk vissza már is.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
16: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
17: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
18: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
17: Ajándékuzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
19: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
20: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket! A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life! Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
22: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra.
15: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Fél hat múlt pontosan 7 perccel, hát ez a dal már klasszikussá vált nálunk így a stábban, úgyhogy...
2: Erre kellett volna esőtáncot járnunk.
1: Erre kellene egy vonatozni Debrecenben, egyébként így van. Egy jó kis, mi ez? Jennifer Lopez, ugye?
3: Az. Úgy van.
1: Jennifer Lopez, igen. Azt írja Szabi, hogy ne siessetek, mert még a Pennybe vásárolok, nem sokára ott vagyok a téren, várjatok meg. Aztán meg most mindennel. Már írt újra, végeztem a Pennyben, nyomjátok, írja Szabolcs.
3: Tehát, itt vagy Szabi.
1: Szabikám, megjöttél? Még akkor csak részben van itt. Jó, de minden esetre igen, volt a sóskifli ez a kérdés, de Szabolcs megjött. Végig veletek jöttem, írja egy másik hallgatón, kiszámoltam 5 nap alatt 1720 kilométert vezettem. Egy citromos teával leúszhatlak-e benneteket ma is, elkapom.
3: Hol vagy?
1: Te nyújtottad a kutyádnak a citromos jeges teát valamelyik állomáson? És most is itt van a kutya? Te is jössz velünk 5 állomáson, végvárja ott a Feri, meg tudsz szólalni.
3: Beteg vagy te is. Hello, mi a neved?
4: Sziasztok, Peti vagyok, túlságosan szeretek vezetni. És hát...
3: Ja, csak és akkor menjünk valahova, ez legyen a Balázsé.
4: Kiváló alibik vagytok.
1: Nézd, mit kaptál? Tessék. Ott a citromos te.
2: Barackos, de nem baj.
3: De mit csinálsz? Szabadságot veszel ilyenkor ki?
4: Hát erre most kivettem egy Szabit, meg amúgy itt van a táskámban egy laptop, úgyhogy ha bármi fontos van, akkor itt félreállok. Amúgy ez tegnap így is történt, tehát Dunaújvárosban itt az első sorban nyomtam a melót egy 5 percre.
1: De figyelj, kinyitottad a laptopot, ezt nem is láttuk, és akkor mindig az adott városban alszol, ahol mi vagyunk?
4: Nem, hazautózok Budapestig, és utána megint vissza.
1: Jó, az kemény vagy akkor, basszus, hát akkor az 1720 az nagyon kemény.
4: Így jön ki, hogy oda-vissza.
1: Ja, oda-vissza jön ki az 1720, tehát most itt vagy este 8-kor, te is beülsz, hazamész, tegnap hazamentél, és tegnap hazamentél Dunaújvárosból is, meg Szombathelyről is.
4: A Győr volt a kemény, a 4 órás M1-es.
1: Aha.
2: Csillagtúra.
1: Az jó sok megszállott van itt igazából, azt kell, hogy mondjuk.
3: Tehát azért... az, hogy beteg.
1: Igen, azért keménybe vagytok.
2: Gáborral összekapaszkodnak.
1: Igen. Jövőre már ilyen csoportok alakulnak, tudod, akik együtt utaznak, vagy kísérnek bennünket.
3: Összedobják a benzinpénzt, jó lesz az.
2: Igen. Ilyen, tényleg egy ilyen balázsikus telekocsit kellene rendszeresíteni.
1: Indítjuk, igen. És mit melózol, hogy ezt meg tudod csinálni, csak még egy fél mondat erejéig? Mit csinálsz?
4: Nem biztos, hogy értitek. Onset VFX Supervisor, tehát...
1: Engedte, nem érdekes.
3: Jó. Anyukám már gyerekkorunkban okay. Mondta, hogy az legyek.
1: Igen.
4: Film és reklámgyártás. Amúgy nektek is mit csináljuk a reklámanyagokat.
1: Nagyon rendes vagy. Mi kérünk rá, vagy csak megcsináljátok?
4: Ez egy nagy multi.
1: Nagy multi vagytok. Aha. Jó. Oké, hát ilyen király vagy. Nagyon köszönöm az SMS-t. És szóljál még, ha ennél innál valamit. Julika is úgyis ilyen osztogatós kedvében van, majd fánkokat kínálgatott, azért szóljál, kérsz valamit.
2: Szóljatok a kelvékben.
3: Hát jó? És nem csak ilyen hallgatóink vannak, hanem vannak régi ismerősök is.
1: Na, ki találtál?
3: Kérlek szépen, akiket onnan ismerhetsz, illetve most egy van itt belőlük,
1: igen?
3: Hogy általában decemberben az utolsó adásnapunkon mit szoktunk csinálni?
2: Halottállatokat vágunk.
3: Disznót vágunk. Van ugye a csínos Tomi.
1: Igen, a csínosé.
3: Van a csínos Lajos, igen. Meg van a Szapora.
1: Igen.
3: Szapora? Hát itt van velünk, gyerekek! Hát megérkezett a mi egyik legszebb Berlinünk. Nem hozod a többieket?
5: Nem, a többiek a Duna TV-ben voltak ma.
1: Duna TV-ben?
3: Már oda minek? Már oda már nem járunk. Vagy most megint lehet?
5: Dehogy nem. Most nyomjuk a Juhász Fesztivált.
3: Ja, hogy most a Juhász Fesztivál lesz, és akkor azért mentetek. Akkor eddig ugye disznókat öltek, most ezért juhokat. Világos. Ajándék? Vagy mi van veled?
5: Neked hoztam egy kis utószületésnapi ajándékot.
1: De aranyosak vagytok.
5: Megkésve, de annál nagyobb szeretettel.
3: Hát nagyon kedves. Ez egész perepútyot fölpakoltad. Szevasztok.
2: Szapora kicsit egyébként méltatlankodva megjegyezte, hogy nem voltunk ott a Szedd Alá Fesztiválon.
3: Na milyen, tényleg, milyen volt a Szedd Alá?
5: Reggel 6-ig. 6-ig tartott. Reggel 6-ig.
3: Szedtétek alá.
5: Este 6-tól reggel 6-ig.
1: Szedd Alá Fesztivál. Ott mit csináltok? Hogy ott mi van?
2: Az emberek eszünk nagyon sokat isznak.
1: Ja, ezt te kiszok. Hát az általában a fesztivál, bármilyen fesztivál, mint a Körling, az erről szól. Nagyon berúgunk, aztán nagyon sokat eszünk.
3: Mindig isznak.
1: Igen. Jött még egy nagyon fontos...
3: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük, hogy itt vagy. Jött egy fontos hallgató, és kifingott a harmadik sorban. Ezt írta SMS-be ebben a pillanatban. Itt vagyunk Püspök Ladányból, jött egy ilyen SMS is. Nagyon sokan vagyunk, de nem ismerek senkit. Másik hallgatónk írta. Van egy papírzsepitek? Frigó kérdezte. Nyugodtan itt bizniszeljetek, szervezetek közben hazautat, cseréljetek papírzsepkendőt. Frigónak, ha valaki
3: tud, vagy Frigó. Akkor... Itt van Frigó.
1: Frigókám, szevasz. Ja, te vagy akkor
3: megoldottad?
1: Itt
4: akkor... Nem még egyelőre, hogy kösz az info.
3: Adjon már valaki egy papírzsét. Tudjátok, mi egy ilyen nagy összetartó család vagyunk. Igen. Gyere kicsim, adjál Figónak egy figát. Persze. Ja, vagy egy zsebkendőt.
1: Figyeljetek ide.
3: Megvan.
1: Beírtok nekünk ide a falra, én ezt látom.

0: Jók bemondó itt legjobban a rádióinak a bemondó hangját, a Bognár Tamás, hogy mondja. Ha gondoljátok, elmondja.
1: Ne várj, ne azzal indítsuk, egy kis vasutat hozzá.
2: De szigállal
3: azért együtt. Azért fontos, mert itt van Magyarország legnagyobb vasútfanyja melletted, Gábor. Tehát olyan hang nincs, amit ő nem hallott a vasúton. Úgyhogy itt nagyon, nagyon korán bukta lesz, ha nem jó a hang.
0: De én tudom pontosan. Még ezt Rábai Balázs szeretnétek, Mátyus Katit, Szalóci Pált.
3: Szalóci Pált, Szalóci
1: Pált, nem is érjük.
2: De nem, akkor legyen kihívás, Mátyus Kati.
3: Jó, Szalóci, és utána egy Mátyus. Bemelegítő Szalóci, jó, és akkor milyen viszonylatot fogsz bemondani?
0: Egy régi Agram Intercity-t szeretnék bemondani. Mondjuk egy Gradec Tópart Express vonatot.
1: Aha, jó, te sem vagy százas, azt tetszik. A Zsüllel nagyon jól ellennél, tehát imádnátok. A Zsüll is hasonlóban van, tehát hogy a mozdonyok, a mozdonyfotózás az egészen.
0: Az nekem is a hobbimba tartozik.
1: Ez figyelj,
0: ez... A hangos bemondás, hogy gyűjtem, elutazok az ország másik végig, vagy egy hangot felvegyek, vagy egy kicsit más mondattól, vagy más hangsúlyt mondom, és elmegyek az ország
1: nem
0: másik
1: könnyű
0: végig.
1: Nem könnyű.
2: Neked kell egy országbérlet.
1: Igen, nem lehet egyszerű. Igen, igen. Kell egy országbérlet egyszerű.
3: Egyébként neki a legjobb, igaza van a kicsászonynak.
2: Te is mit csinálsz a felvételekkel, utána ezt mutogatod?
0: Kiteszem a YouTube-ra, és több ezeren megnézik valamelyiket, 30 ezeren is megnézték egy Szalóci Pálos M3-as Pedro
1: bemondást. Ne csinálj, ezeket gyűjtöd.
0: Igen, az a neve a YouTube csatornának, hogy minden, ami közlekedés, és ezeket kiteszem, nézik mindig több ezeren, és csinálok hozzá nagyon jó grafikát.
3: Gabi, te ezt ismered?
4: Igen.
1: Követője vagy? Már mint egy család, hallod? Egyetek, igyatok, cseréljetek telefonszámot, akinek fuvar kell szóljon, telekocsival megszervezünk. Na, gyere, hozzad akkor,
3: de várj! Pál.
1: Igen, melyik vonalon ülünk? Vezess föl, akkor hol vagyunk?
0: Déli pályaudvaron vagyunk, és 2017-ben indul a Gradec Tópart.
1: Jó, tessék, figyelj!
2: Húgy van a szemed, Bali!
1: Igen, becsuktam a szemem.
0: Gradec Tópart Intercity vonat indul Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa, Gyékényesenet, Zagreb, Blubnyikorodor elomásra. És a vonat elején közvetlen kocsikkal kezd helyre 15 óra 35 perckor, 10 perc múlva a negyei vágányról.
3: Szalóci Bali bácsi nincs benne.
1: Szalóci, most nyomokba tartalmazok, csak Szalóci nagyon jó
2: volt. Mátyus Kati.
1: Várj, egy Mátyus Kati.
3: Mátyus Kati.
1: Igen.
0: Személyvonat érkezik Fehérgyarmat, Máté Szalkon felül a harmadik vágányra. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak.
1: Egyébként jobban tudod, adtam. Igen, jobban adtam. Igen, Katika jobban jön. Kati jobban jön.
0: A Balázs megy a legjobban, a Rábai Balázs.
1: Jó, várjál, kapsz szignált, kapsz egy hivatalos szignált. Figyelj, jöhet a szignál. Megint szürális ez az adás.
0: Húzsa Intercity vonat érkezik Budapest keleti pályaudvar, Miskolc Tiszai, Szerencs felől a 8. vágányra. És tovább 15 óra 31 perckor Debrecen Szolnokon át Budapest nyugati pályaudvarra. A vonat Budapest nyugati pályaudvarig, csak Debrecen, Hajdúszoboszló, Püspökladány, Szolnok, Szemlé, Berihegy, Kőbánya, Kispest és Zugló állomásokon áll meg. A vonatra Intercity pót és helyjegyváltása, valamint kerékpárhelyfoglalása kötelező. A kocsik számozása 18-as számmal a vonat végén.
1: Csak úristen, teljesen beteg a csávó.
3: Nagy
1: wow, nagyon menő. Jaj,
2: és majd egy késést.
1: Figyeljetek, ez a család, ez a mi családunk, már mint így a Balázsék, itt mindenki kettős. A műsorvezetők, a szerkesztők,
2: a
1: csajok, a hallgatók, mindenki őrült. Ez jó.
3: Jó, még egy rádió egy szignál.
1: Na tessék.
0: Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger.
1: Semennyire.
2: Hát ez
3: kicsit mindegyik ugyanolyan.
1: Igen, 10 éve dolgozunk a cégnél, semennyire nem hasonlít. Illetve a Szalóci pont olyan volt, mint a Csajci. De jó, ahogy mondod, viszont az állomások azok teljesen jó.
2: Ugye írja Vitézinek egy levelet, én szerintem van jövőt.
1: Igen.
2: Egy államtitkári címre mindenki.
1: Tomi, csak annyit, imádom ezt a borzongást. Egyébként ezt mi is nagyon szeretjük. Nagyon jó. Oké.
3: Na, menjünk hírázni, vagy mi van?
1: A késés nem mondta be, reklamának hallgatók esemes, hogy késés? Nem mondta be a késést.
0: Tájékoztatjuk az utazó közönséget és a vonatra várakozókat, hogy a menetrend szerint 15 óra 31 perckor Budapest keleti pályaudvar, Miskolc, Szerencs felől érkező és Budapest nyugati pályaudvarra tovább induló Tokaj Intercity vonat. Előreláthatólag 5 percet késik.
2: 5-5, 35-öt.
0: Kérjük szíves türelmüket és megértésüket.
1: Atya Isten, nagyon
3: és
1: jó.
3: Ezt reggelig tudnád hallni. Mondd be mindent.
0: Minden.
1: Én az a durva, hogy ott hazafelé az M3-oson fölrakom YouTube-ról, ezeket fogom hallgatgatni. Fogom hallgatgatni.
3: Jó, csak nekünk ne lőd át a sisakba.
1: Igen. Oké, gyerekek, gyorsan egy játékunkkal nyissatok tömmel Ferinek utat, kérlek benneteket, drága debreceni hallgatóink. Jó, és ha
3: bocsánat.
1: Ha valakinek van kedve beszélni, akkor nyugodtan segíthet Ferinek

0: szemalackodni a falat, mert igazából az oda felkerülő mennyiség az mindegy is, hogy mi kerül föl.
1: Hát Kapcsi tudta volna este összemalackodni a falat, de az már elmúlt szerencsére az az állapota.
0: Igen, az az állapot, az állapot az megvolt. És gyorsan akkor két pasikapos lehetőséget, jól látom?
1: Arnold! Hello, sziasztok! És itt van Józsi.
2: Sziasztok!
1: Hát Józsi, téged is inkább a vízlevőbe tudnálak elképzelni így méretre, mert akkor, mint én a Józsi barátom.
2: Így van, így van. De hát most ide jöttem.
1: Így van, itt volt a hely, kész, nem kell ezzel foglalkozni. Mivel foglalkozol egyébként? Tehát így a hétköznapokon.
2: Raktáros vagyok.
1: Ott kell takarítani?
2: Kell.
1: Na, akkor egy takarító emberünk, Arnold, neked mi a foglalkozásod?
3: Én autófényező vagyok.
1: Ó, gyerekek, autófényező.
0: Autófényező.
1: Hát abban megvan a polírozás, jobbra-balra, már gondolom géppel csináljátok.
3: Utólagos tisztítást is csinálni.
1: Utólagos tisztítás is van, minden van. Na hát akkor nem tudom, hogy otthon szoktatok-e takarítani. Itt most van két takarító eszköz, meg egy-egy vödör víz. Lacit ilyen átszellemülten még nem láttátok.
4: Mint egy kortárs festő, teljesen
0: nagyon
4: olyan.
0: Kedves a László. Imádja igazából ez a kedvenc része, nagyon szereti ezt csinálni.
4: Szeret maszatolni.
0: Igen, ezt nagyon szereti László.
1: Csak, az egyik táblát kérjük már el a Hérától, és betesszük a stúdióba a Lacinak.
0: Igen,
1: tudod, amikor van olyan, hogy nála is elborul valami, és azt mondja, miért mit csináltad?
4: Ez egy ilyen rekreációs
1: program. Kezébe nyomsz egy mustáros
4: élményfestés.
0: Én még kicsit a délibe vagyok, tehát nekem meg kell érkeznem, mert én teljesen szürreális volt. Én azóta ezen gondolkozom, hogy tényleg mindenki szemforsít nálunk, de ez jó. Én ezt bírom, tehát hogy a jó értelemben. Lackó, meg vagy?
1: Hát várjál
0: ja,
1: még,
0: nem,
1: hát
0: még
1: most fogja ki csinosítani. Tejszínhab pöttyökkel operál az alkotó, kérlek szépen.
4: Lackika, nem kell cizáj láj.
0: Így van, esünk neki. Mert este 9-re megjön a vihar.
4: És most a Melvin Boldra egy keveset. Jó? Ó, nagyon szép.
1: A másikra is kell ugyanennyit nyomni, hogy ne legyen az, hogy az egyik mocskosabb, mint a másik. Laci, ugyanúgy bármit, bárhányszor ugyanúgy össze tud mocskolni. Na. Ismerem ezt a férfit. Ez az, megvagyunk. No hát akkor, drága versenyzők, Józsi és Arnold, ide. Mi van, Laci, ne már kérlek, hát lemegy
0: a nap. Mi az, amit önt az? Mi az a trutyi? Mit csinálsz?
1: Trutyi?
4: Nem kell főzni.
1: Ez szerintem megyszörp, nem? Vagy valami ilyesmi.
4: Ez eddig is így bent, Laci?
1: Ezt eddig is, igen. Szeretjük ezt a részt, amikor végig folyik rajta minden. Megvagyunk, hát akkor fölkészülni, kedves játékosok. Három.
0: A játék, amire többet készülünk, de ameddig a játék tart.
1: Igen,
0: ez a héra
1: egyébként
0: játék.
1: Igen. Igen.
0: Tehát 3 perc a készülés, 10 másodperc a játék.
1: Van a sok vizes, Arnold a kevés vizes technológiát részesíti előnyben. 3, 2, 1, tessék, tedd le a vödröt, az tilos. Vödöremelés nincs. Hát, Arnold, nem állunk rosszul.
4: Ahol fátfájnak, ott húlik a forgács.
1: Gyerekek, menjetek
4: egy kicsit messzebbre.
1: Hát gyakorlatilag a nagy templomon ment keresztül, érted, a takarító lé. Olyan ügyesek a fiúk. De egyébként meg jól állunk, már 17 másodperc elment, és Arnold táblája majdnem teljesen tiszta. Józsinak kint van a dekoltázsa, az nem néz ki jó, mert hátul van. És az utolsó 3 másodperc, 2, 1, és állj, itt a vége. Ó, gyerekek, óriási küzdelem volt. No, Józsi az még a feliratot is letörölte magáról. Nekem egyértelmű, de tudjátok, a közönséget szoktuk megkérdezni. Általában az nyer, akinek több a rokona, ismerőse és barátja. Az emelje a kezét, aki szerint Józsi táblája lett a tisztább. 1. Te vagy a barátnője. Jó, nagyon jó, megvan. És akkor aki szerint Arnoldé lett a szebb. Elsöprő győzelemmel egy óriási tapsot kérünk Arnoldnak. Mi volt a technika, Arnold?
3: Nem tudom, csak pucoltam.
1: Csak mint az állat tekertem, pucoltam. Már is jön hozzád valaki, és egy 100 000 forintos utalványt fogadni, ugye? Cash-t adtok? Utaltok? Ó, utalnak, képzeld el.
3: Tökéletes, van bankkártya, 2 is.
0: Igen, revolút, bankkártyán, kriptóba, ahogy adjátok mindent.
1: Hát figyelj, Józsikám, most így jártunk.
2: Így van. Nem baj.
1: Nem baj az, de jó, ez így is. Köszönjük szépen. Reméljük, hogy nem fog kiszeretni belőled a párod.
2: Csak nem.
1: Szávája már, te szájjal takarította? Te mi, hogy nézel ki?
2: Mindenhogy.
1: Nagyon jó. Köszönjük szépen. Hát akkor ezzel a játékkal búcsúzunk.
0: Ez igen, vége van, így van, vége van, de még van egy csomó játékunk, és még van egy csomó nyereményünk is egyébként. Ugye 100 000 forintos készpénz nyereményt adunk még a Mastergoodnál is, ott van még a Weber kis grill játékunk, a tologató, és
4: betekerős.
0: Ja, és hát tegnap, azt nem láttad, tegnap keresztbe tekerték egymást, egy anyalánya páros játszó Dunaújvárosban. Én szerintem a muter még mindig be van tekerve.
4: Valahol
0: fekszik a Dunaparton, ő egy ilyen hernyó mozdulattal próbálta kiverekedni magát, de ragadt a szőnyegbe. És már vége volt a játéknak, már mentünk vissza a stúdióba, ő ott feküdt, és próbált belőle kijönni, de nem tudod, ő beszorult tegnap a szőnyegbe, azt neked meg van, hogy a muter beszorult. Nem érted, úgy betekerte a gyerek, hogy beszorult.
4: És még mindig ott fekszik, és
0: igen, és várja, hogy kiszabadul.
1: Igen, sírt a röhögéstől, már térden állt, és ez volt a legnagyobb csapda, mert ugye behajtotta a lábát, igen, a térdét, föl nem tudott.
0: Nem tud kijönni, teljesen szürreális dolgok történtek.
1: Öcsém, de ki vagyunk nyalva? Na? Oda néz, mutatom neked, fényes lépőért egy zoknyi nélkül, szűkszárú nadrág, lajbiba. Nagyon-nagyon elegáns
4: esküvő
1: vagy.
4: Ki lesz?
1: Vagy te? Esküvő vagy? Mi az ünnep?
5: Jókor vagyok jó helyen, aztán mindig jól kell kinézni.
1: Öcsém, mikor utoljára, mikor voltál jó helyen jókor?
5: Hát most.
4: Ez egy erőzős tipős.
0: Ez akkor megint.
1: És most miért?
5: Hát aki a Rákóczi Ferivel tud beszélgetni egyet, az csak jó helyen lehet szerintem.
4: Wow. Jól kivágtad magad, nagyon szép.
1: Megvan véve, de egyébként meg tök jó, hogy valaki mer így öltözni, én ezeket szeretem.
4: Ügyes. Bátor vagy?
1: Igen. De hát igényes, ezt így
4: jól
1: hívják.
4: Jól néz ki?
1: Jól néz ki. Hát szerintem, ha így oda nézel, ja,
0: ott látjuk, de látjuk.
1: Mutassuk meg Ákos, igen, a cipőjét is, nézd meg. Mondjuk a cipő és az öv nem egyszínű, azért egy kicsit haragszom rád.
5: Ezt már megkaptam egyszer, igen.
1: Ki cseszett le érte?
4: Az egyik kollégám.
1: Az egyik kollégát, tehát ez egy kicsit, de még mindig jobb, mint az én macskás pólóm.
4: Azt hol lőtted?
1: Képzeljétek el, ezt tegnap kaptam, mert ugye Eszterkémtől kaptam egy macskás pólót születésnapomra, egy macskás inget, főleg ez a része a jó itt, ugye? A igen, középső.
0: Az volt a jó, aki hozta?
1: Hát csatakrészek volt a
0: hölgyek. Teljesen részek volt, minket elküldött az anyánk, majd neked odaadta a pólót, bemutatott nekünk, meg beszólt valamit a Máténak mégis, aztán elvonult, és így odaadta a pólót a Ferinek.
4: Egy Ferifán.
0: Nagyon szimpatikus arc.
1: Mi van veletek itt Debrecenben? Mindenki ki van pengézve? Nézd meg a következő csávót, gyönyörű, sötétkék öltöny, barna öv, barna cipővel, ez szép, nyakkendő, napszemüveg. Házasodtok, vagy mi van?
6: Hát egy pár éve már megtörtént ez, igen, de bálozni megyünk ma.
1: Ilyen
0: áldozni van. Vagy bálozni?
6: Bálozni.
0: Ja, bálozni, úgy értettem, áldozni, mondom, nem értettem, hogy jól értem-e. Bálozni
1: milyen mentek? Bál van?
6: Amúgy közel jársz, meg katolikus bálba megyünk.
0: Katolikus bálba?
1: Katolikus
0: bálba. Ó, csak gyerekeket
4: nem vigyetek. Legmagadabbak lenni.
0: Igen.
1: Isztok rendesen?
6: Igen.
0: Mi történik egy katolikus bálba? Mit csináltok?
6: Ugyanaz, mint egy normál bál.
1: Uh-huh. Azért van közös imádság az elején, megköszönjük a vacsorát.
4: Van Krisztus teste?
1: Hogy van?
6: Van nyilván persze közös imádság az elején, de igazából mint tényleg egy normál szórakozás, normál bál.
1: És utána hajnalig tart a móka.
6: Hát a fiatal emberrel nem biztos, hogy hajnalig fog tartani.
1: Menjél haza egyedül, hagyd békén apádékat mulatni, jó? De komolyan. Na, hát mit szól?
0: Gyerekek, nagyon komolyan ki van mindenki.
4: Csinálj felvételt az első ital előtt, és csinálj az utolsónál, és küldd el.
0: Igen, minket az utolsó érdekel, azt küldd el.
1: Az első nem.
0: Az elsőt mi megnézzük, az utolsót megnézzük, az igazi. Jól van, gyerekek, mennyi az idő, mert közben nekem nincs órám, mennünk
1: 56.
0: Kell megint. 56 van, akkor megyünk még egy picit megint szünetelni. Jó, hírek már nincsen, leszúrtak, hogy már nem mondjak, hogy híreket, mert 6-kor már nem mondunk híreket, se 7-kor, viszont reklámozzunk el egy picit, úgyhogy jövünk mindjárt. Jó, 4 perc, pontosan 7 óra, vagy most 6 óra van? Mennyi van? 6 óra van. 4 perc a 6 óra. Köszönöm, drágák vagy. Köszönöm szépen. 6 óra van. Jövünk mindjárt rögtön vissza a szünet után.
7: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
11: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
12: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordott szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, a akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt. Scandinavian Sleeping and Living.
15: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu
16: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
17: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
18: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
19: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
18: Mondom, hogy a szárnya jó.
20: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
21: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
22: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
23: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
24: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
25: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
26: Skoda.
27: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
28: Reklámot hallottak.
29: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora.

0: uraim! A Rádió Egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balá-la-la-la-la! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Bizonyám, 18 óra után 12 percen. Hello, drága debreceniek, elment a nap.
2: Halihó!
1: Nem tudjátok, milyen Armageddon dúzik meg Debrecen, hogy elhozzuk nektek a jó időt. Az egész Közép-Magyarország rész ázik, gyerekek. Szakadó eső, tornádó jön felénk.
2: Egész Nyugat-Magyarország,
1: Nyugat-Magyarország is nagyon durván ázik. Szombatra 31 mm eső. Azért az, na, olyat ritkán látsz a térkép előrejelzésen, de kell, meg szárazak a földek, meg kell a víz a Velencétóba, Balatonba. És itt ez a kis pici, kis Kelet-Magyarország rész, gyerekek, ezt tartja magát. Debrecen előtt egyelőre semmi. Komplett Közép-Magyarország és Nyugat-Magyarország az esőben és viharban. Úgyhogy nagyon-nagyon jó, jó energiát sugároztok. Nagyon jó, hogy kitartunk.
3: És most pedig azért hívtuk a felhőket, hogy ne süssön a szemetekben.
1: Így
3: a
1: van,
3: nap,
1: ezt is elintéztük.
3: Ennyi.
2: Sokan... Eszter mondaná, szervusz szívesen.
1: Szervusz szívesen, hogy igen, hogy szépek legyetek a fotókon, meg az online-on, hogy látszódjon, hogy nincs rajtatok napszemüveg. Minden fél órában azért egy vasúti jelentést várunk mostantól 8 óráig természetesen, tehát hogy az anélkül ez a fél óra nem mehet el, de ez lehet bármikor felé, amikor úgy gondolod.
3: Jó, most ilyen random.
1: Csak random, odalépsz és meghallgatunk egy jelentést.
4: Tájékoztatjuk a kedves vonatra várakozónkat, hogy a Brossó, Arad, Lökösháza, Békés Csaba, Szolnok, Ceglét felől érkező és Budapest nyugati pályaudvarra közlekedő Fogaras Intercity vonat előreláthatólag 25 percet késik.
1: Tökéletes.
3: Köszönjük szépen. Szíves türelem
2: négy.
3: Azért nincs, mert én ezen a vonaton nagyon sokat utaztam.
1: Sokat mentél ezen?
3: Ez a világ legszarabb járata volt. Tényleg? Ez, de tényleg a Békés Csaba, a Békés Csaba Budapest.
1: Ezzel jártál hajnali kettőkor, nem?
3: Az nem, az a postavonat.
1: Ja, az a postavonat,
3: amivel a csomagokat hurcolták föl, és a csomagokat így nézted, és három ilyen lehajtható stoki volt, érted? És azért ment a verekedés, hogy ki tud leülni, az indult hajnal kettőkor.
1: Le a kalapot.
3: Ötre ott. De mit kaptam érte? Hát benneteket.
1: Hát hajnali kettőkor.
2: Engem biztos nem.
1: Békés Csabáról leindulni azért az nagyon kemény. Azt mondja, jelenleg a konyhából hallgatlak benneteket, jobb lenne a kitelepülésen az első sorból, de reméljük legközelebb összejön. Köszönöm, hogy feldobjátok a hangulatot, mindig az éterben Szabi küldte nekünk. Köszönjük szépen.
3: Szívi.
1: Azt hittem, a Feri nagyobb, jött ennyi smiley ellen.
2: Ennél nagyobb.
1: Legalább még ennél is nagyobb legyen.
3: Írd alá legalább, hogy tudjam, hogy férfi vagy. Igen. Vagy nő.
1: Igen, ez nem igazság, hogy azok első sorba mentek csak fotózkodni. Igen, ez egy kicsit ilyen csókosoknak szól, akik itt vannak az első sorban, mindenkivel nem tudunk, de hát aki oda verekedik, és félretol mindenkit, azzal azért tudunk
2: csinálni. Hát keverjétek meg, mit ilyen forgószínpadon. Na.
3: Ezek nem adják
2: akik
3: át a helyüket.
2: Akik hátul vannak, azok jöjjenek előre.
3: Igen. Soha nem adják át a helyüket.
2: Itt vannak három óta.
1: Nagyon jó SMS kaptunk. Én igazából nem hallgatlak titeket, de láttam a sok embert, meg álltok, van ingyen kaja, akkor már csak ide jövök,
2: na,
1: nem?
2: Ki az?
3: De jó vagy.
1: Kiírta ezt az SMS-t, nagyon jó arc, úgyse tessék fel a kezét, de nagyon szeretjük, igen.
3: Na, indítottunk a hét elején egy ilyen Rákóczi Feri hasonmás versenyt, ugye? Eddig volt egy-két kiváló versenyzőnk, most nincs.
1: Ma egy nőnek kell megnyerni.
3: Igen, egy nőnek kell megnyerni, viszont van valaki, aki valamiben nagyon hasonlít rám. Nem te voltál? De te voltál, gyere, csak közelebb légy szíves.
2: Férfi menopauza.
1: Igen, egyelőre én is csak találgatok, hogy mi történik.
3: Mindjárt csak mutatkozz be.
5: Lajos vagyok.
3: Köszi. Akkor nem te voltál.
1: Ez jó volt, Feri.
3: Hova ment a csávó? Hát ugyanígy nézett
2: de
3: ki,
2: de Lajosnak is olyan a szakálla, mint a tied. Nem lehet, hogy azért szavarod.
3: Azt szivattál?
1: Az agyiköd, Feri, az agyiköd az egy pici magnéziumban.
3: Azt mondta, hogy ő maga, hogy Rákóczi Ferencnek hívják.
1: Úgy hívják, mint téged.
3: Igen, és akkor azt gondoltam, hogy elcsípjük, hogy hazudik-e. Lajos hazudott.
1: Kiderül, hogy Lajosnak hívják, és nem
2: Rákóczi. Nem, de Lajosnak teljesen olyan szakáll.
3: Hol az a csávó?
2: Ő egy hasonló más. Hol van Rákóczi
3: Ferenc? Jó, mindegy, elment, kész. Nem érdekes, akkor bocsánat. Idős a bácsi, én úgy emlékeztem, hogy ő volt, akkor nem ő volt.
1: Ne törődjél vele, igen. azt mondja, hogy megjöttünk Hajdúszoboszlóira a grillszettér, holnap grillezni fogunk, de nincs mivel, úgyhogy ezt mi szeretnénk megnyerni, írta valakinek, ő még SMS-ben. Köszönjük szépen. A grilljátékunk most nem lesz, viszont a szőnyegbe tekerünk majd nem sokára valakit. Megtaláltuk a tegnapi dunai városi anyukát, előkerült, fél napot töltött ott a téren szőnyegbe tekerve.
2: Szögbelövőle, oda rögzítették.
1: Igen, oda rögzítették.
2: A biztonság kedvéért, hogy elfújja a szél.
1: Igen, de megvan, úgyhogy előkerült, úgyhogy nem sokára ezt fogjuk játszani.
3: Julikám kicsim, te hogy utaztál? Jó volt, egyedül, minden rendben.
2: Igen, Szombathelyről 4 óra alatt értem haza. Ennyi idő alatt gyereket szültem.
3: Tehát, kettőt?
2: Kettő gyereket szültem meg ennyi idő alatt. Volt egy rész, ahol nem néztem rá a GPS-re, és azt mondta, hogy haladjon tovább egyenesen, és nála a haladjon tovább egyenesen az volt, hogy erre elmész jobbra. Én meg ebbe mentem Székesfehérvárra, és ott ért véget a buli. Tehát ott 1 órát így tököltem a dugóban, úgyhogy nagyon megszívtam, viszont idefelé elszaladtam az eső elől. Elkapott az ápor, de aztán utána süty, jöttem.
1: Azért 4 órát menni Szombathelyről úgy, hogy végig
2: az
1: autópálya, azért az nagy művészet. Hogy fölmész az M85-80, nem tudom, hogy elmész Győri, nyomsz egy jobbost az M1-re, és hazamész.
2: Igen.
1: Tehát azért az nagy művészet onnan 4 órát hazajönni.
2: Ezt normális emberek így csinálják, de nem én.
1: Jó, mondjuk a teljesített
3: megvagyunk.
1: Igen.
2: Szétnéztem egy kicsit Székesfehérváron, úgyhogy ott beállt minden. De aztán végül haza, és ma meg egyébként simán jöttem. Én azt hittem, hogy itt szakadni fog az eső. Tehát én arra készültem, hogy itt majd itt valami apokalipszis lesz, úgyhogy el.
1: 7 órára tőlem megjön, igen. Juli, te ma megint nagyon csinos vagy, már a páromnak is mondtam, hogy büntetnélek, azt mondta, megengedi.
3: Ó, de jó! Elhajlási engedély, gyerekek!
1: Legális elhajlási engedély kapott.
3: Valaki mondjuk kapott már ilyet? Jó, férfiak.
2: Ki kapott már legális elehajlási engedélyt?
1: Nincs ilyen. Ez gyerekek a filmeken kívül nincs ilyen.
2: Nem,
1: ki az a nő, aki azt mondja a párjának, hogy figyelj, menj el, hétvégén azt csinálsz, amit akarsz, feküdj le valakivel, csalj meg, érezd magad jól, gyere haza vasárnap, nem kérdezek
2: ezt
1: semmit.
2: Ezt nem mondja így ki, hogy feküdj le valakivel, csalj meg, csak érezd magad jól, és gyerekek, akinek ez beletartozik, akkor azt megtehetik.
1: És akkor azt megengedi, van ilyen?
3: Igen.
2: Hát van.
1: Hogy csinálj, amit akarsz, nincs retorzió?
2: Hát igen.
1: Ti ismertek ilyet?
2: Hát igen. Én ilyen vagy.
1: Júli, ilyen, igen.
3: Én találtam egy párt, ahol a hölgy azt mondja, hogy van elhajlási engedély?
5: Van.
1: Szia.
3: Erre az úr azt mondja, hogy
6: nincs.
3: Érted? Ők együtt vannak, tehát ők járnak. Te ezt megadtad, vagy csak most mondtad neki, hogy van?
5: Nem most mondtam.
2: Csak ő nem hallotta.
3: Ugorjuk vissza az elejére. Ültetek egy kedd este a konyhaasztalnál, megvacsoráztatok, te már elpakoltad a tányérokat, elzártad a gázt, és azt mondtad, hogy drágám, én adok neked egy nagy ajándékot, azzal ott és azt csinálsz, amit akarsz, elhajolhatsz. Így volt?
5: Nem.
3: Jó, oké, ha nem...
5: Elvesztettem egy kártyajátékot.
3: Fogadásból való elhajlási engedély.
1: Történt? Elvesztettél egy kártyát, aminek az volt a tétje, hogyha vesztesz, akkor a pasid lefeküdhet valakivel.
5: Igen.
1: Ez milyen kártyajáték? Hogy tanuljam már meg? Vagy ez kanaszta, vagy ez micsoda? Ez milyen...
5: Nem, ez sima römi.
1: Sima römi, és vesztettél, és igen, neki kellett egy elhajlási engedélye.
2: És igen, beváltotta már?
5: Nem.
2: Vagy nem tudsz róla?
5: Nem tudok róla.
3: Milyen érzés volt, amikor azt mondtad, hogy oké, vesztettem, akkor tényleg tartom a tétet, tehát mehetsz.
5: Akkor vicces volt.
3: Ittunk.
5: Igen.
1: Az kemény, gyerekek.
2: De
1: az
2: nem,
1: kemény.
2: Nem volt furcsa, hogy ezt kérte? Én élnék a gyanúperrel.
5: Nem kérte ez valahogy csak úgy.
1: Ez volt a tét, ezt te ajánlottad.
5: Szerintem igen.
2: Ez úgy kicsúszott a száján.
5: Nem az övén.
1: Kérdezd meg a pasit, hogy miért nem élt még vele. Miért hogy hívnak? Várj, mi a neved?
6: Sziasztok, Tibi vagyok.
1: Tibi. Mondjuk ezzel a névvel nem könnyű.
3: Fogatari szemét.
2: Van egy csomó.
1: Tibi vagyok, ez mindent elmond. Jó van, megértem. Senki nem akar velem lefeküdni, rohadt egyedül vagyok. Tibike, miért nem élti a lehetőség? Az, hogy elengedett, tehát elvesztettél egy kártyajátékot.
6: Nem, én nyertem.
1: Hát úgy értem, az, hogy megnyertél egy kártyajátékot. És?
6: Elsírta magát.
2: Tényleg, édesem.
1: Mi te vagytok? Jézusom, milyen furcsa.
3: Hát ez az.
1: Furcsa egy pár vagytok.
2: Hány éve van meg ez a Jolly Joker kártya?
6: Vagy 8.
1: 8 éve van egy ilyen kártyád? Azt a mindenit neki.
6: Várom a legjobb alkalmat.
1: Mondta Tibi, és meghalt 83 és egy szűzen, tudod. Igen, Tibi nagyon várta, hogy végre lefekedjen valakivel.
3: Visszaadom a kártyát.
1: 20 éve várom, de már nem tudok lefeküdni. Na jó van, oké, hát köszi, hogy elmondtad.
3: Megharagudnál azért, hogyha beváltaná.
5: Nem? Nem.
3: Nem, azt mondja, hogy nem haragudna.
1: Jó, gyerekek, hát mindenki úgy él, hogy akár itt azt jelenti, igen, van ilyen elhajlás, igen, ezt nyitott kapcsolatnak hívják, írja egy hallgatónk, ebben egyébként azért van, van igazság. Oké, mi történik a Diego játékunkkal? Tartasz arra felé,
3: igen,
1: Ferenc?
3: Igen, szépen lassan itt.
1: Lassan csordogáljál nyugodtan, hát, mielőtt figyel, megérkezik az
3: armagedon. Amit már hétfőn mondtál, hogy, hogy ez egy ilyen majális, ez tökéletesen igaz. A téren söröző emberek, hotdogot majszoló gyerekek vannak, lufikat osztogatunk, és még ráadásul Diegos játékunk is van. Ugye, úgy a palacsintát is lehet enni a Weber grillnél, és egy ilyen nagyon-nagyon kedves, békés tömeg jön. Azt tanácsolnám mindkettőtöknek, hogy ne nézzetek a színpad mögé, jó?
1: Színpad mögé?
3: Oda.
1: Ja, ne nézzünk a színpad mögé, jó? Fekete, ami onnan jön? Igen, azért mondom.
3: Nem néz ki jól. Na!
1: Nem lesz baj, elűzzük.
3: Két nagyon szimpatikus párunk van. Az egyiket úgy, hogy Veronika és István. Sziasztok!
7: Sziasztok!
3: Egy pár vagytok?
7: Férj és feleség.
3: Ó, gratulálok. Mikor követtétek el ezt a ballépést?
8: Tavaly augusztusban.
3: Ó, azt mondja, Veronika így értett, csipőre tette a kezét, hogy megöli, hogyha nem tudja, hogy mikor volt a házasságkötés. Jó mondta?
7: Így van, így van.
1: Friss házasok még.
8: Benne van a gyűrűbe is, úgyhogy nem tudom elfelejteni.
1: Ó, édesem.
2: Nagyon fiatalok vagytok.
8: Hogyne.
3: Igen. Mondja, Júli, hogy nagyon fiatalok vagytok. Nem volt ez korai?
7: Nem, hát már 10 éve együtt vagyunk.
3: Jó, 10 éve.
1: Jézus Mária, az úristen. Első kapcsolat, és egyből hozzá is mentetek egymáshoz?
8: Így van.
1: Szegények,
8: volt
1: istenem.
8: Volt egy kis mellékút, de amúgy...
1: Ki ment mellékútra?
8: Mindketten.
1: Azért próbáltatok még élni egy kicsit előtte, mi? Igen. Igen. Azt mondtátok, 13 évesen legalább legyen valami, még történjen valami.
8: De hát... amúgy 28 vagyok, csak fiatalabbnak tűnök általában.
1: 28? Az azért, hogy 10 éves kapcsolat, tehát 18 évesen jöttetek össze.
8: Ott körül, aha.
1: Tehát mindenkinek az első komoly kapcsolata akkor ez nagyjából.
7: Igen.
1: Aha, és egyből elismertétek egymást?
8: Hát, ilyen a szerelem.
1: Ó, Istenem.
3: Jó, de várjál, tehát összejöttetek 18 évesen, ha együtt voltatok 2-3 évet, akkor külön ment mindenki. Kiélveztük és visszajöttünk.
8: 8 évet voltunk külön, utána mentünk szét egy fél évre, és akkor utána megint összejöttünk.
3: Hülyeséget beszél. Na majd mondja a csaj, figyelj.
2: Tehát helyre.
7: 7 évig voltunk együtt, utána fél évig külön, és utána...
3: Hány pasid volt a fél év alatt?
1: 30.
3: Hát ki kellett élni, most az
1: ez az összes haverját. Igen, mindent be akartam hozni.
2: És miért mentetek szét? Miért megy szét egy pár 8 év után fél évre?
3: Hogy miért mentetek szét?
8: Azt is, hogy mondja.
1: De mekkora pacsker vagy, de komolyan mondom.
3: Hát aki szerinted igen. Megházasodik ezután.
1: Ez egy nagyon szomorú házasság lesz. Elmondom előre, hogy ez nagyon szomorú lesz. Na mindegy, sosem mentetek? Tudjuk meg, hogy miért mentek szét.
7: Fiatalok voltunk.
2: Kellett a pénz.
1: Fiatalok voltunk, kellett a lóvé.
3: Kellett a lóvé. Jó, tehát ők az egyik
1: jó,
3: játékos
1: drukolunk nekik.
3: Ki fog tekerni? Ki fekszik?
8: Én fekszek, Vera teker.
3: Azt megértem, a csajba elég nagy a lendület. Igen, ez most kiderült. Sziasztok, Tamara és Zoli, ti is egy pár?
9: Így van.
3: Akkor mindenki gondolom lakást felújít, építkezik, és nagyon várja a Diego utalványt.
9: Hát nem lenne rossz.
3: Nem lenne rossz. Nálatok hány év a házasság?
7: Nem házasság még, de mi is 10 éve vagyunk.
3: 10 éve vagytok együtt. Miért nem akarod elvenni?
9: Megkértem a kezét, eljegyeztem, de még várunk.
3: Nagyon nem szép dolog egyébként. Én 20 éve élek így. Jó, akkor mivel ugye az első párosunk úgy döntött, hogy a férfi fekszik, nálatok is. Ez az István, vagy bocsánat, Zoli, ez az, nagyon jók voltatok. Hát akkor foglalják el a fekvő helyet az urak. A csajokat meg arra kérem, hogy egy dologra nagyon figyeljetek, amikor elkezd a szőnyeg oldalra menni, mert tegnap is ugye ez volt a probléma, hogy a hölgy, aki nem tudott aztán fölállni egy órán keresztül, őt is ugye nagyon elhajtotta a fia oldalra. Tehát azt próbáljátok meg valahogy egyenesbe hozni. Tehát begörgetjük, elgörgetjük a pirosig, ott békén hagyjuk a fekvő embert, és ő önmagától fog kijönni. Veronika, megvagy?
7: Igen.
3: Mindaz a gyűlölet, ami benned van, azért a fél évél, azt most visszaadhatod, azt tudod.
7: Meg lesz.
3: Oké, na hát akkor 3, 2, 1, tessék! A férfiak azért segíthetnek gurulással, Veronika lemaradt. Úristen!
2: Azt a mindenit!
3: Hello, bello!
1: Elesett, vagy mi történt?
3: Nem, nagyon jó tempó.
1: Ja. A legjobb a kiszabadulás, igen. A legszürelősebb.
3: Igen. Meg vagyunk, jó lesz Veronika, azt engedjük el. Hát egy óriási tapsot kérünk Zoliéknak, mert ezt el nem tudom képzelni, hogy bírtátok. István, jó vagy?
8: Fogjuk rá.
3: István tényleg visszakapta azt a fél évet, amikor máshol volt ebben a kapcsolatban. Zoli és Tamara. Hát Tamara, ahogy te az előbb megszólaltál azzal a csendes, visszafogott hangoddal, én azt gondoltam, hogy meg nem fogod mozdítani ezt a szőnyeget. Zoli a nagy templom falánál állt meg. Mi onnan ez a spiritus?
7: Nem tudom, milyen a személyiségem.
3: Igen, van kettő lakik bennem, ugye, kettő fajta. Egy csendes, hát megvan a 100 000 forintos Diego ajándékutalvány, ezt már hozzák is nektek. Gratulálunk.
2: Olyan ezt... ügyesek voltatok, mint hogyha gyakoroltatok, igen, volna. Otthon ezt a torontáli szőnyeggel?
3: Lehet egyébként. Úgyhogy gratulálunk, köszönjük. Hát Veronika, maradnak ugye a munkás hétköznapok Istvánnal egyetemben, de nagyon szuperek voltatok, és akkor szép hosszú évet kívánunk együtt nektek, vagy éveket.
1: Sok boldogságot.
3: Jaj, van
1: sok
3: még valami, várj.
7: Szeretnék nektek is adni egy 20 000-es Diego-s utalványt.
3: Aj, kis vigazdi, milyen rendesek ezek. Nem nekünk, a vesztes párunk.
1: Ja, azt hittem nekünk, hirtelen magamra vettem. Mondom, milyen kedves a szponzor, az utolsó egyszínen mi is kapunk valamit, igen. Azt írja valaki, ha találkozol egy nővel, aki beismeri, hogy hibázott, bocsátott, kér és változtat, hagyd el őt, lehet, hogy férfi.
3: Á, de szemét.
2: Elmetek.
1: Azt mondja, hogy szuper, hogy vannak délutáni adások, végre tudlak titeket élőben hallgatni. Télen túl komolyan vettem Balázs azon mondását, hogy nem telt téli gumit cserélni, hanem autót. Autóját inkább országot váltottam ezután. Üdv a Kanári-szigetekről mindenkinek, aki ott van a helyszínen. Így van. Puerto Rico-ból kaptunk egy SMS-t. Köszönjük szépen. Azt mondja, aztán itt volt még így a nyitott kapcsolatra, meg a... itt a...
3: Meg a csukotra.
1: A csukotra, és igen, egy SMS azt írja, Vera, hogy én esküvőn mondtam a férjemnek, hogy bármikor bárkivel csinálhat, amit szeretne, az a lényeg, hogy gumi legyen nála, egyébként minden meg van engedve, írta
3: Persze.
1: Vera.
3: Persze, aztán, hogyha a Hapsi megcsinálná, akkor Vera lenne a legjobban fölháborodva.
1: Ezt Tehát ezek csak nagy szájú nők, azt mondod?
3: Persze, na most van Hapsid?
7: Igen.
3: És elengednéd?
7: Nem.
3: Ez az. Na, mondom, tökéletes. Ez a mesztelen igazság, érted?
1: Na, de akkor mire írja Vera? Tehát ez, ott vannak az esküvőre, ez egy szép meghitt pillanat, és ott az esküvőre azt mondod, kicsim, ha bármikor következő 10 éve ingered lesz, akivel akarsz, csak használj gumit. Ez nem egy esküvői itt pillanat.
2: De várj, vagy ez éli egykor, mondta, hogy
1: fejeire.
2: Ha egyszer, ha egyszer.
1: Nekem is be kell majd valamit, lefeküdtem most a fotossal, vár az esküvőre, ez utolsó 5 percben. Szóval, hogy ezt
3: van
1: elmondja.
3: Van kitétel benne, hogy csak ne legyél bele szerelmes, vagy mi? Tehát, hogy a szex az
2: lehet
3: nem számít.
2: Lehet ilyen kitételten?
3: Nem lehet. Igen. Baromság. Azt őszintén szerintem senki nem mondhatja.
1: Nem, ez nem. Na gyerekek, hogy állunk az evéssel? Virsli evő férfiakat keresünk, jó? De tényleg, hallottátok, hogy tegnap egy 160 kilós, egy 130 kilós, meg egy 120 kilós volt.
2: Ott van
1: ide most nekünk valakik nagyon nagy darabok és nagyon jó evők kellenek. Egyet látok jobbra, Ferenc.
2: Igen,
1: szerintem őt
2: a
1: fölvehetjük a listára.
3: Hú, de jó vagy, haver, az
2: igen. Akit asszony begyúrt, most igen. Már nagyon lelkesen.
1: Akit asszony begyúrt, ő a második. Hányan szoktak? Hárman esznek? Három,
3: igen,
1: eszett,
3: három
1: egy hely még kiadó, gyere egy picit közelebb. Egy jó nagy darab, coffos, harcos érkezett, hogy hívnak, hello?
10: Sziasztok, Józsi vagyok.
1: Józsi, felkészültél, Józsi?
10: Persze.
1: Láttad, mi történt tegnap Dunajvárosban?
10: Nem néztem nagyon, dolgoztam minden este.
1: Mit csinálsz?
10: Eszem.
1: Ja, te vagy a szabadúszó, nem? Vagy nem te vagy a szabadúszó?
10: Nem szabadúszó, hanem egy nagy multinál. Számlákat
1: szépítek. Számlákat hamisítok.
3: Számlákat
1: tüntetek el.
3: Azt mondta, számlákat szépítek.
1: Számlákat szépítek.
2: A kettős kövelés.
1: Igen, iratvesemmisítőben dolgozom most éppen nagyon sokat.
3: De vele nem találkoztunk már valami játékban?
10: Volt már.
3: Itt Debrecenben. Nem?
10: Békés Csabán.
1: És mit játszottál, vagy mi volt?
10: Ott vertem a fejemmel szét a hapszivacsokat.
1: És milyen elmés játékaink vannak? Azért ez mindig kiderül, hogy milyen elmés játékokat találunk ki. Ott nyertél valamit?
10: Nyertem, igen.
1: Jó, na, de akkor megadjuk most a lehetőséget megint, jó? Nincs ilyen kizáró ok, hogy valaki játszott, akkor nem játszott.
10: Értük.
3: A gyerekeimért!
1: Ja, ez egy ilyen szociósztor, ez a gyerekeimnek szeretném megnyerni a Master Good utalmány.
2: Sok éhes szájok.
3: Legalább a maradék virslit, hogy vigyem haza
1: nekik. Soha nem öntek még virslit, nagyon éhesek.
2: És tudod, mi kéne, hogy válasszunk harmadiknak egy cingárt, tehát egy olyat, mert ők szoktak mindig nagy meglepetést okozni.
1: Jó, de akkor viszont válasszunk egy csajt. Tehát akkor legyen két nagy darab.
2: Nem, ez így
1: persze, meg hozz az anyádat, az apádat, a tesódot, a gyerekeidet. De mi a csajok egyébként nem tudnak mocskos módon zabálni? Ne, te úgyis
2: kiúszul. De tudnak, de két férfivel szemben szerintem egyenlőtlen lenne a küzdelem. Legyen egy olyan férfi, aki magas, vékony, azok nagyon tudnak enni egyébként, ez becsapós.
1: Magas, vékony,
2: igen.
1: És jó leszik.
2: Jó leszik,
1: és akkor
2: magas, vékony,
1: pasi.
2: Jó levő.
1: Jó, megtaláljuk akkor a harmadikat is. Tehát akkor leszavaztuk azt, hogy csaj legyen, akkor ne legyen csaj.
2: Jó, szerintem nem legyen, lenne
1: egyenlő. Legyen három pasi.
3: Eddig okay. Még nem jött be a csaj versenyző.
1: Egyébként igen, a csajok nem tudják ezt valahogy olyan mocskos módon jól csinálni, mint
2: mert azt hiszik, hogy tudják
1: csinálni.
2: Mocskos módon hogyan csinálni, már? Aztán rájönnek félúton, hogy nem.
1: Igen, nem, valahogy nem.
3: Jelentkezel itt, hogy hívnak?
10: Gergő vagy.
1: Szia, Gergő.
3: Gergő, hát 30 kiló vagy, drága gyerekem. Ha te tudsz enni, te rendesen, győzd meg. Ha meggyőzöl, hogy te egy óriási zabagép vagy, akkor jöhetsz.
10: Én meg tudok enni 8 meleg szendvicset.
3: Egybe?
2: Egy hét alatt.
1: Egyszer, igen, egy hét alatt. Igen, 10 nap alatt.
3: Várján, mennyi idő alatt?
8: Hát nem tudom, hogy fél óra.
3: Fél óra alatt 8 meleg szendvics.
2: Az azért ez egy jó teljesítmény.
1: Én beválasztom. Lehet. Legyen ő. Abszolút. Abszolút legyen
3: ő. Akkor benne jó? Vagy. Kösd föl a gatyát.
1: Ha legyőzi a pufikat, az külön nagy teljesítmény.
3: Hát az
1: külön nagy. Oké, gyerekek. Pici szünet. Jó, némi reklámmal turbosítunk, aztán jövünk vissza, mielőtt megérkezik az új. Fél hét múlt, pontosan egy percen mindjárt jövünk a játékkal. Rögtön a reklám.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
13: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu. Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
14: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
15: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
16: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
17: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
11: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, szép délutánt kívánunk mindenkinek. László mutatja a legfrissebb időjárás jelentést. 7 órára volt beírva, de gyerekek, ennyi, ezt is megoldottuk. Nem lesz eső 7 órakor. Most kaptuk a legfrissebb meteorológiai jelentéseket, hogy meg vagyunk, úgyhogy egyelőre megusszuk a dolgot. Azt mondja, hogy nyári SMS, írtam, Balázs, figyeljé, le vagyok szúrva. Halljátok, le vagyok szúrva. 35 nap, 7 óra, 28 perc is nyári szünet, gyerekek. Ezt körülbelül másfél órára kellett volna beolvasni. De itt vagyunk, beolvastuk.
2: Igen, Sendrián vagy.
1: Le lettem szúrva, hogy nincs beolvasva a nyári SMS. 35 nap, gyerekek, is kitört a nyári szünet. Azért az úgy rendben van.
2: Na, azt már kivárja az aprók közül nyári szünetet.
1: Azt megértem. Édeseim, régen milyen jó volt egy nyári szünet, milyen hosszúnak tűnt. Mi most már egy felnőtt fejjel azért itt is.
2: Neked most is az. Melyik tantárgyat utálod a legjobban?
1: Nyelvtan.
2: Te? Matekot mi? Igen, bólogat csak szegénye, megadó.
1: És melyik tanárt utálod a legjobban? A Marika néni. Nem mered mondani mint a szab,
2: annak a tanárnak a nevét, akit a legjobban utálsz?
3: Nem tudom.
2: Ügyes,
4: diplomatikus.
1: Igen, ügyesen kikerült.
4: Érettségizőnk van-e?
1: Igen. Érettségizőnk?
4: Hát igen.
1: Friss érettségizőnk? Aki idén érettségizett, arra gondolsz? Vagy aki egyáltalán leérettségizett?
4: Hát lassan már megvannak az írásbelinek az eredményei.
2: Na itt van, találtam neked egyet.
5: Igen.
2: Mi a neved?
5: Sós Réka.
1: Réka, szia Réka, most voltál túl az érettségén.
5: Így van.
4: Sikerült?
5: Hátra van mondjuk.
1: Sikerült?
5: Hát reméljük.
4: Ja, még nem szivárogtak még ki az adatok?
5: Hát van, ami már tudok, azt tudja, hogy sikerült 4-es.
1: Igen, a csajoknak mindig sikerült, basszus, a csajok eminensek, mindig a pasik szívnak az érettséget. Hát, a csajok azok igen. Stréberek, tanulnak.
4: Nem, a csajok azok felkészültek, úgy állnak oda, hogy nem alibiznek.
1: Igen, nem kész.
2: Mosolyogtok egyet a szóbelin, azt a tanár, akkor már megvan a kettes, azt én hiába

0: nagyjából, ami nagyjából sikerül. Júli, olyan szexi vagy, légy egy kicsit túr bele a hajadba. Köszi, puszi. Oda wow. Nézi, miket kap a Juliska. Na, gyerekek, hogy állunk? Akkor megvannak a mi kis evőink? Hogy
1: szerintem
0: állunk? Megvagyunk? Megvagyunk Master Good játékunkra, és Juliska időben leközvetített hányására is egyben nagyon kíváncsiak vagyunk. Nem kell kimenned, ha nem akarsz, de ha úgy érzed, akkor nyugodtan odaültetünk negyediknek, jó? Farkas-éjes versenyzőink már kiszabadulva, bekészülve. Hány darabról indulunk, Feri? 30 darab? Mi volt? 25 vagy 30? 30 darabról indulunk.
2: 30-ról indulunk, és ugye a rekord az 23 virsli, amit sikerült elfogyasztania tegnap a bődületes játékosunknak. Hát nagyon viccesen néz ki az asztalunk, mert van a két nagy darab, és van szegény Gergő, aki picit megilletődve ül a nagy darab férfiak között. Gergő, meggondoltad? Még mindig oké, minden?
3: Persze.
4: Gergő, én átfogadok.
2: Köszönöm. Juli veled van.
4: Igen.
2: Lacit választotta ugye a párja.
0: Igen, tehát, betolta erőszakosan, kis
2: milyen
0: erőszakosan.
2: Lesz a Laci?
0: Betolta, igen.
5: Nagyon kemény.
2: Na, a Laci nagyon kemény. A Laci, igen. Nagyon... Laci nem kell beszélni.
5: Látom rajtad, éhes vagy.
4: Lacikám.
0: Ezt a párjának mondta?
2: Igen.
0: Úgy de nagy osztás van. Úgy de nagy osztásban van.
4: Ez ám a presszió.
0: Igen, megveszed az összeset, ha nem veszed meg, nem jössz az a full Laci, nagyon keményben vagy.
5: Nem viszem, viszed te Balázs.
0: Azt, tűzes a menyecske. Az egy kemény házasságot.
2: Veled vagyok, Laci.
4: A küszöbön alszol.
0: Igen, Lacikám, veled vagyunk, nagyon kemény az asszony. Azt a mindenségét neki. Mi van a pálinkával? Mit mondtál?
5: Otthon megálltok pálinkáért.
0: Jó, megállunk pálinkáért. Jó. Fú, jó házasodtál, Laci, azt a mindent, belenyúltál jóba.
2: Ilyenek a hétköznapjaid is?
3: Á, szörnyebbek.
4: Csak őszintén.
0: Igen, szörnyebb. Ez most jobb, mert sokan
4: most elmondhatod vagyunk. Mindenkinek.
0: Igen, panaszkodj egy kicsit,
3: tökéletes,
0: látjuk.
3: Tökéletes feleség, úgyhogy.
0: Igen,
4: mert más mondani.
0: Igen, kiherélnek.
2: És itt van Józsi, hány gyereked van, Józsi?
3: 4, itt vannak.
2: Egy hajrá apát.
0: Édesem, itt fog a apa elvérezni a 4 gyerek előtt. Szomorú verseny lesz ez.
2: Mit fogsz nekik mondani, tényleg itt ülsz kecsaposan, virsli maradékokkal a szakállatba, és második leszel?
3: Ez egy hétköznapi vacsora.
0: Gyerekek, én Lacinak drukkolok, már a kapcsolata miatt is. Tehát, hogy nekem a titkos versenyzőm Laci, én állom, én vele vagyok, én őt, neki nagyon szurkolok, neki vége van, ha nem ő nyert.
2: Oké, okay, Juli van Gergővel, ugye őt választotta, és akkor nekem maradt Józsi. Józsi,
0: igen.
2: Nem fog neked szurkolni, hát így jártunk.
0: Azt ugye? Írják, hogy ha marad Laci virsli, akkor az a seggedben lesz, ami a... Igen, hallgatóink ráfűztek azt, hogy...
4: A kecsapos flakonnal együtt.
5: Egy ilyen erőszakos nem vagyok.
0: Dehogy vagy, dehogy vagy, nem. Hát egy kifejezetten kedves, aranyos...
2: Egy tündér, aranyosan motiválod az uradat erre a versenyre. Nem jössz hozzá, nem eszed meg!
5: Ne, ő rászhat. Én nem tudom neki azt mondani, hogy megeszed szívem. Az nem.
0: Lacit így lehet motiválni. Lacit így lehet motiválni.
2: Laci keményben van, oké? Okay.
0: Lacinak van valami bece neve, vagy otthon hogy hívod?
2: Hogy hívod? Macikám.
5: Lacó.
0: Macikám, vagy bubukám, vagy valahogy hívod?
5: Szerelmem?
2: Lacó szerelmem.
0: Ilyen bubukának néztem, azt hittem, hogy van valamilyen kis cuki bece neve.
5: Dehogy bubuka, nem.
0: Bubuka nem?
5: Nem.
0: Pedig a bubuka nagyon jó név.
2: De nem fér bele egy ilyen erőszakos kapcsolatba.
0: Egyébként igen. Bubuka, leülsz meg a szemben, a virsit, most megmondtam neked.
4: Illetve vannak pillanatok, amikor te férfi állat.
0: Igen. Jó, kezdjük el akkor, be van készítve minden.
2: Megvan, megvan a virslik. Tudjátok, mi azt szeretjük, amikor tocsok, szétnyomod, iszol rá, rakod hozzá a mustárt vagy a ketchupot, amit csak akarsz. Laci egyébként a natúrt szereti, ez kiderül.
0: Ja, igen, mint a Népligetben? Igen, hasonló, mint a Népligetben szereti a natúr.
4: Mellett.
0: A szemétégető mellett nagyon szeretik a
2: natúrban van, Laci, natúrban van, ő nem hisz semmilyen ízébe, kísérőbe, csak a virsli. Miért? Mit gondolsz, Laci, hogy mustárral ez rosszabb?
3: Pálinkával kéne, de hát ugye az most nincs.
2: Ne arra úgy tényleg, hogy azt nem adtunk, majd jövőre szerzünk egy pálinka szponzort. Oké, okay. Gergőkém, kösd föl a gatyát, akkor nagyon sokan szorítanak neked, így a legvékonyabbnak, legfiatalabbnak. 3, 2, 1 óra elindult, egyesével.
0: Csak azt mondta, hogy Laci, hogy áll. Csak az érdekel minket. Laci, hogy áll.
2: Hülye vagy, egybe így. Huluk, egy.
0: Várjál, kivegyek, ezt megnézem. Juli, szólja, hány ott kell.
2: Ne szagolgass, Laci.
0: Szólja, hány ott kell, Juli. Akkor azt élőbe közvetítjük, hogy szálljad magad.
2: Laci, ne szagolgass, ne puszilgass, hanem csak befelé toljad. És ugye az van,
0: hogy áll a gebe? Már nem a úgy a gebe, a vékony, a kicsi. Hogy áll a kicsi?
2: Nyomjad, Gergő, jó csinálod.
0: Gergő, jó le.
2: Nyomjad, kicsi, nyomjad, de gyerünk, neked nincs vége, kicsi.
0: A kicsinek nagyon drukkolunk, a kicsi. Igen, nem mondjuk, hogy vége van,
2: Gergőnek
0: kicsi.
2: Gergőnek egy kicsit remeg a keze, és folyik ki az órán a ketchup, de semmi baj, Gergő.
0: Laci, biztassa a párja, kérlek, hoppá. Csak a feleségnek add egy kicsit. Laci, Laci párja, mondjon valami.
2: Hol vagy, Laciné?
0: Zabály, Laci, zabály.
2: Te vagy? Hát akkor
0: hol a Laci párja?
2: Hol? Te vagy?
0: Az erőszakos feleség.
2: Jó, a Laci párja, hülye vagyok, te Józsi párja vagy. Na mondjad neki.
5: Egyed!
0: Agyon verlek!

0: Akkor nem eszed meg!
1: Keményebb.
2: Abba ne hagyd! Legyél, legyed!
0: Milyen lehet nátok a szex? Azt a mindenit. Az kemény.
1: Legyél meg oda.
0: Legyed!
1: És a, ugye a surranó pályán Józsi nagyon szépen meghitten falatozik, gyakorlatilag a teljes inget tacsak ízé, víz és minden van már rajta, és a kis Gergünk pedig nagyon szorgos hangyaként
0: szeregeti befelé. Én úgy néz ki, mint egy első osztályosat a negyedikesek mellett, hallod, oda beült, nagyon aranyos, olyan kis kedves volt a két-két nagy darab srác mellett. Jó, mit mond fel, túlvezérelt feleségünk?
1: Hogy vagyunk?
0: Hogy vagyunk?
2: Hát elég lassú vagy.
0: Akkor csinál. Biztos egy kicsit, mondd meg neki, mit csináljon.
2: Egyet, nyomjad már befelé, neki is lánykodjál itt.
0: Egyéb már puapöcs, mit csinálsz?
1: Laci, így nem jó? Mit mondtál neki?
3: Ne arcoskodjon egyet.
1: Hát, ne arcoskodjon egyet. Óriási. Szerintem most lesz a válás.
0: Ez egy párkapcsolati tanácsadás is ez a műsor egyben egyébként. Igen. Tehát itt összehozunk, kibékítünk párokat. Nagyon jó.
1: Józsi, legalább egy a gyerekeimért.
0: Hogy?
1: Nem.
0: Hogy áll a kis elsős tanulónk a két óriás mellett? Él még szegénykém?
1: Hogy érzed magad, Gergő?
0: Gergő, na. Jól vagy, Gergő? 8 meleg szerint fél óra alatt ezt hazudtad.
1: Mennyi vagy körülbelül? 8.
0: Mindenből 8-at eszik meg, belegszerű, fincsi, tök mindegy, 8-at fixen lehozza. Nagyon jó.
1: Még mindig remeg a kezed, Gergő, igyál rá egy kicsit. Laci megpróbál fölzárkózni. Gyerünk, Laci, mert olyat kapsz otthon a párodtól, hogy öröm lesz nézni.
0: Laci, messzelenül alszom, a lépcsőházba arra készülj föl. Tehát sehova nem mész, az biztos. Ha nem nyersz, nem nyered, meg véged van, arra készüljél.
1: Hogy látod a versenyt? Mi van Lacival?
2: Le van maradva nagyon.
1: És akkor mi a retorzió?
0: Anyádnál alszol!
1: Az biztos, de örökre!
0: Vége van!
2: Az anyjához!
1: Laci elkezdett gyorsabban enni, képzeld el, hogy mi lehet az anyjánál! Ugye?
0: Igen. Anyós menny elég terheltnek tűnik.
1: Utolsó másodpercek vannak, gyerekek, húzzatok bele, még 15 másodperc van a versenyből. Gergő nagyon becsületesen helytáll, ő mind a két végét leharapja a vízsnek, a közepét hagyja meg csemegének. Gyerünk, Gergőként.
0: Senki nem akar hányni. Tényleg egy önkéntes hányunk, nincsen egy ajándék csomagért. Valaki a téren egy senki nem akar hányni.
1: Kérd meg Julit, szerintem neki megy. 5, 4, 3, 2, 1. És itt a vége, azt már letesszük. Meg vagyunk, hivatalos számláló bizottságunkat kérjük, hogy álljon oda, bár hát nagyon nem kell számolgatni,
0: de
1: azért nézzük meg. Lacinál mennyi maradt?
0: Dunaújváros megnyerte, csak szólok egyébként előre, hogy Dunaújváros az messze magasra a legjobb volt.
1: Lacinál mennyi maradt? Gyerekek, ez a kérdés. Laci és Józsi között dől el. Ott 13 maradt. Laci, hát egy ilyen hapsival élsz együtt, aki csak ennyi vízlit bír meg.
2: Az a baj, hogy beebédelt. Ha ezt tudom, akkor nem kap ebédet.
0: Atya úristen, te durva.
1: Lacikám, örömmel közlöm, hogy helytáltál, de ez ide most kevés volt.
0: Kevés lesz, Laci.
1: Józsi a négy gyerekes családapa visz haza 100 000
0: Jó, egyébként az jó helyre megy. Az jó helyre megy. Kis szociális támogatás. Négy gyerek mellé szívesen adjuk a 100 000 forintot, hogy az jó.
1: Mit fogtok belőle venni? Van ötlet?
4: Görögország.
1: Görögországot, megveszik az egész Görögországot 100 000
0: Messzire nem jutok ennyien Görögországba.
1: Hát Józsi
5: utazik.
1: Igen, csak egyedül megy Józsi.
0: Igen.
5: Ő is csak a reptérig.
0: Na és a kis elsősünk, szegény Gergő a 8 meleg szemücsével.
1: Hogy vagy szívem?
0: Túlélted, Gergő?
3: Hát, ja. Igen.
0: Hát, ja. Édesem, te az egy nagy darab srácok mellé ültél be, igen.
3: Dehogy, nem köszönöm.
5: Gergő, hát hol van az a lelkesedés? Hát 8 darab meleg szemücsed adtad magad. Hát mi volt ez?
0: Így jött ez most.
3: Nem volt elég az idő.
0: Nem volt elég az idő. Jól van, gratulálunk, Gergő. Kapsz te is egy...
1: És akkor Józsi, gratulálunk, 100 000 forint cash a tiéd, akkor Görögország megalapozva, innen megyünk tovább. Lacinak pedig, hát hogy is mondjam, csendes éjszakákat kívánok az anyukádnál, Laci. Mert ez biztos, hogy ebből kiüzetés lesz a paradicsomból.
0: Lacikám, te mióta vagy ebben a kapcsolatban?
3: 14 éve.
0: 14 éve. Jól van, hát még 14-et neked akkor ebben a...
3: Köszönjük szépen.
0: Ebben a nagy szeretetben. Isten éltesen meneteket, és sokáig köszi, hogy vállaltátok, jók voltatok mind a hárban. Jó, ügyesek voltatok, gratulálunk akkor.
1: Szuper, gratulálunk, és irány Görögország.
0: És akkor kipipáltuk a második játékunkat is tulajdonképpen, ugye? Tehát akkor ott tartunk, hogy az utolsó órára maradt még egy ilyen grilltologató, húzogató játék, és valójában megvagyunk. Hármat lejátszottunk, úgyhogy egyetlen egy játékunk van még. A Weber Grill akadálypályán kell majd végigmenni. Ott kit várunk, csajokat, pasikat, Feri, hogy legyen?
1: Lehetnének most csajok.
0: Lehetnének csajok?
1: Igen, ott alapból ugye férfiak küzdöttek, mert hát a grillezés az mégiscsak az magának a férfi létnek a csimbora szója.
0: Igen,
1: tudod, amikor...
0: Há, már aki tud.
1: Igen, de az az érdekes benne, hogy aki nem tud, annak is ez a csimbora szója, csak ő szarul csinálja, tudod? De ott leszel igazán hapsi, amikor látod a barátaidat, látod a családodat, aki körbeülik az asztalt, és te odamész egy grillkesztyűbe, egy jó grillhez, és utána csinálsz, ami nagyon szar.
0: És igen, igen, ahogy csináltad nálam. Hoztam a grillsütőt, és te megcsináltad.
1: Igen, vagy így, de igen. Úgyhogy nyugodtan csinálhatunk egy ilyen csavart, hogy ott most alapból férfiak versenyeztek. Két nőnek adjuk meg a lehetőséget.
5: Itt a lányok, itt nagyon lelkesem.
0: Itt van egy túlvezérelt lánycsapat, nem merek még oda menni hozzájuk, mert 3-4 órája sikítoznak, meglehetősen túlvezéreltnek tűnnek.
1: Ők azok, akik átrántanak a korlátot.
0: Igen, oda viszont
5: és babutatnak egy picit.
0: Igen, véged van. Jó, játszanak akkor ők, jó? Elmegyünk megint egy picit szünetezünk, muszáj nekünk, mert hogy ilyen kis kötelező kereskedelmi perceink vannak, úgyhogy leadunk némi reklámot. És gyerekek, úgy néz ki, hogy tényleg megúszuk az esőt. Itt hétre nagy Armageddon mondtak, de hogy valójában tényleg semmi nincsen. Úgyhogy nagyon jó kis energiátok van, ezt is sikerült megoldani. 7 óra van nem sokára, jó? Egy pici reklám, aztán ráfordulunk az utolsó órára. Jövünk mindjárt.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
13: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Aj, srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És
16: te szemét!
15: Hogy, figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
16: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt.
15: A Sebestyé Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
16: De szemét vagy.
15: Ebből évekig vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
16: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan akadt ez a kezedbe?
15: A 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jóasan. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
16: Na, hát szerinted... Hát...
15: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
16: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
15: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
16: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
15: Ezt már a hüvelyú megállóban is éreztet.
16: Bocsánat, ne arra,
17: jaj, de jó, ott vannak a kikakuponok benne.
16: Bocsánat, ne arra, hogy kikakupon van a könyv végig, hogy azt majd tép ki, mert én még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne.
15: Szeretjetek szépen nyugodtan. Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyén Balázs mondta.
16: 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott, ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
15: És a csücsörítés és a szádelítés.
16: Azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus te szemét. Hogy ha azt szigorúan bizalmasod, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
15: Igen. Nem lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
18: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
4: 19 óra után vagyunk, 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szégyed magad, Balázs! Na, most gyere le! Előre tolakodtam, mire előtte rejöttünk, te lelép! Szégyed magad, Balázs!
5: Ki volt az?
4: Orsi, Orsi írt le.
6: Ott van Orsi. Orsi, tökéletesen egyet értek vele.
4: Szégyed magad, Balázs!
6: Tökre igazad van, Orsi.
4: Előre jöttünk, te meg lelép! Szégyed magad!
6: Mi melózunk a Julival, és ő meg!
4: Őrületesen jó.
5: Hátra vonul.
4: Jó, de a helyes írás olyan erős, mintha én írtam volna. Az a minden van benne. Dübel úgy, hogy már rohadj meg, te szemét, nem gyakorolj meg, te szemét, Balázs, rohadjál meg.
5: Csak emojikat akart küldeni első körben.
4: Szégyed magad, de jó, szégyed magad, nagyon jó, gyermekkoromat idézi. Hát az, a gyermekkori traumákat tépi fel, szégyed magad, Balázs. Hol vagy, Orsi? Alá, csak neked, Orsi, jó? Csak neked, ezért, mert leírtad a szégyelt 3G-vel, 3L-vel és 2D-vel, így vendégem vagy egy aláírása természetesen.
5: Csak nyomatékosítod.
4: Szaktanári, ahogy kaptuk tegnap.
5: Az, tegnap.
4: Szaktanári! Szaktanári azonnal, igen. Zoli írja nekünk, ma lettem nyugdíjas. Írja Zoli, nem biztos, hogy itt van a helyszínen. Te vagy Zoli.
5: 65 év.
4: És 80-at nézel ki. Dehogy is nem, gratulálunk, menő. Te írtad nekünk az SMS, hogy ma lettél nyugdíjas? Ja, hát az jó, nem? Vagy nem annyira? Vagy nem tudom. Hát én nem fogom megélni, de majd meglátjuk.
6: Érzed?
4: Mert Feri lehet meg. Szóval gratulálunk, megjött az üzenet. Látok mindent, úgyhogy itt ne pivaszkodjatok itt, meg ne pajzánkodjatok, mindent látok. Juli is kapja ám itt
5: de
4: a SMS-öket. Én látom ám. Gyere, Zoli, egy kicsit előre.
5: Gyere már, gyere. Hogy telnek a nyugdíjas? Hogy telnek
4: a nyugdíjas órák? Hogy ma lettél nyugdíjas?
7: Hát teljesen jó. Ha ezt tudom, hogy ilyen jó, már korábban elmentem a nyugdíjba.
4: Miből nyugdíjazod? Mit csináltál?
7: Hát villanyszerelő voltam.
4: És hogy van ilyen nyugdíjazzák a villanyszerelőket? Ja, ilyen állami cégnél vagy valahol?
7: Hát én voltam a szupravezető, tudod?
4: Ja, te voltál szupravezető. Átment rajtad az áram, igen, az ipari.
7: Meg vissza is jött.
4: Na jó, és mennyi idős vagy pontosan? Mi most a nyugdíj?
7: 65.
4: 65? Aha, fél, gratulálunk. Hát egy pasinak ma Magyarországon egyáltalán ezt megélni már fél siker. Most komolyan mondom, hát az átlag életkor a férfiak nem 65-70. De egy csomó nem élik meg.
5: Nézd rá, milyen jó formában van.
4: A sugárzik. Abszolút.
6: És kicsit ráz.
7: Akár Schwarzeneggel.
4: Igen. És mivel telnek majd a nyugdíjasiek? Mit fogsz csinálni? Kertészkedés?
7: Horgászat.
6: Jézus, te
7: meg
6: is?
7: Kolbászt töltünk, igen?
6: Akkor jó. Na jó. Így most már kiegyed, de nem halkolbászt. Nem halkolbászt.
7: A busából lehet.
6: Busából lehet, igen.
4: És asszonyka van, akivel együtt vagy?
7: Há, hogy ne volna?
4: Hol van? Örül vagy szomorú, hogy nyugdíjba jöttél? Örül, jó van.
5: Nekem úgy tűnik.
4: Azért még sokat horgászni, hogy keveset legyél otthon.
7: Úgy házasok vagyunk mind a ketten. Én 3 év meg 5 éve.
4: Igen?
7: Igen.
4: Nem egymással ugyan? Hát nagyon menő, jól van.
5: Itt találkoztunk.
4: Boldog nyugdíjas éveket. Hát köszi, hogy megírtad, igen. Jól van. Látod, Balázs, látod, mennyire tufa vagy. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Megyünk Zánkára, titeket fogunk hallgatni, jött még egy ilyen SMS. Oh. És én ingyen a kaja miatt jöttem, de az, hogy nem engedte, hogy jelentkezek. Kicsit frusztrált, nem lát semmit, olyan alacsony.
6: De személy.
4: Írta valaki a saját feleségéről, hogy az asszonykor nagyon frusztrált, mert nem lát semmit, úristen.
6: Még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmedet.
4: Igen?
6: Így kicsit jobbra nézel így a Master Good irányába.
4: Nagyon, ez
6: közelebb tudnál jönni?
4: Ez a lehető legszürreálisabb dolog még, ami történik. Egy hal, vagy egy ponty.
6: Ő egy hal, így van. Ő egy bohóc hal, egész pontosan. De nem akármilyen bohóc hal ezek
5: egy
6: szerint.
5: Egy betépet bohóc hal.
4: Igen.
5: Vagy én vagyok betépve.
4: Ő nem beszél.
6: Nem beszél. Hát halak nem beszélek, hülye vagyok. És cukrot osztogat? És miért osztogat cukrot?
4: És benyúl a zsákjába, igen. És úgy össze a cukrot. Figyelj, gyerekeknek ne adjál, ezt félreértik, és úgy még vernek hazafelé innen, hogy az nagyon durva lesz.
6: Már meg ki van alatta.
4: Teljesen szürreális. Jó, nagyon jó. Szépen. Nagyon
6: szépen. Valaki bohóc halnak költözött, és idejött.
4: Nagy beszélgetés nem lesz. Oké, azt mondja, hogy Kazinc Barcikára akkor fognak-e jönni, kérdezi egy hallgató. Kazinc Barcikát egy külön nem szoktuk betervezni. Nem tudom, miért, kicsi város, vagy nem, nincs ott lefedettség, nem tudom, nem megyünk Kazinc Barcikára, vagy szoktunk?
5: Gábor?
6: Hát nem nagyon megyünk. Régen voltunk, ott van egy fesztivál, és annak a... Azt hiszem, annak a megnyitójára, vagy tiszteletére egyszer oda látogattunk, de jövőre lehetne olyan, hogy kisebb települések vannak, nem így ilyen van. Nagyok.
4: Igen.
6: tehát, hogy Kaszinc Barcika, Szabadkígyós,
4: Újkígyós,
6: hát az nem, mert közel van,
4: Sárbogárd, igen.
6: Ez az.
4: Délegyháza, Dunavarsa.
6: Én tök kíváncsi lennék. Most figyeljetek ide, ha most nagyon sokan vagyunk itt a téren. Ha innen 15 kilométerre egy kis településen lennék, akkor eljöttetek volna?
5: Nem!
6: Jó, akkor marad a nagyváros. Nem jó. Nem
4: igen,
6: jó
4: ezt már sokszor elhatároztuk, hogy megyünk ki, de aztán valamiért nem jött össze. Na, viszont gyorsan még egy hír, gyerekek, magyar vonatkozása is van. Most olvasom, próbáljuk megfejteni, hogy mi történt még így az utolsó játékunk előtt. Van Johnny Depp, meg van ki Johnny Depp, ugye? Persze. Tehát tudjuk, hogy most egyébként jön a zenekarával majd össze valamikor koncertezni Magyarországra.
6: Mert én biztos,
5: akinek Amber Heard beletojt az ágyába.
4: Igen. És volt egy hosszú per. És kiderült, hogy 220 millió forintnyi pénzét szerezte meg egy magyar ember a Johnny Deppnek, és két éven át vásárolgatott Johnny Depp American Express hitelkártyájával, és több mint 220 millió forintot tapsolt el a hollywoodi sztár számlájával egy Budapesten élő csaló. Az FBI körözte a csávót, megőrülsz, a magyar rendőrök segítségével kapták el, és azt mondják, hogy angyal földön lakott, és 2 éven keresztül folyamatosan fizetett, vagy rendel dolgokat a Johnny Deppnek a bankkártyájával. Na, de ezt mondja meg valaki.
6: Honnan szerzett meg az adatait Johnny Deppba? Mert hogyha az enyémet szerzi meg még Magyarországon, azt mondod, hogy az úgy körülbelül belátható. Itt volt Johnny Depp, és egyszer fizetett a izénél angyalföldi piacon a lángosért?
4: Ezt nyomozza az FBI is, azért, hogy hol és mikor, hogyan került a Johnny Depp kártyájhozzá, nem tudják. A számlakezelő bank adataiból kiderült, hogy az elkövető 2024. január és 2025. decemberre között összesen 308 esetben több mint 721 ezer amerikai dollárral vásárolgatott, és vette le a Johnny Deppet, aki nem vette észre, hogy lejmolják a kártyát.
5: Na, de azért
4: elhiszed, hogy van ilyen.
5: Ennek, tehát 200 millió forintnak, vagy ez neki nem tűnt föl?
4: Nem tűnt föl. Ez 220 millió forint, az nagyjából, hát az igen, az mennyi? Hát
5: 220 millió forint.
4: Oké, de hogy dollárba próbálok számolni, hogy az, hát az ilyen 500 ezer dollár.
6: Azt körül próbáljuk meg megfejteni inkább, hogy a magyar bűnelkövető angyalföldről.
4: Hogyan?
6: Mit vett?
4: Vásárlásokat intézett, foglalásokat intézett, utazásokra fizetett be, autót vásárolt, fedezetként a hitelkártya adatait adta meg, folyamatosan rendelt magának a netről drága cipőket, táskákat, luxus utazásokra költötte, és mindenhova a Johnny Depp kártyájával ment. És hát megőrülsz, hát ezt imádom, ezt azt, hogy ki ez a csávó.
5: A temus megrendelés az úgy jött, hogy Mr. Johnny Depp?
4: Hát ez egy jó kérdés egyébként, hogy mit kell beírni. Azt mondják, hogy luxus hotelekben lakott, luxus éttermekbe járt, és az FBI csapott le, és kiderült, hogy angyal földön lakik a csávó. Ezt elhiszem.
5: Tudod, hogy mi lehetett ez? Biztos, hogy volt egy evolúciója. Az elején csak pizzát rendelt, aztán berendelt egy nagyobb, nem tudom, egy temus csomagot, és utána rájött, hogy senki nem követi őt, és onnantól kezdve elszabadult a pokol. 200 milliót, mennyi, hány év alatt?
6: Egy. Gyakorlatilag egy év.
4: Majdnem 2 év alatt. Igen. És azt mondják, hogy valószínűleg ellopta a kártyát, 2 éve ment a csalás, de Johnny Depp jóval korábban járt itt, és azt találgatják, hogy amikor megszerezte a kártyáját, utána miért csak 1 évre rá kezdte el használni?
6: Mert profi haver, hát altatott gyerekek.
4: De van egy American Express hitelkártyát, nem azonnal bevásárolsz, hanem megvárod, míg letiltja. Ő elveszett a kártyát, akkor az, aki letiltotta, vagy neked volna tiltania.
6: Na, ez a kis stílusség, ez a kis stílus bűnöző gondolkodási módja, amit most képviselsz, hogy azonnal leharácsolom, csak az nem jut eszedbe, hogy akkor Johnny Depp észreveszi azonnal, hogy a kártyájával vásárolnak.
4: És ezért kicsiket vett le.
6: Tehát először nem vett le egy évig
4: semmit.
6: Altatott. Johnny Depp elfelejtette a kártyát, és utána, amikor elkezdett vele vásárolni, onnantól kezdve már nem volt baj.
5: Én csak arra lennék kíváncsi, hogy Johnny Deppnek mennyi pénze van, hogy nem tűnik fel neki 200 millió hiány. Hát,
4: 200 millió hiány nem tűnt fel. Figyelj, itt vannak a számadatok. Azt mondja, hogy kisebb tranzakciókkal indult, hogy ne tűnjön fel a fosztogatás, több mint 300 alkalommal használta a hitelkártyát, 4-600 ezer forintnak megfelelő összegeket szedett le.
5: Az elég arcátlan.
4: 4 és 600 ezer forintnak összeg, egyszer-egyszer volt egy nagyobb, és hogy ekkora egyenleggel rendelkező számlánál ekkora költés nem tűnik föl. A csávó nem vette észre, hogy 220 milliót elköltenek a számlájára.
6: De azt azért nem vette észre, mert nem egyszerre vette le. Tehát most képzeld el, azért én vélelmezem, hogy Johnny Deppnek ezen a számláján van mondjuk 4 milliárd forint. Mert igen, biztos, hogy van. Na most abból 400 ezer forint eltűnik, hát kiveszi észre?
5: Na de neki nincsen SMS értesítése.
4: Valószínűleg máshogy értett. Valószínűleg az OTP nem küld minden hónapban ezért tranzakció egyenleget.
5: Átnyálazza egyenként.
4: Intesbáros és azért is vásárlásuk a Johnny Deppnek. Tehát, hogy akkor veszek, hogy neki ez, hát egy American Express ez nem állít az SMS értesítést.
5: What the fuck is Hungarian for?
4: Igen, mi történik? figyeld, az, hogy egy ekkora egyenleggel rendelkező számlánál ekkora költés nem tűnik fel, a csaló nem készpénzt vett fel, tehát arra nagyon vigyázott, meg valószínűleg nem tudta a PIN-kódot, hanem ugye megvolt neki a biztonsági kód, online vásárolt utazásszállást, és valószínűleg a fővárosi albérletét is ebből fizette. Oh, itt lakott Angyalföldön. 650 millió dollárt keresett a Johnny Depp, ez 200 milliárd forint, a nettó vagyonát pedig 150 milliárd dollárra, vagyis 150 millió dollárra, vagyis 45 milliárd forintra becsülöm. Most abból észreveszel ezt a kis költést,
5: hát,
4: nem?
5: Hát figyelj már, hát ezt meg is lehetne bocsájtani. De neked is vannak ilyen Apple előfizetéseid.
4: Nekem tudsz, nagyon sokat van az Apple, és nem tudok utána járni, hogy miért. Állandóan van.
5: Neked is van egy ilyened.
4: Valaki megszerezte
5: az adatot. Valaki költögeti a kis pénzedet.
4: Oké, de akkor hogy bukott le? Mert ugye most már az FBI elkapta, tehát egyszer csak Johnny Depp jelezte, a gyerekek azért itt valami nem stimmel, hiányzik a kártyámról. Visszanézték a tranzakciókat, és Angyalföldön csapott le rá az FBI.
6: Magyarország volt, hát akkor az gyanús.
4: Mennyire menők vagyunk, hogy még ezt is megcsinált. Ugye Angyalföldön egy kis garzon lakásból linkeljük a Johnny Deppnek az American Express kártyát.
5: Figyelj, mostában kevesebbet forgat, tudod, most már lehajol az apróért.
4: Igen, szólt, hogy
5: megnézte, hogy mi ez az SMS.
4: Igen. Azt mondja a Levi, hogy nekik is megvannak az én adataim. Ja, hát mert én megadtam a kártyákat, vagy foglaltak vele, vagy csináltak vele valamit.
5: Azt mire mentek vele?
4: Hát ez egy jó kérdés. Igazából ha megvan a 16 darab számod, meg megvan a 3-4-ű CV-kódod, akkor azzal mindent. Nem tudom az American Express-nél, hogy működik, de online most is tudnál vásárolni. Csak a 16 szám kell, meg a 3-4-ű biztonsági kód, és kész. Nem bonyolult.
6: Levi, tudsz nekem foglalni egy kétfős, kéthetes Maldívot?
4: Vagy baj este erre egy forszízet?
5: Úgy, hogy Balinak ne tűnjön föl. Bali, te az az ember vagy, akinek ez rohadtul nem tűnne föl.
4: A 220 milliót levennének a számlámról. Hát azért nem az, nagy tűzókat azért jelezném, hogy itt valami nem stimmel, hogy minuszban vagyok. 220 milliót levettek egy angyalföldi számlámról valaki ízé. Ültet. Most ilyen 2-3 ezer folytokat nyilván nem.
5: De sok kicsi sokra megy.
4: De egy idő után de én kapok SMS-t, tehát nekem be van állítva. Egy idő után azért csak zavarna, hogy valaki lejmolja a kártyámat.
5: De hát pontosan tudjuk, hogy nem zavar, mert hogy állandóan jönnek neked az SMS-ek, és mindig azt mondod, hogy le kellene tiltani, vagy kellene ezzel valamit kezdeni, aztán nem csinálsz semmit.
4: De ez
5: semmit.
4: Valami hivatalos Apple, de nem tudom megfejteni, hogy hogy.
6: Hát de valamit akkor vettél.
5: A Levi beleírja, hogy Apple.
4: Levi írja a közleményben, ez olyan hülye, nem veszi észre. 4000 forint, Apple eseti megbízás azonnal, lejmolják a kártyát. Na jó, legyünk büszkék erre az emberre, azt kell, hogy mondjam.
6: Hogy egy hazánk fia ilyen szépen lop.
4: Igen.
5: Nagyon szép.
6: Legyünk rá büszkék.
4: 308 online tranzakció után egy angyalföldi garzonlakásba lekapcsolták.
5: Csodás szélhámosaink van.
4: Sose fog kiderülni, hogy hogy szerezte meg. Valószínűleg az lehetett egyébként, hogy valószínűleg itt járt, és ott volt gyorsan lemásolták a kártyát, vagy a csávó egy benzinkúton, vagy tök ártatlanul odaadta a kártyát, lefotózták a kártyát, megnézték a CV-kódot, és ott megvolt a Johnny Deppnek a kártya, aki nem gondolt erre. Bár egy American Express azért nem nagyon ad ki a kezedből. Tehát azért annál óvatosabb
6: az ember. Nagyvonalú
4: a csávó. Valószínűleg meg nagyvonalú az ember.
5: Jattolt. Jattolt 200 milliárd.
4: Nagyvonalak vagyunk. Na hát mi nem tudunk ekkora ennyire nagyvonalak lenni, de egy apró kis grillsütőnk még mindig van.
5: És ez lesz a csajos játék.
4: Hát lehet a csajos játék is, nekem mindegy. Igazából választottál, Feri?
6: Én? Hát a Laci szokott gyerekes.
4: Ja, Laci választott.
6: De ahogy ismerem az alaposságát, a Lászlónknak már minden elő van készítve.
4: Szórakozzál.
6: Pálya felépítve, játékosok itt vannak, nagyon jó.
4: Ja, a csajegyletből tudom, igen.
6: A csajegylet. Lányokból. Jó, ha én jövök ide, vagy mindenféleképpen a Balázs szeretnéd.
2: Nagyon jó vagy.
6: Nagyon köszönöm, csak már akkor a sikoltozás volt a test, a férfi,
4: a
6: félisten irányába.
4: Már elhallgattattam
6: most
4: őket.
6: Most csendesebbek vagytok akkor ezek szerint. Klaudia az egyik játékosunk, tudsz grillezni?
2: Tudok.
6: Azt mondja, tudok.
5: Végig gondolta.
6: Minek nektek ez a grill?
2: Páromnak születésnapja lesz jövő héten, úgyhogy meg lenne az ajánlás.
6: Egy elég profi ajándék lenne neki, így
4: de ez
6: is
4: kedves.
6: Van. Nagyon aranyos. Klaudi akkor az egyik, és Zsuzsa?
2: Zsuzsi, igen.
6: Zsuzsi, bocsánat, csak a hajat pont eltakarta, és ezért nem tudtam elolvasni. Te is ott ugráltál az egyletben?
2: Mellettük, de...
6: Te is ugráltál?
2: Éppen nem.
6: Nem, te külön egylet vagy, oké? És te is egy óriási grill rajongó.
2: Szeretem, igen.
6: Na, hát akkor két szerelmes tekintetű hölgyünk van, akik egyelőre nagyon visszafogottak.
4: Nagyon, nagyon kis csöndeskék. Nem, igen, kicsit olyan kis furán csöndeskék.
6: Vagy csak izgultak.
5: De a végén lesz szám visszabirkozás is.
4: Igen.
5: Azt tudják?
4: Ha nem tudjuk eldönteni a grillbe, akkor még akkor valami plusz versenyek kell. Jó, a pálya adott, azon kell végigmenni, de ugye oda-vissza, ugye Feri? Tehát nem csak oda tépjük el a szerencsétlen grilleket, hanem vissza
6: van.
4: Is.
6: Hát először is föl kell állítani, ami egyébként annyira egyszerű, mint egy fajék, mert ez annyira jó ki van találva, itt oldalt elhúzod, rálépsz, fölhúzod, megmutatták, tehát menni fog, előtte be kell öltözni a Weberes cuccokba, és utána a Weber briketeket kell kerülgetni, jó? Oda is, vissza is, hát ennyire egyszerű a feladat. Csináljunk úgy, mint aki meg akarja nyerni ezt a versenyt, Claudia.
2: Juhú!
4: Claudia vérbő. Azt a mindenségét neki. Jó kiszületés nap lesz.
6: Keményen vág neki vissza.
3: Hajrá!
5: Jó.
4: Mi van veletek itt Debrecenben?
5: Figyeld meg, hogy Zsuzsis fel fogja szántani azzal a grillel.
4: Hányadik szülinapja van a pasidnak? Hányadik szülinap?
2: 26.
4: 26. Mindenki ilyen fiatalon? Házasodében? Mindenki ilyen fiatalon?
6: Házasok vagytok ti is?
2: Nyáron lesz az esküvünk.
6: Még csak tervezitek. Hát az még addig főbomolhat.
4: Mióta vagytok együtt? Mióta vagytok együtt?
2: 3 éve lesz.
4: Na, hát akkor itt az ideje. Igen. Itt az ideje. Jól van. Oké, na nyomjátok akkor Ferenc.
6: Na, Claudia, Zsuzsi, akkor tudjátok, fölöltözés, grillnyitás, kerülgetés és vissza. Rajta! Hát ugyanaz a tempó, mint ahogy izgultak a játékban.
4: Igen.
6: Gyakorlatilag, de Zsuzsi talán egy lépéssel már beljebb van, mert rajta van a sapka. Még legyél kedves majd fölvenni ugye a kesztyűt is, nehogy megégessétek magatokat. Itt az oldalát ki kéne nyitni, szívem. Ez... Gyerekek, itt van erő a csajoknál.
5: Nagyon akkurátusan csinálják.
6: A másikat nézd, a saját dolgoddal foglalkozzál, szívem.
5: Tépjed, szántsad.
6: Jó, Zsuzsi innen szép nyerni. Egy picit Zsuzsi lemaradt, de most már Claudia megy, föl kell állítani a briketes zsákot, de eddig jól csinálja. Zsuzsinak jó a technológia, nem rossz, de egyébként pedig Claudia vezet. Hiába a szerelem, az csak elviszi ezt a bulit, hogy a drága urának legyen grillje, ahol tud Zsuzsinak grillezni. Vagyis nem Zsuzsinak, mert az a másik játékos.
4: Tudod, hogy vele jó
5: az állat. Majd együtt összejönnek.
6: Így is van, megyünk. Lehet, hogy egyébként közösen fognak grillezni. Eddig Claudia vezet a grill tologató bajnokságunkon, és hát úgy is tűnik, hogy ha csak nem vét az utolsó kanyarban, akkor meg lesz az a verseny, a győzelem! Ó, óriási tapsot kérünk!
5: Claudia!
6: Hát, Zsuzsi, azért ez se rossz. Egyébként.
4: Nem lesz ingyen szülinap.
6: Nem lesz. Nem. Ne, lesz.
4: Ja, lesz. Pont az, lesz, hogy a szülinapos kérte.
6: Örülünk?
2: Nagyon.
4: Hol a pasid? Mutasd már meg!
6: Ott a, ja, te vagy?
8: Igen, itt vagyok, sziasztok.
4: Hello.
6: Szia, hasonló lendülete van, mint Claudia, igen, a pasi. Te vágytál erre, hogy legyen egy grilled?
8: Hát igen.
6: Mégiscsak egy szerető szívű asszony ez a Claudia, illetve majd lesz az. Zsuzsi, neked van egy plusz ajándékunk. Weber úr maga már ide is hozza neked. Nem hozza? Vagy mi van?
8: Nem, az van, hogy utolsó nap, elfáradtunk, nincs kedvünk be annyit pakolni, úgyhogy és két hölgy volt a résztvevő, így mind a ketten hazavihetik a grillt.
4: Na jó, ez már túl sok nekem.
6: Ez annyira nyálas, ez nem nyálas, te vagy.
4: Nem.
6: Weber úr a tűz hercege, hát hogy lehetsz ilyen?
5: Pedig a Feri azt hitte, hogy megkapja.
4: Igen, Feri nagyon számított, hogy a motorba
6: akartam elvinni.
5: 5 napja erre gyúr.
8: Majd találunk valami más.
4: Igen. De jó fejek vagytok.
6: És még a csipeszt is megkapja. Hát nagyon-nagyon köszönjük. Úgyhogy akkor Zsuzsi elégedett vagy, remélem.
2: Én nagyon, igen, köszönöm szépen.
6: Akkor mindenki óriási grillpartiba csap a hétvégén. Zuhogó eső lesz 2 napig. Sok sikert hozzá!
5: Lesz még nyár!
4: Használjátok egészséggel, Weber úrnak.
6: De
4: köszönjük.
6: Nagyon-nagyon profi cuccotok van tényleg.
4: Úgy, köszönjük szépen, nagyon-nagyon drágák vagytok. Hogy állunk? Akkor tulajdonképpen olyanok vagyunk, mint a Mikulás, kiszortunk mindent. Az összes játékunk megvolt.
5: Hát
4: nem?
5: Maradt egy kis virslig.
4: Maradt egy kis virslig, még ha tudtok fogyasztani, akkor az összes játékra.
6: Van még palacsintátok?
4: Palacsinta sül még 1-2 darab.
6: Van még palacsinta Weber úrnál, akkor gyertek, itt lehet akkor palacsintázni, lehet még virsli tenni. Nem tudom, a Diego-nak elvértitek a sátrát.
4: Amit tudnék itt, mindenki valakit fogjon meg.
6: Valamit fogjatok meg.
5: A rollápokat,
4: a sátrakat, bontsatok le mindent, aztán hadd szóljon. Így van. Gyerekek, hát jó hosszú egy hét volt, egyszer össze kéne írni az összkilométert, amit így megyünk együtt, mármint hogy
5: hát
4: kocsival,
5: Feri,
4: vissza.
5: Hát szerintem ő pontosan.
4: Mennyire vagytok most, Feri? Hogy álltok? Mi hát lesz a véget? Ugye pénteken elindultatok.
6: Mi ugye azért egy kicsit többet nyomtunk, ott a péntek, szombat, vasárnapon kifújtuk az orrát a motorkerékpározásnak. Mi most már 3000 fölött vagyunk, és még haza kell menni, de szerintem amit így falun belül, ugye határon belül nyomtunk, az egy olyan 1004 lehetett?
4: 1004-et mentünk összesen.
6: Igen, de tudod, de
5: ki számolja?
6: De nem úgy csináltuk, hogy Győrből nem mentünk át Sopronba, uh-huh, ami egyébként 90 kilométer, hanem aznap mi mentünk 360-at még. Tehát, hogy így sok.
5: Amikor a múlkor a Dolomitokon túráztatok, akkor az több volt? Vagy most a Bali megdöntötte a rekordját?
4: Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom, ezt a Szilárd tudja. Én szerintem olyan 2000-et megyek, mire visszérünk Pestre körülbelül. A Dolomitokba is mentünk annyit 4 nap alatt. napi ilyen 4-500, annyi volt körülbelül, ott vagyunk. Tehát, hogy ez az átlag azért, meg, ez hát így
6: ez
4: megvan.
6: Nem kilométerre
4: megy. Ez megvan.
5: Ez élmény. Élményfaktor.
6: És kalandra.
4: Tegnap már ott tartottunk, hogy a kitelepülésről motorosok követtek minket egy ideig, és úgy próbáltuk egy idő után lerázni őket, hogy a körforgalomba fordultunk egy kört, hogy észrevegyék, hogy észrevettük őket, hogy jönnek utánunk.
5: Aztán le akartak ütni.
4: Igen, aztán volt egy kis bugyó, és aztán jó, volt egy kis verekedés. Na jó van, drága debreciek, nagyon kitartóak vagytok, hogy így végig álljátok velünk ezt a 3 órát. Nagyon-nagyon hálások vagyunk, nagyon szépen köszönjük. Elmegyünk megint már csak egy röpke kis szünetre, ez már tényleg nem tart sokáig, és akkor utána jövünk, összegezzük ezt az 1 hetet, és aztán szépen lassan elköszönünk. Te indulsz vissza? Te is Üliska Pestre? Mindenki?
5: Nem.
4: Itt maradsz? Itt maradsz? Tényleg?
5: Itt, én nem is értem egyébként, hogy miért nem éjszakáztok.
4: Eladó a mennyasszony, csak mondjuk majd hol lakik, majd készüljenek.
6: És van hely a szobádban?
4: Tényleg nem visz vissza? Tényleg
5: nem,
4: itt maradsz?
5: Nem megyek vissza. Hát ki a franc akar éjszaka sötétben autókázni?
4: Micsoda hedóban van, itt hallgat, hogy ő itt marad.
6: Van egy szóltál?
5: De tőletek is, ezt nektek is felajánlották.
4: És kicsit belemész a debreceni éjszakába?
5: Lehet.
4: Hú, csak belefeküdjél egy kamion alá majd, aztán én megtalálnak a hallgatók valamikor.
6: Van kísérőd, vagy keressek?
5: A következő kép az, hogy nagyon magányos. Valaki nem inna velem egy pohárból.
4: Itt sétálsz a vörös mikkel előtt, valahol itt szörtösen magányos, hogy este 11 órakor brutálisan leszed állva. Na jó, vagy gyerekek, pici szület, és aztán jövünk még vissza. Már nem tart soká izgalmas, ahogy mondtuk, itt vagyunk mindjárt rögtön, jövünk nem sokára.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
12: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
13: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
12: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
14: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
15: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapj le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
16: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
17: Van. Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
18: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, szép délutánt kívánom mindenkinek. Este 3-4-8 van mindjárt, Júliska, kim van a mikrofonon egyébként. Közben megérkezett egy zászló is, egy magyar zászló, Sopron felirattal. Debrecenben vagyunk, nem érdekes, engedd, de jó a Sopron. Már minden,
2: de ő,
1: már mindenki
2: szerintem
1: van
2: ő az
1: már.
2: Az ember, aki ott volt Sopronban.
1: Persze, Sopronban jött zászlóval érzgetett, kettőt az arcúban nyomja a zászlót. Emlékszem rá, igen, már aláírtuk, igen, a harmadszor már elkezdett, mit csináljuk ezzel a zászlóval, mondd meg nekem. De csak jött, és most eljött, megint eljött. Tehát ő is egy ilyen utazó nagykövetünk, így követ bennünket, és utazik velünk. Azt mondja, hogy szerintem kriptót vett az angyalföldi csaló, és azért nem tűnt el fel. Tényleg csak egy tipp. Üdv, Laci. Laci, nem, az volt, amit mondtunk, utazásokra és luxi dolgokra költötte, aztán valahogy lebukott. Szép délután, srácok, én Amerikából írok. Már 10 éve nem tudtam élőben hallgatni a műsort. Most viszont sikerült, nagyon jók vagytok. Handyman küldte nekünk, mert hogy délután vagyunk, és így tud bennünket most így élőbe hallgatni. Azt mondja, hogy Juli oda csempészte Szombathelyről a Security Zsoltit.
2: Hát lehet, azért van ilyen nagy rend. Azért a hét találása volt.
1: Igen, a hét találása megtaláltuk.
2: Volt Zsolt.
3: Zsolti vajon még mindig kint van a főtéren?
1: Zsolti óriási volt, aki hallotta a Szombathely adást, tudja, hogy az...
3: Még mindig kezdet fog mindenkivel.
1: Őrületes. Nagyon szeretjük az ilyen különlegesek arcokat. Igen. Köszönjük, hogy ezen a héten is velünk voltatok. A Rócsó alkalmából szuperek voltatok, és vagytok. Várunk meneteket hétfő reggel. Újra az ételbe, Szabika küldte nekünk, drága vagy Szabika. Igen, vannak reggeli hallgatóink, akik így jönnek velünk délután, van egy csomó új hallgatónk is ilyenkor, de vannak néhányan, akik egész nap tartják a frontot. Ha valaki elkérné Bali poharát, és elpostázná, örök hálám lenne.
3: Ja, ezek Freudi
1: ez már a fáradtságom.
2: Igen,
1: ha valaki el akar popsizni,
3: mondom,
1: milyen
3: egy
1: jó írtkötök. Igen, adom a bögrémet hátrénybe a sátorba, kicsit elfenekel, adunk valami ütőt a kezébe, vagy egy teflont. Nekem ez egy jó deal, tehát hogy én tudok dealt kötni.
2: Ez viszont tényleg a bögre csaklizás elmaradt. Emlékeztek, hogy minden évben az volt, hogy ahogy kezdtük a Rócsot, igen, már, hogy Bali
1: tényleg
2: a bögréd az enyém.
1: Ennek talán az ok, hogy nincs, ja, hogy bögrém nincs a héten, tehát hogy valószínűleg ezért nem kérik. Én már nem tettem ide, hogy ne kérjék el, igen. Bali úgy ülsz ott az üvegstúdióban, mint hajdúszoboszlón a medence szélén a kisgyerek, aki nem mehet bele. Hát milyen esemesek jönnek. Te jó Isten.
3: Reszed le a sarkot.
1: Igen, már mindenféle megállapítás van. Nagyon szeretünk titeket, jött ez is SMS, köszönjük szépen SMS-ben. Ez az első Rócsó veletek, az egyéves kislány itt alszik a bömbölő hangszórók alatt, írta nekünk DNZ. Tehát a kislányuk elaludt a hangszóró alatt. Köszönjük.
2: Nézem,
1: nagyon drága,
2: keresem, vagytok, hogy halkabban beszéljünk, hogy nehogy fölé.
1: Szakad az eső, gyerek. Pest felé, inkább maradjatok, fedett helyet tudunk biztosítani a motoroknak. Ági küldte nekünk. Nem ijedjünk meg egy kis esőtől, gyerekek. Motorra pattanunk, igen. Tudod, kép egy óra múlva.
2: Volt, nem keresünk egy szállást reggelig.
1: Igen, valahogy Gyöngyös Könyökön Feri, jó, nem állunk meg.
3: Mi ez a csöves eső?
1: Nem látok semmit, igen. Julinak is nyitva lesz a hotel szobája, kérdezi valaki. Hát ugye az én szobám maradt nyitva tegnap vagy tegnap előtt.
3: Juli, hát a Balinak nála ez hagyomány, igen.
1: Igen.
3: Ő ott hagy dolgokat, nyitva hagyja az ajtót, úgyhogy őt keressétek.
2: Igen, nem tudtok bemenni a Julihoz.
1: Juliskát nem mondjuk annyi, hogy itt lakik majd az Aranybikában a 4. emelet 402-es a szobája, de nem mondunk róla többet, tehát nem akarunk konkrétumot elárulni, így van.
3: Ennél többet nem mondhatok.
1: Na jól van, gyerekek, oké, szépen lassan akkor elköszönünk.
2: Lassan, de annál biztosabban megköszönjük, ugye.
1: Hát szponzorainknak leginkább, mert hogy nélkülük ez nem lett volna. Ugye mi mindig mondjuk, hogy jövünk, vadulunk, de egy ekkora nagy mozgó cirkuszt azért mozgatni, a szponzorok nélkül nem megy. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát Mastergood úrnak, ő most nincs itt személyesen, de már évek óta velünk tartanak, sokszor jönnek, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Meg a sok kiosztott kaját, nagyjából egy számot majd kérünk tőletek, mennyi ingyen hotdog ment ki egy hét alatt. Hát egy napi 5-600 kivegy, azért az 5-tel megszorozva egy 2-3 ezer hotdog.
2: 800? Napi 800?
1: Napi 800-at osztottatok ki? Jézus Atya Isten! Ingyen közétkeztetést tartottunk itt a Rócsó alatt közben. Ezt nem is nagyon tudtuk, hogy ennyi ilyen kis szorgosak vagytok.
2: 5-800 az 1003.
1: Az kevés.
2: Ne hülyéskedj, tényleg.
1: Igen, ennél erősebb voltam. Igen. Diego-nak is köszönjük, nagyon drágák voltak, szőnyegeztünk, hajtogattunk, nagyon köszönjük, hogy jöttetek. A Trilak festéknek is, ők is a szponzoraink voltak, nagyon köszi mindent, és hát Weber úrnak is természetesen várunk vissza mindenkit. Kapitány Jánosán lehet előre fizetni a jövő évi Rócsóra, amiben élveztétek, és szeretnétek újra velünk rócsózni. Annyit jegyzek meg, zárójelben, hogy emelünk az árakon. Természetesen plusz, a nagy sikerre való
2: sokan vannak.
1: Sokan bejelentkeztek, mert megirigyelték, hogy ennyi felületet kapnak, úgyhogy már nincs nagyon hely a jövő évi Rócsóra. Igen, úgyhogy ezt el akartuk mondani, és a gyerekek nyilván az egész stábnak, ugye itt mindenkinek hostess lányok, utazók, technikusaink, szerkesztőink, műsorvezetőink, gyerekek, itt nagyjából nem tudom mennyien megyünk így együtt, 50-60-an biztos, úgyhogy mindenkinek egy óriási ölelés, köszönet, mert hát azért itt egy komoly brigád dolgozik azon, építenek, bontanak, jönnek, szerelnek, csinálják. Régi stáb, nagyon szépen köszönjük, évek óta velünk vannak, úgyhogy mindenkinek, Zsaniéknak, Barbiéknak, Józsiéknak, Laciéknak, Katiéknak.
3: Juciéknak, Katiéknak.
2: Ki lehet a Kati?

0: Tehát ez a... ezt tudom mondani a turné vége, hogy nem kell mindig jól járni. Ugye?
1: És tehát, hát sietünk.
0: Igen, tehát azért nagyon gyorsan elkénul Pestre.
2: Megcsináljuk
0: még. Talán Orsi volt, ugye? Talán Orsi volt. Ő azt mondta, hogy szégyeljen magam, így szúrt le. Úgyhogy vele is megcsináljuk, és akkor Gábornak még ajándékcsomag.
1: Jó, egy MÁV hang a végére?
0: Természetesen egy késést és egy elbúcsúzást. Tessék?
3: Szlovákul, mit szóltok
0: hát
3: hozzá?
0: Ne szlovákul? Ne szlovenszku poszlovenszki, úgyhogy
1: persze. Eddig
0: Rozumjes poszlovenszki?
3: Hát nem jöttetek ide, de én elmondom szívesen szlovákok. Kérnék egy kassai szignált, azt tudom.
0: Kassai, persze, meg anyámat is, hogyne kassai szignált. Még minden, figyelj.
3: A mesterségeti köszönti önöket Buda...
0: Várjál.
2: Na még egyszer.
0: Ez a fedélzetű, ne haragudj, nem akartunk összezavarni.
3: Ilyen kis ritmusos, nagy hosszú dallam, ezek csak a kassai.
0: Jó, ezt egy technikusunk csinálja a szájával, csak mondom itt hátul egyébként. Bármit kérsz, hogy te abszolút improvizál. Jó, igen, figyelünk.
3: Mez is tehetni, povinne mi szinkovi vlak supercity, vesztup szegyem ne szándva, pendolino kosicsán, zselozniš ne spolcsos két szlomezgó, smer spiszká nová vesz, rútki. A prahalabnyi nádraží, pravidelmi otthod, 4 hodín, 50 minút, stojí pri nástupišti 1, kolá 11, pripravený má otthod.
0: Azt a mindenit, szegény szüleid, azért nem szó, hogy azért nekik se lehet könnyű. Igen,
1: karácsonykor ez a műsor.
0: Azért karácsonykor a halászlép fölött.
1: Anya, megtanultam a szlovákot.
0: Igen, anya, hadd nyomjam megint a nyugatiba, hadd nyomjam.
2: És lehet, hogy mindannyiunkat elküldött most az anyjába.
0: Igen, ugye nem értettem volna, de igen, nagyon szép volt. Nagyon köszönjük akkor neked is.
2: Óriási.
0: Meg hát mindenkinek természetesen, drága debreceni hallgatóink, hogy itt vagytok. Mi még kicsit mindig meglepődünk, hogy ez a műsor most már lassan mennyi, 17 éve toljuk. És hogy valójában ez a rócsó, ez 17 éve semmit nem változtatott a szerkezetén.
1: Egyre jobb szerintem.
2: Ami egyszer bevált.
0: Azon ne változtass, mondtuk ezt 17 éve. De hogy ti ilyen lelkesen jöttök, és itt vagytok, és ezt az egészet végigálljátok, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, baromi. Baromi hálásak vagyunk, meg hát a többi hallgatóknak is, akik kim voltak hidegbe, esőbe. Sopronnak egy külön dicséret, amit ők a héten végigcsináltak. Adod a Gábornak nyugodtan. Abszolút. A soproni hallgatóknak köszönjük, ők hidegbe fagyva -4 fokba állták végig a soproni kitelepülést, de tényleg, hogy ennyien jöttetek, hogy itt voltatok, nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek.
2: És hát Eszternek is, minden.
0: Eszternek is, persze, hát ő már valahol már
1: viperázgat.
0: Valahol Gyulán egy dupla teltházzal mulatja a péntek estét, igen, úgyhogy ő se pihen túlságosan sokat.
1: Na jó, egy utolsó lehetőség még, üzenhetsz Balázsnak egyet.
0: Ja, petek, nagycsak.
1: Kicsit ezt vártam az arc kifejezés
0: alapján. Igen, légy, azt hittem, hogy
1: de nem. Nagy,
2: fél órája várok itt egy rohadt autókámra, te személy.
0: Igen, nem adtál semmit, igen. Na jó, van, hagyjunk minden szponzorunkat bontani, hogy itt az eső előtt lebontson mindenki. Jó, Juliska, akkor te tényleg? Te akkor, ha szabad a tánc?
2: De mi ezen annyira meglepő?
0: Hát csak, hogy ide egyedül itt maradsz, hát azért ki tudja azt, a hétfőre kerülj azért elő. Miért elmerülsz itt a Debreceni éjszakában.
1: Csak nem baj van otthon, na mindegy.
0: Elmerülsz itt a Debreceni, és maradsz is hétvégére is? Itt maradsz?
2: Dehogy is, nem, csak ma éjszakára.
0: Ja, csak ma éjszakára. Jól van.
2: Holnap reggel megyek haza.
0: Ferkóránk, mi vár? Mi az itiner? Mit csinálunk?
1: 250 kilométer nyílegyenes autópálya, ami nem ugye unalmas, és azért nem lesz, mert szakadni fog
2: kis
1: az eső. Gyerünk!
0: Az autópályánál nincs magányosabb, mert ugye ott még ez a kommunikáció sem nagyon megy, mert 130-al megyünk természetesen, nem többen. És ugye mindenki magába burkolózva csak írója a kilométereket, a lehető legunalmasabb rész. Jó, ha nagyon villogok, akkor pisillem kell, álljunk meg. Jó, ha előre megyek és vészillogozok, légy szíves, húzodjál le. Ne úgy, mint a múltkor.
2: A Laci az előbb nyitott egy radarképet, és csak ennyit mondott, hogy hű.
0: Igen, Armageddon van Pesten, gyerekek. Nem baj, megoldjuk. Na, drága debreceniek, csókoltatunk mindenkit, akinek nem jutott fotó Juliska, akkor marad 9-ig, ölel mindenkit és dedikál. Jó, úgyhogy ne menjetek el, ő tartja itt a frontot. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, csókoltatunk mindenkit. És akkor hétfőn már, hát hétfőn élőben.
1: Rendes műsor, rendes. Időben 6 után egy kicsit, 10-ig.
0: 6 után érkezésünk, fakultatív, 10-ig vagyunk. Jó, úgyhogy vigyázzatok magatokra, 1-2 évé szerintem jövünk újra. Puszi, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra. Sziasztok, köszönjük szépen, puszi mindenkinek, ciao, köszönjük, sziasztok, szép hétvégét. Sőben. Sziasztok!
4: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg! Addig is jönnek az igazi mai slágerek! Igazi mai slágerek!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
3: Mit olvassunk ma?
4: A láthatatlan kincset.
5: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Nagy bevásárlás olcsón? Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: A srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És
13: de szemét!
12: Fél, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
13: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt.
12: A Sebestyé Balázs szigorúan bizalmas című könyve.
13: De ugye? Szemét vagy.
12: Ebből évekig vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
13: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan akadt ez a kezedbe?
12: A 127-es oldalán nyílt ki, saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jó, Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
13: Na, hát szerinted... Hát...
12: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
13: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
12: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
13: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
12: És ezt már az, a hőálló megállóban is érezted.
13: Bocsánat, ne arra, ugye
14: az... Jaj, de jó, ott vannak a kikakuponok benne!
13: Bocsánat, ne arra, hogy kikakupon van a könyv végül, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Szerintetek szépen nyugodtan.
12: Életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyé Balázs mondta.
13: 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a részen jelent meg nagyjából.
12: És a csücsörítés és a szádelítés.
13: Azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus te szemét. Hogy ha az a szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing és fogás volt. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
12: Igen. Mire emletett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
11: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
11: Diszkó! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
15: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Rádió show, és indul a hétvége is egyúttal a stúdióban kettecskét DJ Junior és Bárány Attila.
16: Szavaszok, szép estét mindenkinek, én is köszöntöm mindenkit, és jó hétvégét kívánok. DJ Junior vagyok, itt tartom a frontot a Bárányom, meg kell neki a támogatás. FM-en, weben, applikáción keresztül tartsatok velünk.
15: Kezdünk még hozzá, bekapcsolva a kamerákat. Érkezik Ed Sheeran elsőként az ő felvételével, a kamerával köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást. We'll be right back.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színnél a diszkosít a rádió, egyen Bárány Attila mixel, a Hanvai pedig még kicsit pihen, én pedig DJ Junior vagyok, de itt vagyunk egészen este 9-ig veletek, és kérem szépen készülünk a jövő hétre, hiszen pénteken, szombaton és vasárnap is diszkosít lesz. Először ugye a pénteki napon találkozhatunk Turkevén, aztán szombaton megyünk Vonyaszvashegyre, és vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál ott a diszkosít a nagy színpadon, és bemutatjuk a vadonatúj dalunkat majd.
1: Én ma este egyébként Széchenybe látogatok, utána pedig a Láncid Pesti hétfőnél Budapesten fogom pörgetni a lemezeket. Mindkét helyen szeretném feltenni azt a dalt, ami most jön itt a Rádió 1-en, és nem érzem egyébként, hogy ez hogy került el egyébként a Rádió 1 figyelmét, nem a hallgatókét, hanem a miénkét, hogy miért nem játszottuk ezt a dalt korábban, mert hogy óriási TikTok körület van rá. Jön Tyla és a Warder a 2026-os Biztonság Mixben, itt a Diszkosítben.

0: Fiaszkosít a rádió, egyen az igazi mai slágereket. Ma Bárány Attila pörgeti velem szemben a stúdióban DJ Junior, csak kettecskén vagyunk. Hozzuk a hangulatot, a szokásos feelinget, az igazi mai slágereket. És már most mondom, hogy a hétvégén négy buliban is találkozhattok velem, ahogy azt korábban már említettem. Ma este Széchenyben kezdek, és onnan jövök föl Budapestre, holnap pedig Lakiteleken, és Békés Csabán pörgetem a lemezeket.
1: Én pedig beszélnék a Diszkosít pizzáról, mert hogy ilyen is van, kérem szépen, annyi minden történt már velünk, de most ez is megtörtént. Egy világbajnoki második helyezett pizza készítő Pátyról készített el a Diszkosít pizzáját Hanvai PG invitálására. Mi pedig elmondtuk, hogy milyen feltétek legyenek rajta. Ebből összehozott egy speciális dolgot. Ezt bemutatjuk május 31-én Pátyon délután. Zenélni is fogunk, közönség találkozás és pizza kóstol, és az első 150 ember megkóstolhatja a Diszkosít pizzáját. A többieknek már sajnos fizetni kell érte, szóval május 31, készüljetek.
0: Most pedig egy olyan dal érkezik, amelyet a múlt héten mutattam be először itt a Rádió 1-en. Ez pedig nem más, mint a Five Star, Zsu és Dé közös felvétele. Természetesen a 2026-os vadonatúj Viszen Semixben.

0: Ez a Rádió 1-es is olyan a Diszkosit Radio Show, Bárányától a Mixa, a hangvai PNN pedig DJ Junior vagyok. Én egyébként holnap este majd jövök is egy órán keresztül, én pörgetek itt a Rádió 1-en, és minden DJ Junioros remix, amelyet kiraktam egyébként, elérhető a Facebook csatornámon 2026-osat, de a régieket is megtaláljátok a felső posztban. Ezen kívül a YouTube csatornámon minden DJ Junioros remix elérhető, illetve saját mixek is.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Zsófiák, Szonyák, Bodzák, Dönizek, Izsákok, Médeák és Szafik, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Szegedi László, Megyer Csilla, Balangó Miki, Orosz Dávid és Szendrőfi Bori. Isten éltesse az ünnepelteket, küldöm nekik és mindenkinek, akinek van gatyája, kösse föl rendesen, mert hogy ez a Music Sounds Better With You 2026-os Peace and Chill értelmezésben a Diszkosítben.

0: Diszkos itt minden este a Rádió 1-8-tól 9-ig. Ma a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila, és szerintem holnap is ugyanebben a felállásban leszünk. Hanvai PG pár nap Szabit vett ki, de hétfőtől szerintem ő is itt lesz velünk majd újra.
1: Én holnap este mixelek, ahogy mondtam, de jövő hétre készüljetek. Egyébként én úgy tudom, hogy játék is van a Diszkos itt Facebookján ezzel kapcsolatban, hiszen pénteken 22-én Turkevén egy nagy fesztiválon lesz Diszkos itt, 23-án pedig a balatoni szezonban. Most már másodszor érkezünk a Balatonra, mert ugye játszottunk már egy helyszínen. Most viszont Vonyarcvashegyen lesz Diszkos itt Legends, ilyen még nem volt, várunk mindenkit oda. Vasárnap pedig bemutatjuk a vadonatúj Diszkos itt dalt, amely valószínűleg klippel együtt érkezik a Budapest Park vetítőjére, hiszen Rádió 1 születésnapi fesztivál, mi ott leszünk a nagy színpadon, utána pedig külön-külön is játszunk egyenként egy-egy órányi Diszkos itt klasszikust.
0: Most pedig dalpremier, az egyik padavanom, a Hori volt az, aki felhívta rá a figyelmet már, hogy erre a felvételre, és kérdez, hogy nem csinálnék-e belőle valami erősebbet, úgyhogy még egyszer mondom, ha már ugye ezt említett, tessék felkötni a gatyát, jön Tucci, és a Body Moves 2026-os Beats & Chill-ben a Diszkos itt-ben.

Ez volt a Diszkocsit Radio Show itt a Rádió Egyen, búcsúzunk mindenkitől. Természetesen holnap este újra jön, akkor majd én mixelek, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookon.

0: 2026-os remixek is, úgyhogy én ezzel búcsúzom, holnap este is tartsatok velünk, szevasztok!
1: Én azok köszönök el tőletek, hogy van még egy újdonság, amit ugye pár nappal ezelőtt mutattam be először itt a Rádió 1-en, ez lesz a Crazy és a Party 2026-os bizonyosan mixe, és azzal búcsúzom, hogy ezt ne is fogom játszani ma este Széchenyben, illetve Budapesten, holnap pedig Laki Teleken és Békés Csabán. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, ezért hallottatok ebben az órában ennyi Bissenselt a diszkosítben. Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
2: Hey DJ!

The underground, where the party children are waiting.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes fináléja, tökéletes befejezése leszünk ennek a fantasztikus hétnek, Balázsék délutáni roadshowjának. Hello Begi!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádiohallgatókat, szevasztok!
0: Szokás szerint te kezded a pénteki különkiadásunkat, gyerünk!
1: Az első órát Kashmir felvételével fogom indítani, érkezik a Wild Ride, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Showban.

0: Joel Corey és az I Love Your Girlfriend a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-ban. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán szokás szerint Pool Max jön 11-től és a Stadium Max éjféltől. Mi érkezik most, Begi?
1: A folytatásban érkezik Robin Schulz újdonsága, ez nem más, mint az EMPM. Itt a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, mint mindig, ma is nagyon sok friss zenét mutatunk be nektek. Hát ez a következő, ez konkrétan sláger és szerelem első hallásra.
1: Egy nagy visszatérő újdonságával megyünk tovább, a Medúza csapata egy igazán fülbemászó rádióbarát dallal rukkolt elő, ez nem más, mint a Don't Wanna Go Home. És remélem, ti se akartok sehova menni. Itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: igazi nagy idei nyári bombaslágerek szorosan, feszesen egymásra keverve a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban. Lotfi Legi a lemezjátszóknál, ez volt itt mögöttünk Alex Kenji és a Bambolé. Mit teszünk rá erre?
1: Egy nagyon dinamikus felvétellel megyünk tovább, érkezik Side Piece és a Cry For You itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: belelendülni, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Westergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Hello mindenkinek, elmúlt este 10, ráadásul péntek van, gyönyörű tavaszi hétvégénk lesz, úgyhogy bulizzatok velünk. Hello Begi.
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
1: Ez a második szett is tele lesz bombaslágerekkel és extra újdonságokkal. Kezdjük el.
2: Az első órát Ed Sheeran Camera című felvételvel fogom indítani, és annak a Cyrilnek a remixét hoztam el nektek, aki nem sokára ismét Budapesten fog fellépni, méghozzá a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.

0: szépen felvonultatjuk nektek azokat a zenéket, amik igazán nagy slágerek lesznek majd idén nyáron.
1: Egy igazi ibizai slágerrel megyünk tovább, ami egészen biztosan uralni fogja az idei nyár fesztiváljait és táncparketteit. Érkezik Another és a Talk to Me itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Joel Corey és a Stay a Little Longer, ez a dal az igazán szép pillanatokról szól, amikre nagyon sokáig emlékezni szeretnénk még. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Begi?
1: Egy személyes kedvencemmel megyünk tovább, érkezik az Out of My Head, méghozzá Hypeton előadásában, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Showban.

0: Szombaton is már mindig 4 órás az adás, tudjuk, hogy imádjátok a World Is Mine Radio Show DJ-t hétvégente, ezért kaptok belőlük jó sokat. Lotfi Begi a lemezjátszóknál 11-ig, aztán 11-től Pulmax, éjféltől pedig a Stereo Max a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, jön a Swedish House Mafia és a Miami Tui Biza, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Sam Felt, a holland DJ fenomén és a Heart Like Mine a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. És ne felejtjétek, jövő vasárnap bizony Sam Felt is fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Reméljük, jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, részletek a www.radio1.hu-n. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Pulmax.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Esztergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: ajánlom mindenkinek, ha minőségi elektronikus zenére vágytok, bízzátok ránk magatokat így péntek este. Pulmex is befutott, innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Pulmex!
1: Hello, hello, sziasztok! Már nagyon vártam, hogy újra itt legyek veletek. Egy friss újdonságot hoztam Robin Schulz és Sigala AM to PM Hypaton remixében. Hello Hypaton!
2: Hey, my name is Hypaton. Listen to Pulmex on Radio 1 in The World Is Mine Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem Pulmex a lemezjátszóknál.
1: Folytatásként a saját feldolgozásomat hoztam, amit Nagy Boginak és Resnek a Jól leszek újra című zenéből készítettem, és a YouTube csatornámon már elérhető, egy hét alatt 60 ezer megtekintés jött rá, amit innen is köszönök szépen mindenkinek, óriásiak vagytok.
2: A lemezjátszóknál Pulmex!

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Nine Radio Show péntek este 11-ig a lemezjátszóknál Pulmex, aztán éjféltől vár még rátok a Stadium X. Mi volt ez itt mögöttünk?
1: Az elmúlt percekben az egyik favoritomat hallhattátok, No Static-től a Blow Your Mind. Ez egy olyan zenei stílus, egy olyan zene, ami mindenképpen meg fogja határozni az idei szezonomat, úgyhogy a fesztivál szezonban ez nálam egy alapdolog lesz. De van még egy alapdolog, ami nem más, mint a saját feldolgozásom, a Sandcastles, amit imádtok, mindig kéritek innen, és köszönöm mindenkinek a szupportot. Ugye ezen folytatásként egy feldolgozás tőlem, egy saját Rádió 1 World is My Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-ös, a World Is Mine Radio Show. Pulmex a lemezjátszói mögött, ő is fellép természetesen a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ami nagyon közeledik. Találkozzunk május 24-én a Budapest Parkban. És hát Pulmex, veled lassan jön a ma esti finálé.
1: És nekem is abszolút ez az egyik kedvenc részem, úgyhogy Martin Garrix Butterflies után pedig rákapcsolunk egy kicsit melodikusabb tempóra, úgyhogy ja, egy kicsit bemelegítjük itt a terepet, ugyanis hamarosan jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál három világsztárral, ott is ilyesmi szettel készülök, úgyhogy folytatjuk tovább. Rádió 1 World Is My Radio Show.

Rádió 1-en. Ez Anima újdonsága volt, Beautiful a címe, fantasztikus ez a dal. Massanoval zárunk, jön a World Beyond, éjféltől pedig a Stadium X-elemezjátszóknál. World is Mine Radio Show. Rádió 1.

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között, az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti X-Airt már is a saját felvétellel kezdjük, ez nem lesz más, mint a Vibe Right, utána a Giorgio újdonsága következik, az Etek, majd Adam 10 és Dodi közösével megyünk tovább, ez lesz a VR, ez X-Air velünk a Stadium X-Air.
2: From the

még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Air. Egy saját felvétel pörgött az előtt Puló címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb dalokkal. Érkezik Vox Motif újdonsága, a Buy Down, majd Green Velvet, Medusa, Genesis és SSG közösségétől fog szólni a La La Land. Utána pedig ismét egy saját felvétellel folytatjuk, ez lesz az Automatic. Maradjatok vele!

saját felvételt pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig megyünk tovább Club The Combat újdonságával, jön a Bounce, majd Tubián ezt folytatjuk, és jön tőlük az Oh My Gosh. Maradjatok velünk!

egy saját felvételt pörgött az előbb Disselector címmel, most pedig következik Miss Monique és Afrojack újdonsága, a Hot Sauce. Utána Kajszával megyünk tovább, érkezik a Slow Motion, majd Domblinkkel folytatjuk, és a Left to Right fog tőlük szólni. Ez Zach Sauer velünk, a Stereo Maxxel.

Don't Blink to Assault, a Left to Right. Most pedig Cascade és Lighton J. Jordan-i legújabb felvétele következik, a Meet Again. Utána ismét egy saját dallal megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martin-nal készítettünk közösen. Ez lesz a Last Applause. Majd a műsor Crider újdonságával fogjuk zárni. Jön az All My Love. Ez az Excel velünk, a Stereo Maxa.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine és a Stadium X után Király Tamás. Ők is jönnek jövő héten. A Rádió egy születésnapra mesélek majd erről, most viszont hozom az újabb nagy kedvencet, Fastboy Good Life, aki pedig üzenne a számunk 0623 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: could break my heart.
1: Ez Rádió Ennyit, csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig az a DJ, aki először DJ Jengának hívta magát. Ez volt az első művész neve, Joel Corey-nak, aztán ezt azért elég gyorsan elengedte. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen Joel Corey, DJ Jenga, és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: time.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy pici nosztalgia így, picivel fél kettő után jöhet. Hát ilyen 2026-os köntösben azért a nosztalgia, mert hogy egy nagy klasszikus Faithless dalt most Bibi Rexa gondolt újra, és hát repített a slágerlisták csúcsára, szenzációs lett. Bibi Rexa és a New Religion az igazi mai slágerek között, ezt indítom már is a rádió egyen.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jó fajtok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megyük pedig a diszkós, itt ők is ott lesznek. Jövő héten vasárnap már csak egy bő hét, és itt a Rádió egy születésnapi fesztivál május 24-én az összes Rádió egy DJ-ben. Na meg persze a világsztárokkal, Cyril Sanford és a Switch Disco is érkezik. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, egy kis extra változatosság. Rihanna, Kevin Harris, We Found Love.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.